0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallják 2026. május 20-án szerdán. Hírblokkunk után névnapi köszöntő és színes hírek, majd elkezdünk kérdezősködni. Hogyan változhatnak az autók műszaki ellenőrzésének európai szabályai? Mi lehet a sorsa Irán új békeajánlatának? Miért akarja ma elmarasztalni Szlovákiát az Európai Parlament? Mennyire elfogadható, hogy Magyar Péter az államfő lemondását követeli? És milyen új fejlemények kerültek napvilágra a kegyelmi ügyben Magyarországon? Csak néhány kérdés, melyeket igyekszünk megválaszolni 3 órás műsorunkban. Zsabka Levente hangmester és Bábel Ivett szerkesztő közreműködésével. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. Katar óvaint attól, hogy tovább eszkalálódjon a közel-keleti konfliktus. Napos meleg idő várható, 24 fok is lehet. Jönnek a részletek. Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. A parlament Smeres alelnöke felszólított minden pártot és politikust, hogy tegyenek a megbékélésért és a feszültségek enyhítéséért. Úgy véli, a médiának is ezt kell tennie. Gáspár emlékeztetett, hogy a merénylet második évfordulóján Robert Fico nyugalomra és politikai értelemben vett fegyverszünetre szólított fel. Ennek ellenére úgy látja, a hétvége még az átlagosnál és az aktuális politikai helyzetben megszokottnál is feszültebb volt. Gáspár azt is közölte, hogy feljelentést tesz az ellenzéki politikusok vele kapcsolatos kijelentései miatt. Erik Tamás munka, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaság élénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti. Emellett kedden tárgyalt Denisa Szakova gazdasági miniszterrel, és nem tetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal. Nem fogjuk támogatni a minimálbér szintek és összegek megváltoztatását, sem az ebéd szünet 15 perccel való lerövidítését, mondta Tomás. A miniszter hozzátette, szintén nem támogatják a próbaidő 3-ról 6 hónapra való meghosszabbítását, illetve az üdülési csekkek eltörlését sem. Ma délután szavaz az Európai Parlament a szlovákiai jogállamisági helyzetről szóló határozati javaslatról. A szöveg még módosulhat a szavazás előtt, a jelenlegi formájában felszólítja az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy fenyegete Szlovákiában az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése. A tervezet utal a büntető törvények és a szlovák alkotmány nemrég elfogadott módosításaira, bírálja a szlovákiai sajtó és véleményszabadság gyengítését, és elítéli a szlovákiai civil társadalomra neheződő egyre nagyobb nyomást. Katar óvaintett attól, hogy tovább eszkalálódjon a közel-keleti konfliktus. A katari külügyminisztérium szerint a régió országainak ez nincs érdekében, és nem szeretnék, ha egy újabb háborúba rángatnák bele őket. A szóvivő szerint ugyanis ilyen esetben elsősorban a civil lakosság szenvedne. A katari külügy kijelentése nem sokkal azon hírek után érkezett, melyek szerint az Egyesült Államok és Izrael kiújíthatják a harcokat Irán ellen. Katar más országokkal közösen támogatja Pakisztánt, amely közvetítőként lép fel a felek között a béke elérése érdekében. Az amerikai szenátus jóváhagyta azt a szimbolikus, de politikai értelemben fontos határozatot, amely korlátozhatja Donald Trump elnök jogköreit az iráni háborúval kapcsolatban. A demokrata párt már a háború kezdete óta ismételten próbálkozott elfogadni azt a határozatot, amely a katonai jogkörökről szól, és amely alapján az elnök a kongresszus jóváhagyása nélkül nem indíthatna további harci cselekményeket. A republikánusoknak eddig volt elegendő szavazatuk a határozat elutasítására, ez azonban most megváltozott, és a dokumentumot 50-47-hez arányban megszavazták, és így az utolsó olvasatba jutott. Ugyanakkor itt már bonyolultabb lesz azt megszavazni, mivel a képviselőházban a republikánus párté a többség. A tegnapi szavazás azonban jelzi, hogy a republikánus párton belül is egyre nagyobb a feszültség az iráni háború miatt, ami nem az elnök elképzelései szerint alakul. Első hivatalos külföldi útjára, kétnapos látogatásra utazott Lengyelországba Magyar Péter. A magyar kormányfő szerint visszakerültek megérdemelt helyükre a magyar-lengyel kapcsolatok. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett. Megjegyezte, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Magyar Péter szerint minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Magyarország szeretné a visegrádi együttműködést feléleszteni, erősebbé tenni. Az együttműködés alapjának pedig az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie, tette hozzá a magyar kormányfő.
0: Időjárás.
2: A kora reggeli órákban az ország középső területein talajmenti fagyokra kell készülni, napközben azonban országszerte derült, napos lesz az idő, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tornóc után Nyitra felé a Gorazdovi letérőnél egy meghibásodott furgon korlátozza a forgalmat. Radarméri a sebességet Pozsonyban az SMP hídon a központ felé tartva, és Garbóc Bogdány kivezető szakaszán is Kassa irányában. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: A szlovák válogatott harmadik mérkőzését is megnyerte, a magyar együttes pedig megszerezte első győzelmét a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. A szlovákok a vártnál nehezebben csak büntetőkkel verték 5-4-re a szlovénokat, pedig már 4-2-re is vezettek, a nagyot küzdő ellenfél 30 másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített. Három fordulót követően a 100%-os Kanada 1 ponttal vezet Szlovákia, 2-vel pedig Csehország előtt. A magyarok a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen 5-0-ra kiütötték az újonc briteket. Terbócs István és Nagy Krisztián is duplázott. A tabellán a hibátlan Finnország, a házigazda Svájc és Ausztria 6 ponttal vezet a Magyarország Egyesült Államok Lettország trió előtt. A 8 pontos szlovákok csütörtökön 20-20-tól a pont nélküli dánokkal, a 3 pontos magyarok pedig pénteken 16-20-tól a pont nélküli németekkel mérkőznek. A keddi játéknap további eredményei Ausztria-Lettország 3-1 és Norvégia-Olaszország 4-0. A VB mai műsora 16-20-tól Svájc-Ausztria-Csehország-Olaszország, 20-20-tól pedig Egyesült Államok-Németország és Svédország-Szlovénia. A komáromiak némi meglepetésre 1-0-ás vereséget szenvedtek Zólyomban. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzésén. A gólt a 27. percben a komáromiak egykori játékosa Jakub Szilveszter lőtte. A meccs legjobbja Adam Krejcsi, a Zvolen kapusa volt, aki fordulás után több gólnak látszó lövést hárított. A visszavágót a KFC ideiglenes otthonában, Aranyos Maróton, szombaton 20:30-tól bonyolítják le. Vitális Milán a Győr 6-szoros válogatott középpályása lett, a labdarúgó NB1 szombaton zárult idényének legjobb játékosa, az elismerést a rangadó díjátadón vehette át. 2 keddi eredmény a labdarúgó Premier League-ből, Bournemouth-Manchester City 1-1 és Chelsea-Tottenham 2-1. Mivel a City nem nyert, így az Arsenal 22 év szünet után lett bajnok. Isztambulban ma 21 órától rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Története során a Freiburg először játszik európai kupa fináléban, az Aston Villa pedig a régmúlt dicsőségét idézné meg újra szerdán este. Az egykor a legjobbak közé tartozó Birminghami klub 1982-ben, azaz 44 éve elhódította a bajnokcsapatok Európa kupáját, majd 1983. januárjában a szuperkupát is, ugyanakkor az 1996-os Liga Kupa óta egyetlen trófea sem került a vitrinjébe. A Slovan Pozsonyban 2500 néző előtt 73-66 arányban legyőzte a címvédő lévai csapatot a férfi kosárlabda liga döntőjének második mérkőzésén. Összesítésben 1-1 az állás, az egyik fél negyedik sikeréig tartó sorozatban. Folytatás holnap 18 órakor Léván. Viktória Hruncsáková és Alex Molcsán bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába. Piros Zsombor viszont vereséget szenvedett a kvalifikáció nyitókörében, és kiesett. A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló Wimbledoni Grand Slam viadalt is kihagyja sérülés miatt, Carlos Alcaraz a spanyolok korábbi világelső teniszezője.

6 óra 17 perc van. Kedves hallgatóink, május 20-án a Bernárdok, a Bernátok és a Felíciák ünneplik névnapjukat. A Bernát a germán Bernhard név magyar formája. Elemeinek eredeti jelentése medve és erős. A Felícia a latin Félix névnői párja, jelentése boldog, szerencsés. Kedves Bernátok és Felíciák, legyenek erősek, boldogok és szerencsések.

0: 6 óra 21 perc. Nemzeti osztalékot kaphatnak a dél-koreai állampolgárok a chipgyártók nyereségéből, és ez még nem minden. Nyitrai Nóra színes hírei következnek.
1: A mesterséges intelligencia előretörése miatt világszerte óriási kereslet mutatkozik a félvezetőkre, a chipgyártók pedig emiatt kis túlzással bármekkora összeget elkérhetnek a megrendelőktől. Ez jelentős profitot generál a nagy cégeknek, amelyet Dél-Koreában most olyan módon kívánnak hasznosítani, hogy azzal minden állampolgár jól járjon. Egy magasrangú politikai döntéshozó felvetette, hogy az ország mesterséges intelligencia csipjei által generált adóbevételeket osszák szét osztalékként az állampolgárok között. Kim Jong-bom, a dél-koreai elnök politikai kabinetfőnöke nemrég egy Facebook bejegyzésben vetette fel a nemzeti osztalék ötletét. A Bloomberg beszámolója szerint a tőzsde nem reagált túl jól a felvetésre. Kim ezután tisztázta, hogy nem egy új, a vállalatokra kivetett adóra gondolt, hanem az adóbevételek újraosztására. A kormány jelezte, az elképzelést Kim személyes ötleteként tartják számon, nem pedig konkrétan felvetett kormányzati intézkedési lehetőségként. Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösség média használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már, az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimum korhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU csúcs találkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösség média használatának korlátozásával kapcsolatban. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. Az EU a jövőben szigorúbban fellépne a TikTok és annak addiktív kialakítása ellen is, emellett a Meta és az X ellen is szigorú lépéseket terveznek. Az egészségügyi világszervezet, a WHO a napokban figyelmeztetést adott ki a nikotinos tasakok gyors globális terjedése miatt, egyben elítélték a dohányipar agresszív marketing taktikáját, amelynek elmondásuk szerint célja a fiatalok befolyásolása. Vinayak Prasad, a WHO dohányzásmentességi kezdeményezésének vezetője bírálta, hogy a dohánycégek a nikotin tasakokat biztonságosabbnak mutatják be a hagyományos cigarettáknál, sőt a dohányosok leszokását segítő eszközként hirdetik azokat. Ha ezeket a termékeket valóban elsősorban a felnőtt dohányosok leszoktatására hozták létre, akkor vajon miért cukorka ízben forgalmazzák, tette fel a kérdést. Hozzátette, a nikotinos tasakok nem kockázatmentes termékek, és nem szabad olyan módon forgalmazni őket, ami egy új generációs függőséget teremt. A WHO most arra sürgeti az országokat, hogy szigorítsanak a szabályozásokon. Jelenleg ugyanis körülbelül 160 országban nincsenek külön szabályozások a nikotin tasakokra vonatkozóan. Mindössze 16 országban tiltják az árusításukat, és 32 másikban vannak erre vonatkozó eltérő szabályozások.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Változhatnak az autók műszaki ellenőrzésének európai szabályai. Részletek Bábel Ivett régiós hírei után.
2: A török kultúra és a vár oszmánok általi elfoglalása lesz az idei múzeumok és galériák éjszakája rendezvény sorozat központi témája Füleken. A Városi Honismereti Múzeum szlovák és csehszlovák fizető eszközök című kiállításán történelmi pénzeket láthatnak az érdeklődők, tájékoztatott a Füleki Vármúzeum. A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korában az orientális kultúra, a katonai konfliktusok és a két civilizáció határán zajló mindennapi élet világába repíti vissza a látogatókat, közölte a múzeum. Az érdeklődők meghallgathatják a vár elfoglalásának történetét közvetlenül II. Kohári Istvántól, leírhatják nevüket perzsa arab írással, vagy megpihenhetnek egy autentikus török sátorban. Komárom önkormányzata felújítatja a városi rendőrség épületét, a költségeket a korábban elkülönített 2 millió eurós beruházási alapból állja. A tervek szerint hőszigetelik az épületet, kicserélik az ablakokat, napkollektorokat szerelnek fel, valamint felújítják a mosdókat és a zuhanyzókat. Ez az épület az utolsó elrettentő példa a városközpont és az erőd közötti részen. Már több támogatási kérelmünket elutasították, ezért úgy döntöttünk, saját forrásból újítjuk fel a városi rendőrséget, mondta Keszeg Béla polgármester. Újra megnyitja kapuit a nyilvánosság előtt a pozsonyi Koch kert, amely nemzeti emlékhelynek van nyilvánítva. A kert, amelyet múlt év nyarán kezdtek felújítani, minden nap 9 órától lesz nyitva, beleértve a hétvégéket is, jelentette be Mátus Válló pozsony főpolgármestere. A munkálatokat uniós forrásokból finanszírozták, új fafajtákat, bokrokat ültettek ki, felújították a kert körüli falat, a járdákat és a padokat is, és a kertben található szobrokat is megtisztították. A Koch kert 2022-ben került vissza a főváros tulajdonába, előtte a belügyminisztériumhoz tartozott és elhanyagolt állapotban volt. A kert a Koch klinika magánszanatórium része, amit az 1930-as években hozott létre az ismert pozsonyi orvos és sebész Karol Koch.
0: Időjárás.
2: A kora reggeli órákban az ország középső területein talajmenti fagyokra kell készülni, napközben azonban országszerte derült, napos lesz az idő, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nyitra Ivánka bevezető szakaszán Berencskösség felül, ahol két személyautó ütközött össze. Radar méri a sebességet Pozsonyban a Dolnozemszká úton, a kórház mellett a belváros irányában, és Garbóc Bogdány kivezető szakaszán is Kassa felé tartva vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc van. Változhatnak az autók műszaki ellenőrzésének európai szabályai. Az Európai Unió olyan rendszert készít elő, amely egyszerre tenné modernebbé, digitálisabbá és bizonyos esetekben rugalmasabbá a műszaki vizsgát. A sofőrök számára az egyik legérdekesebb újdonság az lehet, hogyha külföldön jár le az autó műszakia, ideiglenesen akár másik tagállamban is elvégezhető lenne az ellenőrzés. De közben szigorúbb vizsgálatok jöhetnek a károsanyag kibocsátásnál, az elektromos autóknál, a vezetés támogató rendszereknél és a kilométer-óra csalások kiszűrésénél is. Major József közlekedésbiztonsági szakemberrel Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Ugye nemrégiben beszélgettünk erről a műszaki vizsga módosításánál, szigorításával kapcsolatban. 2026. április 14-én a parlament elfogadta, hogy a műszaki vizsga során ellenőrizni fogják a kötelező biztosítást is, és ha az nincs érvényes állapotban, akkor az autó nem megy át a műszakin. Hosszabb távon automatikus bírság és akár forgalomból való kivonás is jöhet. Ez viszont most egy EU-s jogalkotási folyamat. Ez tulajdonképpen miről szól, ha össze lehet ezt foglalni?
2: Hát, ami fontos, hogy ez egyelőre csak javaslat, és az Európa Parlament egyik bizottságot fogadta el, és ugye ahhoz, hogy ebből még törvény legyen, az még nagyon sok lépésen kell ennek majd keresztül menni, tehát közben változhat is, de a javaslatnak talán a legfontosabb pontja az, hogy külföldön is lehet a műszaki vizsgán részt venni, és ott is le lehet vizsgáztatni az autót. De a javaslat szerint, ha ez meg is történik, akkor egy ilyen ideiglenes műszaki vizsgát kap az autó, és azt 6 hónapig érvényes, és 6 hónapon belül a saját országában is aztán le kell majd vizsgázni az autónak.
1: Összességében hogyan faragódnak ezek a szabályok? Tehát lehet arra számítani, hogyha mondjuk az Európai Bizottság egyik szakbizottságába, vagy ez már nem tudom mennyire albizottságnak számító bizottság, elkezdődik egy ilyen jogalkotási folyamat, amelyben azért nagyobb arányban szavaztak a módosítások mellett, mint ellene, akkor az a szokás szerint, mondjuk amennyire ismerhetjük ezt, eljut ez oda, hogy a realitássá válik a hétköznapi életbe?
2: Úgy általában sajnos ez nem tudok hozzászólni, ami a közlekedéssel kapcsolatos törvényeket illeti, azokat nagyjából nyomon követem, amit az Európai Parlamentben, és igyekszem azokat nyomon követni, amiket majd a szlovák parlament elfogad, és nálunk érvényesek. De hogyha elindul egy folyamat, akkor általában azért jogszabály lesz belőle, nagyon sokat változhat. De hát a többség esetben igen. Tudok olyan javaslatról, amiből nem lett jogszabály, és a közlekedés biztonsággal kapcsolatos. Eddig még nem lett, tehát nagyjából 5 éve indult ez a folyamat, és eddig még nincs jogszabály.
1: Miért kell hozzányúlni ehhez a műszaki vizsga európai szabályaihoz? Mi az, amit nem lát jól a rendszer, mondjuk így?
2: Nem feltétlenül kellene hozzájúlni, most itt ugye a legfontosabb változás az a külföldi műszaki vizsga, ez nem feltétlenül kellene, hogy így legyen, ez nem a biztonságot növeli, vagy nem elsősorban arról szól, hanem arról, hogy az állampolgárok életét megkönnyítse. Mai világban rengetegen tartózkodnak hosszabb ideig külföldön, esetleg tehát ott élnek, miközben megmaradt a hazai állampolgárságuk. Hát itt főleg ezeknek a személyeknek az életét könnyíteni meg ez a jogszabály.
1: Másrészt meg ugye ott van az, hogy bővítenék az ellenőrizendő területeket, tehát hogy asszisztens rendszerek, elektromos autók, emisszió, vagyis kibocsátás, kilométeróra manipuláció. Ugye a műszaki vizsga ma még mindig, már amennyire jól tudom, illetve javítson ki, inkább mechanikus hibákat keres, miközben már hát ilyen guruló számítógépeknek lehet nevezni az autókat, ilyen szoftveres rendszerek egyre inkább az autók. Ez mennyire közlekedésbiztonsági vakfolt ön szerint?
2: Hát ez valóban az, tehát nagyon gyorsan fejlődnek az autók, miközben ugye a műszaki vizsga követelményei meg azért jóval lassabban. Amit egyszerű ellenőrizni, azok valóban a műszaki, tehát az, hogy a fékek állapotát nagyon könnyen le lehet ellenőrizni. hogyha bevezetik azt, hogy az elektromos autóknál majd az akkumulátor állapotát ellenőrzik, egyelőre nem tudom elképzelni, hogy hogyan fogják ezt majd ezt végrehajtani, vagy a különböző vezetés támogató rendszereket kívánják ellenőrizni, ezt hogyan lehet, ezt sem tudom, illetve a légzsák állapotát is. Na, ez elég bonyolult lehet, tehát valószínűleg majd úgy, ez csak tipp egyelőre, tehát nem tudjuk, mik lesznek a szabályok, hogy rákapcsolódnak az autó elektromos rendszerére, illetve a fedélzeti számítógépre, és onnan leolvassák majd az adatokat, és úgy elgondolkodik az ember, hogy esetleg nem lesz ennek majd az a következménye, hogy az autóba megint bele kell építeni valamit, ami majd kommunikálni fog, hogy a műszaki vizsga számítógépével, és akkor ez nem kerül majd plusz pénzbe, amit megint a fogyasztónak kell majd megfizetni.
1: Mi ma az STK-s realitás, tehát ugye a műszaki vizsgának a realitás, ugye egy modern autóban vészfékező rendszer, sávtartó, légzsák működés van, ezek mennyire ellenőrizhetőek? Sőt, hát itt már, én nem tudom, legutóbb ilyet olvastam napokban, hogy a légzsákot az autóknál már úgy fogják szabályozni, hogy nem is az ütközésre nyílik, hanem valamiféle belső kamera rendszer figyeli majd az ütközés potenciális megvalósulását, és már jóval ez az előtt, jó, itt mikroszekundumokról, vagy millisekundumokról beszélünk, de már jóval az előtt tulajdonképpen aktiválja.
2: Hát mindig fejlődik az autóipar és az autók, tehát mindig vannak új ötletek. Ez egyelőre szerintem a távoli jövő.
1: Gondolja?
2: Itt ugye két dolog, tehát hogyha ez vezéli majd ilyen kameralégzsákot, akkor két lehetőség van. Egyik az, hogy amikor kell, nem nyitja ki a légzsákot, és akkor majd a hagyományos módon robban be a légzsák, tehát itt néhány ezred másodperccel később, ami ugyanezt eredményezné, tehát a jelenlegi helyzetet. Tehát nem lesz kevésbé biztonságos, nem nyertünk vele semmit. A másik dolog viszont, hogyha akkor robban be a légzsák, amikor nincs rá szükség. Na és viszont ez lehet a nagyobb probléma. Tehát itt ugye a jogi oldalról is meg kell nézni a dolgokat, hogy a felelősség. Hát egyre több az autóban, egyre több a rendszer, különböző elektronikus, és egyre több rendszer egyre több hibát tud elkövetni, és egyszer majd előjön az az idő, amikor majd kiderül, hogy ne adj Isten, ne történjen meg, de ne adj Isten, egy ilyen elektromos rendszer valakinek a halálát okozta, és akkor kezdik majd oldani a jogi felelősségnek a problémáit.
1: Az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága tulajdonképpen egy másik lépésben, mintha enyhített volna, ami viszont hát jó hír, mondhatni, ritkán hallunk arról, hogy Brüsszel valamiféle enyhítést rendel el, de hogy elutasították a kötelező műszaki vizsgák gyakoriságának szigorítását a 10 évnél idősebb autók és furgonok esetében, ahol fölmerült, hogy évente kellene műszaki vizsgára menniük a jelenlegi két éves periódus helyett, mert hogy azt mondják, nincs elegendő bizonyíték arra, hogy gyakoribb ellenőrzések ezek esetében jelentősen csökkentenék a közlekedési balesetek számát. Ezt hogyan kommentálja? Összességében ez jó hír, nem?
2: Összességében jó hír, tehát az, hogy ez még nem volt egy szabály, ez csak egy szabálytervezet volt, amit mielőtt még szabály lett volna belőle, megváltoztattak. Valóban nincs elég bizonyíték, úgy emlékszem, hogy erről a témáról is beszéltünk régebben, amikor van egy évvel ezelőtt, és a mai világban a baleseteknek egy elenyésző százalékát okozza műszaki hiba. Hát ez valahol 1% alatt mozog, attól függ, hogy milyen időszakot nézünk, és melyik országot. És nincs arra statisztika, hogy ennek a nagyjából 1%-nak hány százalékát okozzák a 10 évnél idősebb autók, és milyen műszaki hiba következtében. De hát nem lehet bizonyítani azt, hogyha most gyakoribbak lennek a műszaki vizsgák, akkor nyilván tisztább lenne a levegő, mert ilyen régi autóknál ugye leggyakrabb vagy elég gyakori hiba az, hogy messziről látszik, hogy közelednek, ilyen

0: magasabb az autók átlag életkora, mint a nyugat-európai országokban. Úgyhogy ha igen, akkor tehát mi többet nyernénk vele. A biztonságot, illetve ugye a környezetvédelmet illetően természetesen, hogy ezt valakinek mindig meg kellene fizetni. De vannak országok, ahol még az autók átlag életkorát tekintve rosszabb a helyzet. Tehát nem tudom, most hirtelen így fejből Szerbia, talán még Görögország is, mert ezekben az országokban még magasabb az átlag életkor.
1: Egyébként melyik azok a hibák, amiken leggyakrabban elcsúsznak a sofőrök a gépjárműveikkel a műszaki vizsgán? És mondjuk mi az, ami ezek közül ön szerint valódi baleseti kockázatot jelenthetne még akkor is, hogyha azt mondja, hogy azért 1% körül vagy alatt van a balesetek, az olyan balesetek száma, ami bizonyíthatóan műszaki elégtelenség miatt történik?
0: Hát a legveszélyesebb a műszaki szempontból a fékek állapota. Hogyha nem fognak megfelelően a fékek, régebben, még egy 10-20 évvel ezelőtt azt is nézték, hogy a két oldali fék között mennyi a különbség, ezt most is nézik, de a mai időben a legtöbb autók tárcsafékkel rendelkezik. Tehát itt ez a különbség jóval kisebb, a régi dobfékeknél ez sokkal fontosabb volt. Tehát a fékek műszaki állapota, nagyon gyakori az, hogy a gumiabroncsok nem megfelelő állapotban vannak, illetve az alva az. Ennek az állapota, lengéscsillapítók, nincs beállítva az autónak a geometriája, és a többi, amit nem biztos, hogy rögtön megállapítanak, például a rossz geometriát nem biztos, hogy megállapítják a műszaki vizsgán, viszont ezek fontosak. Illetve hát a világítás, ami napközben nem annyira fontos, de viszont ugye éjjel nagyon sokat számít, hogy megfelelően az autónak a világítás megfelelően világítson és megfelelő irányba.
1: Egyébként, ha már ennyit beszélünk a szoftveres felturbozott autókról, meg hát most már, hogy egyre több van belőlük az utakon, akkor lát olyan szoftveres, műszaki szoftveres újítást, mondjuk így, ami zsákutca, amit mondjuk kijavítani kell, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy hát egyre több autó próbálja használni, alkalmazni, de látszódik, hogy zsákutca.
0: Hát látszódik, hogy zsákutca, csak ugye azért most felelősség, ha én most itt kijelenteném, hogy ennek és ennek az autónak ez a rendszere rosszul működik, ami nem azt jelenti, hogy lehetséges ilyenek, és hogy minden esetben rosszul működik. Tehát a szoftvernek az a hátránya, hogy megbízhatatlan, és néha olyan dolgokat csinál, amit nem vár az ember, és ezt a hibát nem is ismétli meg mindig, hanem egyszer megtörténik. Aztán előfordul, hogy a szegény tulajdonos elmegy a szervizbe, és azt mondja, hogy nekem pedig az autó ezt is ezt csinálja, aztán 28-szor kipróbálják, akkor működik. Elmegy a szervizből, és akkor 29. alkalommal megint megcsinálja. Tehát ugye a mechanikus dolgok az vagy működik, vagy el van törve. Ott sokkal egyszerűsítve a dolgot, persze, így sokkal könnyebb megtalálni a hibát, szoftverén nagyon nehéz keresni, és a szoftverfejlesztőknek az az alapállása, hogy valamit csinálunk, aztán majd, ha nem jó, akkor kijavítjuk. A mechanikus dolognál ezt nem lehet megcsinálni, ott vagy az elején működik, vagy nem, itt a szoftvernek kipróbálják, úgyhogy nagyon sok szoftverhiba van. Úgy általában az elektromos autóknál, tehát ez megint nem azt jelenti, hogy minden elektromos autó minden esetben szoftverhibás, de hihetetlen dolgokra képesek az egyes elektromos autók, tehát az, hogy az ember leveszi a gázt, és akkor még az autó még 2 másodpercig gyorsít, aztán hirtelen magától lefékez, és nem hajlandó reagálni a gázadásra. Tehát ilyennel is van tapasztalatom sajnos. Úgyhogy ebben az irányban, tehát nem biztos, hogy ha több szoftver van az autóban, pont ez ugye ez volt a kérdés lényege, nem biztos, hogyha több szoftver van az autóban, az a felhasználónak is a tulajdonosnak minden esetben jó.
1: Egyébként az ön szerint mennyire jön össze, hogy az Európai Unió most az autók műszaki állapotába zírozik, miközben Kína meg olyan autókat gyárt, amiknél adott esetben még a sokszor rendszeres

0: ilyen autótesztelő vagy elemzői megszólalás is az, hogy a német csúcsautók már a kanyarban sincsenek.
1: Hát igen, mi ugye rászoktunk arra, hogy ami kínai, az gyenge minőség, egy csomó vicc is született erről, meg ezt úgy meg rászoktunk arra, viszont gyorsan változik a helyzet. Tehát a Kína, ami az autókat illeti, nagyon gyorsan elindult előre, és ami érdekes, hogy sokszor már nem csak maga az autók, hanem a biztonsági szabályok is. Hát ez Kínában történt egy eset, hogy egy, ugye most divat ez a süllyesztett kilincs, hogy nem lóg ki a kilincs az autóból, hanem akkor az egyik végét megnyomjuk, és akkor a másik vége kijön, úgy lehet kinyitni az autót, egyébként nagyon kényelmetlen, egy kézzel nehéz kinyitni az autót, de divat. És Kínában történt egy ilyen sajnálatos eset, hogy az utasok benne jöttek az autóban, mert leblokkolt ez a kilincs, és nem lehetett kinyitni. És a kínai törvények nagyon gyorsan reagáltak erre, és Kínában elindult egy folyamat, hogy betiltsák ezeket a kilincseket. Hát, valamikor nagyon gyorsan tudtak ők reagálni arra a piac igényeire, legyártani valamit rossz minőségben. Ma ott tartunk, hogy nagyon gyorsan tudnak legyártani valamit egyre jobb minőségben, de ami az Európa, illetve hát a nyugati világnak az előnye volt, hogy a biztonságra nagyon odafigyeltek, most már a kínai autók itt is kezdik kielőzni Európát.
0: Na és végül a kilométer óra csalások ellen mennyit segítene, ha az adatok jobban összekapcsolódnának az EU tagállamok között? Ez is valamennyire tárgya volt ezeknek a bizottsági egyeztetéseknek. Illetve, hát hogyha egy használt autó több országon át mozog, mennyire követhető ma hitelesen az előélete?
1: Nehezen, de egyébként van egy vásárlói léteg, aki nem is követi. Hát olyanok, hogy hú, ez biztos csalás, akkor én ezt megveszem, mert ugye élvezem azt, hogy itt ki lehet tolni a rendszerrel. Tehát valamennyire segítene, itt azért bonyolultabb a probléma, mert Szlovákiában, illetve hát a Európa keleti részén nagyon sokan azért vesznek használt autót, vagy olyan autót, amiről gyanítják, hogy azért nem az igazat mutatja kilométer óra, vagy egyenesen tudják, hogy nem az igazat mutatja kilométer óra. Szóval ezt azért veszik meg, mert másra nincs pénzük. Hát ezt a problémát nem fogja megoldani, de egyébként itt még nem szerepelnek konkrét intézkedések, csak az a cél, hogy ezen javítsanak. De a biztonság szempontjából mindenképpen segítene, persze majd kiderül, hogy mik lesznek a konkrét intézkedések.
0: Változhatnak az autók műszaki ellenőrzésének európai szabályai. Major József közlekedés biztonsági szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

Közeledik a nyár, vele együtt a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka. A szerdai nappaliban Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. Május 20-a a méhek világnapja. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek helyzetéről és a jó méz ismérveiről. Pozsonyba érkezik az Ibusár, Partinad Lajost és Bíró Krisztát kapcsoljuk a kultikus előadás kapcsán, a Cannes-i Filmfesztivál hangulatáról pedig Kulcsár Gábor jelentkezik a francia Rivieráról. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullámhosszaim.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. május 20-án, szerdán. Irán új béke ajánlattal jelentkezett, a legfontosabb kérdést azonban halogatják. Erről hallhatnak nem sokára, majd 7:30 után témánk, hogy az Európai Parlament ma Szlovákiával kapcsolatos állásfoglalásról szavaz. Most Bábel Ivetnek adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. Katar óvaint attól, hogy tovább eszkalálódjon a közel-keleti konfliktus. Napos meleg idő várható, 24 fok is lehet, jönnek a részletek. Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. A parlament Smeres alelnöke felszólított minden pártot és minden politikust, hogy tegyenek a megbékélésért és a feszültségek enyhítéséért. Úgy véli, a médiának is ezt kell tennie. Gáspár emlékeztetett, hogy a merénylet második évfordulóján Robert Fico nyugalomra és politikai értelemben vett fegyverszünetre szólított fel. Ennek ellenére úgy látja, a hétvége még az átlagosnál és az aktuális politikai helyzetben megszokottnál is feszültebb volt. Gáspár azt is közölte, hogy feljelentést tesz az ellenzéki politikusok vele kapcsolatos kijelentései miatt. Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaság élénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti. Emellett kedden tárgyalt Denisza Szaková gazdasági miniszterrel, és nem tetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal. Nem fogjuk támogatni a minimálbér szintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését, mondta Tomás. A miniszter hozzátette, szintén nem támogatják a próbaidő 3-ról 6 hónapra való meghosszabbítását, illetve az üdülési csekkek eltörlését sem. Ma délután szavaz az Európai Parlament a szlovákiai jogállamisági helyzetről szóló határozati javaslatról. A szöveg még módosulhat a szavazás előtt, a jelenlegi formájában felszólítja az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy fenyegete Szlovákiában az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése. A tervezet utal a büntető törvények és a szlovák alkotmány nemrég elfogadott módosításaira, bírálja a szlovákiai sajtó és véleményszabadság gyengítését, és elítéli a szlovákiai civil társadalomra nehezedő egyre nagyobb nyomást. Katar óvaint attól, hogy tovább eszkalálódjon a közel-keleti konfliktus. A katari külügyminisztérium szerint a régió országainak ez nincs érdekében, és nem szeretnék, ha egy újabb háborúba rángatnák bele őket. A szóvivő szerint ilyen esetben elsősorban a civil lakosság szenvedne. A katari külügy kijelentése nem sokkal azon hírek után érkezett, melyek szerint az Egyesült Államok és Izrael kiújíthatnák a harcokat Irán ellen. Katar más országokkal közösen támogatja Pakisztánt, amely közvetítőként lép fel a felek között a béke elérése érdekében. Az amerikai szenátus jóváhagyta azt a szimbolikus, de politikai értelemben fontos határozatot, amely korlátozhatja Donald Trump elnök jogköreit az iráni háborúval kapcsolatban. A demokrata párt már a háború kezdete óta ismételten próbálkozott elfogadni azt a határozatot, amely a katonai jogkörökről szól, és amely alapján az elnök a kongresszus jóváhagyása nélkül nem indíthatna további harci cselekményeket. A republikánusoknak eddig volt elegendő szavazatuk a határozat elutasítására, ez azonban most megváltozott, és a dokumentumot 50-47-hez arányban megszavazták, és így az utolsó olvasatba jutott. Ugyanakkor itt már bonyolultabb lesz azt megszavazni, mivel a képviselőházban a republikánus párté a többség. A tegnapi szavazás azonban jelzi, hogy a republikánus párton belül is egyre nagyobb a feszültség az iráni háború miatt, ami nem az elnök elképzelései szerint alakul. Első hivatalos külföldi útjára, kétnapos látogatásra utazott Lengyelországba Magyar Péter. A magyar kormányfő szerint visszakerültek megérdemelt helyükre a magyar-lengyel kapcsolatok. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja ide vezethetett, és megjegyezte, régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Magyar Péter szerint minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Magyarország szeretné a visegrádi együttműködést feléleszteni, erősebbé tenni. Az együttműködés alapjának pedig az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie, tette hozzá.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült, napos lesz az idő, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R1-esen útkarbantartási munkálatok miatt lezárták a Nyitra kelet, illetve a Belagyicai kereszteződést. Kerülni Nyitra dél, illetve Aranyosmarút felé lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: A szlovák válogatott harmadik mérkőzését is megnyerte, a magyar együttes pedig megszerezte első győzelmét a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. A szlovákok a vártnál nehezebben csak büntetőkkel verték 5-4-re a szlovénokat, pedig már 4-2-re is vezettek, a nagyot küzdő ellenfél 30 másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített. Három fordulót követően a 100%-os Kanada 1 ponttal vezet Szlovákia, 2-vel pedig Csehország előtt. A magyarok a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen 5-0-ra kiütötték az újonc briteket. Terbócs István és Nagy Krisztián is duplázott. A tabellán a hibátlan Finnország, a házigazda Svájc és Ausztria 6 ponttal vezet a Magyarország Egyesült Államok Lettország trió előtt. A 8 pontos szlovákok csütörtökön 20-20-tól a pont nélküli dánokkal, a 3 pontos magyarok pedig pénteken 16-20-tól a pont nélküli németekkel mérkőznek. A keddi játéknap további eredményei Ausztria-Lettország 3-1 és Norvégia-Olaszország 4-0. A VB mai műsora 16-20-tól Svájc-Ausztria-Csehország-Olaszország, 20-20-tól pedig Egyesült Államok-Németország és Svédország-Szlovénia. A komáromiak némi meglepetésre 1-0-ás vereséget szenvedtek Zólyomban. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzésén. A gólt a 27. percben a komáromiak egykori játékosa Jakub Szilveszter lőtte. A meccs legjobbja Adam Krejcsi, a Zvolen kapusa volt, aki fordulás után több gólnak látszó lövést hárított. A visszavágót a KFC ideiglenes otthonában, Aranyos Maróton, szombaton 20:30-tól bonyolítják le. Vitális Milán a Győr 6-szoros válogatott középpályása lett, a labdarúgó NB1 szombaton zárult idényének legjobb játékosa, az elismerést a rangadó díjátadón vehette át. Két keddi eredmény a labdarúgó Premier League-ből, Bournemouth-Manchester City 1-1 és Chelsea-Tottenham 2-1. Mivel a City nem nyert, így az Arsenal 22 év szünet után lett bajnok. Isztambulban ma 21 órától rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Története során a Freiburg először játszik európai kupa fináléban, az Aston Villa pedig a régmúlt dicsőségét idézné meg újra szerdán este. Az egykor a legjobbak közé tartozó Birminghami klub 1982-ben, azaz 44 éve elhódította a bajnokcsapatok Európa kupáját, majd 1983. januárjában a szuperkupát is, ugyanakkor az 1996-os Liga Kupa óta egyetlen trófea sem került a vitrinjébe. A Slovan Pozsonyban 2500 néző előtt 73-66 arányban legyőzte a címvédő lévai csapatot a férfi kosárlabda liga döntőjének második mérkőzésén. Összesítésben 1-1 az állás, az egyik fél negyedik sikeréig tartó sorozatban. Folytatás holnap 18 órakor Léván. Viktória Hruncsáková és Alex Molcsán bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába. Piros Zsombor viszont vereséget szenvedett a kvalifikáció nyitókörében, és kiesett. A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló Wimbledoni Grand Slam viadalt is kihagyja sérülés miatt, Carlos Alcaraz a spanyolok korábbi világelső teniszezője.

7 óra 17 perc van. Irán új békeajánlattal jelentkezett, pakisztáni közvetítéssel juttatta el javaslatát az Egyesült Államokhoz. A terv főként a fegyveres konfliktus lezárásáról, a Hormuzi szoros megnyitásáról és a tengeri kereskedelmet érintő szankciók feloldásáról szól, miközben a legfontosabb kérdést az iráni atomprogramot és az urán

0: fontos, és persze megjelenik aztán az atomprogram is, mint úgymond az a probléma, ami miatt nem oldódnak meg a dolgok, de igazából, és ezt megmutatták az előző tárgyalások, amiket aztán kétszer is megszakított a háború, hogy az atomprogramot illetőleg történtek előrelépések a tárgyalások alatt, de mivel, hogy kétszer is megtámadták Iránt a tárgyalás közben, az irániak bekeményítettek ebből a szempontból.
1: És hát most ezt a legfontosabb kérdést, ugye az atomprogramot, illetve hát az urándúsítást, ezt most el is napolják, tehát későbbre harasztanák.
0: Igen.
1: Ön szerint lehet komoly megállapodást kötni úgy, illetve van-e esélye egyáltalán olyan megállapodásnak, hogy a legfontosabb vitapontot félreteszik?
0: Hát lehetne, hogyha tényleg egy hosszú távú megegyezési folyamattal számolnánk, mert hogy igazából az van, hogy megint miről beszélünk, mert az atomprogram azt jelenti, hogy irániak atombombát akarnak, atombombát építsenek, amit Donald Trump hangoztat, hiszen 2003-ból ne felejtsük el, ott van az előző legfővezető Ali Khamenei patvája, egy ilyen vallási nyilatkozat, ami úgymond leteszi a voksot az atombomba ellen. Tehát itt arról van szó, hogy urándúsítás, és milyen szinten gyakorlatilag, mert hogy egy bizonyos szint fölött lehet, ez csak 90% fölött lehet, ez csak fegyverkezésre felhasználni, és irániak egyébként nem 90%, hanem 60%-ig dúsítottak, ami egy ilyen jel arra, hogy jó, most akkor nem ez a 20-valahány százalékos a gyógyászathoz, meg az atomerőművekhez szükséges mennyiség fölé tudunk menni, tehát el tudjuk érni a 90%-ot is, és erről kéne majd megegyezni. De az irániak ezt úgy veszik, hogy a jog arra, hogy atomprogramok legyen, már hogy uramdúsítási programok legyen, ez egy szuverén nemzeti joga Iránnak, ami nemzetközi szempontból tényleg így van, és az irányok részei a Nemzetközi Atomsorompó Egyezményt aláírták, szóval előtte is folytak az ellenőrzések, stb. Úgyhogy igazából ez a háború csinált az atomprogramról való tárgyalásból ennyire nagyon túlpolitizált dolgot. Előtte sokkal könnyebben meg lehetett volna egyezni Iránnal ebben a pontban, mint most a háború után.
1: Most Washington részéről azt hallani, hogy bizonyos kérdésekben talán engedékenyebbek lehetnek. Tényleg érezni bármiféle közeledést a felek között? Tetten érhető ez valamilyen gyakorlati dolgokban?
0: Ez nehéz megmondani, mert hogy egyelőre még tárgyalások sincsenek. Persze mindenki nyilatkozik mindenfélét, hogy igen, nagyon optimisták, és hogy persze, mert még mindig itt a B-verzió, mondta az amerikai elnök, ez pedig a fegyveres konfliktus, de az irániak, hogy mondjam, nagyon, nagyon óvatosak, hisz mondom, kétszer történt meg az, hogy a tárgyalások folyamán, míg folytak a tárgyalások, akkor az amerikaiak és Izrael megtámadta őket, szóval ők tényleg egy olyan megállapodást szeretnének, amire garanciák vannak, és ennek az esélye nagyon-nagyon kicsi. Az Egyesült Államok, a Trump adminisztratíva az meg egy gyors, egyszerű és globális megoldást szeretne, ez meg lehetetlen, és az előző Iránnal megkötött egyezményt, a 2015-öset, öt év tárgyalások után hozták össze, ahol tényleg hatalmas szakértői tím működött közre mindkét oldalon, szóval hogy mondjam, annak a realitása, hogy gyorsan és mindkét fél számára kedvezően megoldják, ez nagyon kicsi még mindig.
1: Irán új ajánlata tehát inkább óvatos diplomáciai próbálkozásnak tűnik, mint áttörésnek. Hogy ebből valódi megállapodás lesz-e, vagy csak egy újabb időhúzás, az a következő tárgyalási fordulókban derülhet ki. Kovács Attila iszlamológus, a Pozsonyi Comenius Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy segített értelmezni ezt a helyzetet.
0: Kérem, viszont hallásra!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik még csak most ébredeznek és most csatlakoztak hozzánk. Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Az Európai Parlament plenáris ülésén ma délután szavaz egy állásfoglalásról, amelyik Szlovákiát bírálná jogállamisági problémák miatt. Hogy miről is van szó, arról Bábel Ivett régiós hírei után beszélgetünk.
2: A török kultúra és a vár oszmánok általi elfoglalása lesz az idei múzeumok és galériák éjszakája rendezvény sorozat központi témája Füleken. A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korába, az orientális kultúra, a katonai konfliktusok és a két civilizáció határán zajló mindennapi életvilágába repíti vissza a látogatókat, közölte a múzeum. Az érdeklődők meghallgathatják a vár elfoglalásának történetét közvetlenül második Kohári Istvántól. Leírhatják nevüket perzsa arab írással, vagy megpihenhetnek egy autentikus török sátorban. Komárom önkormányzata felújítatja a városi rendőrség épületét, a költségeket a korábban elkülönített 2 millió eurós beruházási alapból állja. A tervek szerint hőszigetelik az épületet, kicserélik az ablakokat, napkollektorokat szerelnek fel, valamint felújítják a mosdókat és a zuhanyzókat. Ez az épület az utolsó elrettentő példa a városközpont és az erőd közötti részen. Már több támogatási kérelmünket elutasították, ezért úgy döntöttünk, saját forrás újítjuk fel a városi rendőrséget, mondta Kesszett Béla polgármester. Újra megnyitja kapuit a nyilvánosság előtt a pozsonyi Koch kert, amely nemzeti emlékhelynek van nyilvánítva. A kert, amelyet múlt év nyarán kezdtek felújítani, minden nap 9 órától lesz nyitva, beleértve a hétvégéket is, jelentette be Mátus Váló pozsony főpolgármestere. A munkálatokat uniós forrásokból finanszírozták. Új fafajtákat, bokrokat ültettek ki, felújították a kert körüli falat, a járdákat és a padokat is, és a kertben található szobrokat is megtisztították. A Koch kert 2022-ben került vissza a főváros tulajdonába, előtte a belügyminisztériumhoz tartozott és elhanyagolt állapotban volt. A kert a Koch klinika magánszanatórium része, amit az 1930-as években hozott létre az ismert pozsonyi orvos és sebész Karol Koch.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült, napos idő várható a mai napon, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A szokásos reggeli dugók miatt negyedórás késéssel számoljanak Besztercebánya bevezető szakaszán Breznobánya felől és Kassa-Saca város részéből Kassa belvárosába tartva. Útkarbantartás miatt korlátozásokkal számoljanak Losoncon, a Vajánszkeho utcában a városból kifelé menet és Nagykaposon is a Csicseri utcában. Az R1-esen útkarbantartási munkálatok miatt lezárták a Nyitra kelet, illetve a Belagyicai kereszteződést, kerülni Nyitra dél, illetve Aranyosmarút felé lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6,5 perccel múlt 7:30. Ma az Európai Parlament a Szlovákiával kapcsolatos állásfoglalásról szavaz. A téma nem új. Február 11-én már plenáris vita is volt arról, hogyan alakul Szlovákiában a jogállamiság, az alapvető jogok helyzete, az uniós pénzek felhasználása, a közmédia függetlensége, és szóba kerültek a Beneš dekrétumok is. Arról, hogy jogi és politikai értelemben mit jelenthet ez az állásfoglalás, Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatásért felelős igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a reggeli műsorában.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Mindjárt megkérem az elején, hogy tegye egy kicsit közelebb a szájához a telefont, lehet, hogy akkor jobb lesz majd a vonal, is jobban hallhatjuk majd önt. Mielőtt rátérnénk a dokumentum tartalmára, tisztázzuk, mit jelent pontosan az, hogy az Európai Parlament Szlovákiáról szóló jogállamisági állásfoglalásról szavaz? Tehát, hogy mekkora súlya van egy ilyen dokumentumnak?
1: Ugye ilyen jogállamisági állásfoglalásokról hallhattunk az elmúlt években, csak mondjuk inkább Magyarország vonatkozásában merültek ezek fel a 2010-es évek eleje óta. Ez arról szól, hogy az Európai Parlament, mint az európai népet, az uniós polgárokat közvetlenül képviselő uniós szervezet megfogalmaz politikai állásfoglalásokat. Ezek jogi kötőerővel nem bírnak, ezt már az elején leszögezném, tehát ezeknek politikai relevanciájuk van, jogi sokkal kevésbé, mert sem az Európai Bizottságot, sem pedig a tanácsot, tehát a tagállamokat nem kötik. Az viszont mindenképpen aláhúzandó, hogy a politikai relevanciája éppen abban áll, hogy az Európai Parlament, mint a polgárokat közvetlenül képviselő szervezet azt mondja, hogy úgy látjuk, hogy egy adott országban jogállamisági problémák vannak.
0: Elnézést kérek, hogy félbeszakítom, én pedig úgy hallom, hogy technikai problémák vannak a vonallal. Én azt javaslom, hogy hallgassunk együtt egy kis zenét, és megpróbáljuk önt újra hívni, jó?
1: Jó, köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, a vonalban ismét Tárnok Balázs, akit a Szlovákiával kapcsolatos európai parlamenti állásfoglalásról kérdezek. Ön szerint miért vagy hogyan jutott el odáig a szlovákiai helyzet, hogy az Európai Parlament külön határozatban foglalkozzon vele?
1: Én úgy gondolom, hogy most egy olyan politikai környezet alakult ki, aminek eredményeképpen a Fico kormányzatra, a Fico kormányzat politikai döntéseire az Európai Parlamentnek reagálnia kellett. Ahogy az állásfoglalás tervezetből is látszik, vannak olyan ügyek, amelyek korábbra nyúlnak vissza, de azért a kifogásolt intézkedéseknek a jelentős része az a 2025-ös évhez köthető. Aki követte a szlovákiai közéleti nyilvánosságot, nyilván emlékszik ezekre a kérdésekre, a bejelentés védelem megszüntetésére, a speciális ügyészség és még sok-sok más, akár ugye a közmédia helyzete. Ezek folyamatosan napirenden voltak Szlovákiában a közéleti vitákban, és ezek köszönnek vissza ebben az állásfoglalásban is, amely ugye még egyszer, tehát jogi kötőerővel nem bír, de az Európai Parlament tudja hangsúlyozni, hogy Szlovákiában egy olyan úton van a kormányzat, amellyel kapcsolatban mindenképp fel kell hívni a figyelmet, tehát ez egyenlőre egy nagy politikai értelemben vett felkiáltójel, ami jogi következményekkel nem jár, de nem kizárható, hogyha ez a politikai helyzet, ez a jogállamisági lecsúszás eszkalálódik, akkor jogi lépéseket is fog tenni akár az Európai Bizottság, amely ugye jogi értelemben képes arra, hogy hátrányos jogkövetkezményt váltson ki az országra nézve.
0: Ez a hátrányos jogkövetkezmény, amit most mondott, ez inkább anyagi következmény? Tehát, hogy itt uniós források visszatartásán túl milyen szankciókra számíthat esetleg egy-egy ország?
1: Ugye itt arról van szó, hogy a jogállamiság ez egy deklarált Európai Uniós alapérték, amelynek védelmére több eszköz van, például az Európai Uniós szerződésről szóló szerződés 7. cikke, vagyis a 7. cikk szerinti eljárás, ami ugye 2018-ban például Magyarországgal szemben is megindult. Indulhatnak kötelezettségszegési eljárások, és indultak is kötelezettségszegési eljárások, aminek értelmében lényegében az Európai Bizottság egy eljárást indít, majd hogyha ez az Európai Unió bíróságán a bizottság szempontjából sikerrel ér véget, akkor rá tudják kényszeríteni arra lényegében a pénzügyi bírság fenyegetésével Szlovákiát, hogy változtassa meg a kifogásolt jogszabályi környezetet, és hát a már említett pénzügyi visszatartások, a források pénzügyi visszatartása. Ez, ahogy ha jól látom, egyelőre azért még nem merült föl komolyabban, azért ezeknek a jogállamisági kifogásoknak, ennek a folyamatnak legalábbis az elmúlt másfél évtizedre visszanézve van egy kialakult gyakorlat, egy kultúrája, hogy előbb egyik jelentés, másik jelentés, és hogyha az ország, az állam nem reagál, akkor igyekeznek keményebb eszközökhöz nyúlni. Az viszont, hogy milyen kérdéseket húznak alá ebben az állásfoglalásban, az jelzésértékű, hiszen az egyes politikai tényezők is erre tudnak politikát alapozni, tehát teljesen világosan válik, hogy milyen problémák jelennek meg Szlovákiában, és ez az egyes érdekcsoportoknak, politikai csoportoknak, általában véve a polgároknak egy erős legitimációs alapot nyújt.
0: Az uniós pénzekkel való visszaélés is külön téma dokumentumban. Miért kezeli ezt Brüsszel jogállamisági ügyként, és nem egyszerűen pénzügyi vagy adminisztratív problémaként?
1: Ugye a jogállamiságnak a fogalma, ez egy viszonylag sokat vitatott egyébként, egy széles körű fogalom. Ugye több alapérték van az Európai Unióról szóló szerződés második cikkében, a jogállamiság, szabadság, emberi jogok, demokrácia. Mégis azt látjuk, hogy a jogállamiság kapcsán alakultak ki olyan mechanizmusok, amelyek lényegében Európai Uniós tagállamok jogalapú működését jelentik, és az uniós felfogás szerint, hogyha korrupciós tevékenység történik, itt kifejezetten a pénzügyi kérdésre reagálva, az a jogállamisági alapú működést veszélyezteti, és a jogállamiság kapcsán alakultak ki ezek a mechanizmusok, a jogállamisági jelentések, a kondicionalitási eljárás, tehát aminek egyértelmű pénzügyi vonatkozásai vannak, az is a jogállamisághoz kötött, tehát a jogállamiság egy jogalap, amit lényegében arra használnak, hogy az Európai Unió a jog erejével működjön, ideértve a források, az uniós források különösen felhasználását is, hiszen ennek különösen nagy politikai relevanciája van, hiszen számos nyugat-európai tagállam rendkívül rossz szemmel nézi, hogy az uniós forrásokat korrupt módon használják föl, vagy lényegében nem úgy használják föl, ahogy azt az elvárható lenne, és éppen ezért egyre nagyobb politikai figyelem irányul a források jogellenes felhasználására, de itt nem csak a források jogellenes felhasználásáról van szó, hanem általában véve azoknak az alkotmányos rendszereknek a mahinálásáról, amelyek azt szolgálnák, hogy egy állam kiegyensúlyozottan jogszerűen működjön a fékek és ellensúlyok rendszerére, a média erejére, a civil társadalom erejére, és ez az állásfoglalás tervezet sorra veszi, hogy ezek a kérdések milyen mértékben és hogyan sérültek az elmúlt években Szlovákiában.
0: Térjünk rá a Beneš dekrétumokra. Én ugye áttanulmányoztam ezt a határozati javaslat tervezetet, és hát egy eléggé elrejtett formában, nem is konkrétan megnevezve ezeket a dekrétumokat, ott szerepel ez a pont is, de miért fontos, hogy ez a téma bekerült a szlovákiai jogállamiságról szóló dokumentumba?
1: Ugye azzal kezdeném, hogy ez az állásfoglalás nem a kékékből jött, tehát hogy a február 11-én tartottak egy plenáris vitát az Európai Parlamentben, ahol a jogállamisági problémák kerültek terítékre. És a dekrétumok kérdése ott is nagyon érintőlegesen jelent meg, legalábbis ami az Európai Parlamenti felhívást a vitára, a tájékoztatót illeti. A vitában ugyanakkor nagyon sokan, tehát arányaiban többen tértek ki a Beneš dekrétumok kérdésére, mint amit az uniós európai parlamenti dokumentumokból várható volt. Tehát egy nagy érdeklődés volt a dekrétumok kérdése iránt, el kellett tennie néhány hétnek, hogy ez az állásfoglalás tervezet megszülessen, és bár valóban két pont érinti a dekrétumok kérdését, és igen, szó szerint a dekrétumok nincsenek is leírva, Beneš neve nincs leírva, de nem is szükséges, hiszen körbeírja a tervezet, hogy ugye arról van szó, hogy a második világháborút követő berendezkedés kriminalizálás, tehát kritikájának kriminalizása elfogadhatatlan, illetőleg általában véve az a gyakorlat, hogy etnikai alapon a második világháborút követő dokumentumokra hivatkozva ma is föld tulajdonokat vonjanak el egyénektől. Ez lényegében a diplomácia nyelvezete és a jog nyelvezetének keveréke, hogy ez a szövegben megjelent. A jelentősége, kiemelt jelentősége abban áll, hogy az Szlovákia Európai Uniós csatlakozása óta nem volt ilyen dokumentum, állásfoglalás az Európai Parlament részéről, amely kifejezetten a Beneš dekrétumok függött össze. Ez ugye abból is fakad, hogy a 2000-es évek közepén is megjelent ez a kérdés az Európai Parlamentben, 2010-es években is, ugye petíciók formájában, de akkor az alaphelyzet nem ugyanaz volt, mint most, hiszen 2020 óta legkésőbb tudjuk, hogy szisztematikusan, rendszer szintűen alkalmazzák a Beneš dekrétumokat, vagy hát azokat megerősítő szlovák nemzeti tanácsi határozatokat, annak érdekében, hogy földeket vonjanak el etnikai alapon. Tehát mostanra a helyzet megváltozott, és mostanra alakult ki az elmúlt, tehát el kell tennie közel 6 évnek, hogy kialakuljon egy olyan politikai környezet, amikor van politikai fogadókészség arra, hogy Szlovákia kapcsán ezeket a kérdéseket is felrólják. És én személy szerint azért is tartom különösen fontosnak azt, hogy ez egy jogállamisági keretben jelenik meg, mert azt látjuk itt az elmúlt néhány évtizedben, hogy az Európai Unióban a nemzeti és nyelvi kisebbségek kérdése nagyon nehezen vihető előre, számos tagállam ezt a kérdést abovó ellenzi, és nagy tagállamokról is van szó, tehát ezt láthattuk akár a Minority Safe-eknél, akár más kezdeményezéseknél.
0: Illetve hát saját a benefit... hatáskörben akar ezekkel a kérdésekkel foglalkozni a legtöbb tagállam.
1: Pontosan, és számos tagállam ez emiatt rendkívül módon ellenzi. Ugyanakkor a Benes dekrétumok kérdése az nem csak kisebbségi kérdés, ez egy emberi jogi kérdés, egy tulajdonkérdés, és még sorolhatnánk, és az, hogy ezt egy jogállamisági keretbe csomagolják be, ez én úgy gondolom, hogy rendkívül előnyös, hiszen a jogállamisági kritikáknak viszont megvan az a kerete, amivel a nyugat-európai és az európai, a többi tagállam érti, sokkal jobban érti, hogyha ezen keretben csomagolják be ezt a kérdést, mint hogyha általában véve kisebbségi ügyekről lenne szó, és én úgy gondolom, hogy így a hatékonysága is nagyobb. És még ugye azt is hozzátenném, hogy nyújtottak be módosító javaslatokat, tehát az az állásfoglalás tervezet, amit most az Európai Parlament honlapján látunk, ez nem biztos, hogy végleges, ugye dél után lesz erről szavazás. Uhrik és Mazurek is nyújtott be módosító javaslatot, a szocialisták is, a patrióták részéről, László András is, és az EPP részéről Zdechovsky képviselő is, cseh képviselő. Ugye ez egy nagy átfogó javaslat, ami több frakció, tehát a jobb-közép, közép és baloldali frakciók kezdeményezésére jött létre, és a szlovákiai magyar érdeknek megfelelő kiegészített szövegjavaslat, ez az Európai Néppárti módosító javaslatba került be, tehát érdeklődéssel figyelhetjük majd, hogy sikerül egy kicsit bővebb szöveget elfogadtatni az Európai Parlament plenáris ülésével.
0: Vannak képviselők, illetve képviselőcsoportok, amelyek szűkítenék ezt az állásfoglalást, ennek a fókuszát, illetve vannak, amelyek pedig bővítenék, jól értem?
1: Természetesen, tehát Uhrik és Mazurek képviselő urak olyan módosítót nyújtottak be, ami lényegében bagatelizálja a jogállamisági vitát is, és ezt jelentős mértékben elvonná ennek az élét. A patrióták részéről ugye a Fidesz képviselője pedig Ögyölt, ami egyfelől ugye bár megjegyzi, hogy a Benes dekrétumoknak a mai napig történő alkalmazása az nem elfogadható, másfelől azonban ennek az egész jelentésnek és állásfoglalásnak a jelentőségét igyekszik csökkenteni azzal, hogy magát a jogállamisági mechanizmust kritizálja, tehát hogyha úgy veszük, akkor ők is ezen állásfoglalás politikai jelentőségét igyekeznek csökkenteni, míg a Zdechovsky által benyújtott módosító javaslat kizárólag azon pontokban fogalmaz meg módosítást, egy kiegészítést, ami a Benes dekrétumok alkalmazását érinti, tehát ez is a magyar érdekérvényesítésnek egyébként az erejét mutatja, hogy sikerült meggyőzni az Európai Néppárt frakcióját, hogy ez a két pont, amit a dekrétumok mai napig történő alkalmazása vonatkozásában ez az eredeti tervezet megfogalmazott, ez nem elég, ezt egy kicsit még ki kéne bővíteni, nevesíteni kellene kifejezetten, hogy a magyarokat érinti nagy számban ez a gyakorlat, azt is próbálják nevesíteni ebben a módosító javaslatban, hogy ez egy rendszer szintű földrablás, tehát hogy egy bőve szövegjavaslatot szeretnének elfogadtatni, és hogyha ez megtörténik, azért az ténylegesen növelni fogja a politikai jelentőséget.
0: És a szlovákiai magyar közösség szempontjából mit jelenthet, hogyha az Európai Parlament kimondja ezzel a kérdéssel európai, milyen alapjogi szinten is foglalkozni kell?
1: Én úgy gondolom, hogy a kisebbségi törekvések az európai térben az egy hosszú távfutás, ezt láthatjuk már hosszú ideje, és ez egy fontos legitimációs lépőkő lenne, hogyha a jogállamisági keretben elhelyezve tud az Európai Parlament kritikát megfogalmazni a minket érintő súlyos jogsértés ellen, és ez egy visszaigazolás is a következő évekre nézve, hogy hogyan és miként érdemes a kisebbségi jogsértéseket úgy megfogalmazni, hogy azok értő és hallgató fülekre találjanak az európai politikai térben, ez pedig a jogállamisági keret. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor egy módszertani újítás is van e tekintetben, és lényegében ez egy lajstrom, ez egy bűnlajstrom a Szlovákiának, és erre az állásfoglalásra épülhetnek további jogi és politikai lépések egyaránt, és nagyon fontos, hogy ebben a lajstromban, ebben a katalógusban például a Benes dekrétumok ügye is kapjon helyet, és olyan megállapításokat is tartalmaz, hogy a a nemzeti kisebbségek jogai, azok lényegében a jogállamiság biztosításának feltétele, és ez egy nagyon fontos hivatkozási pont, mert innentől kezdve bármilyen kisebbségi jogsértést, diszkriminációs jogszabályi keretet meg tudunk legitim módon úgy fogalmazni, hogy ez a jogállamiságot sérti, már pedig azt kristálytisztán láthatjuk az elmúlt évekből, hogy erre a keretre nyitottak az európai fülek, és akár azt is lehet mondani, hogy ez egy rendkívül nagy előrelépés lehet a kisebbségi Európai Uniós érdekérvényesítésben.
0: És hogyan tovább? Tehát milyen szerepe lehet majd ezután az Európai Bizottságnak? Van lehetősége konkrét lépéseket tenni Szlovákiával kapcsolatban, illetve várhatók ilyen lépések?
1: Több lépést egyes területek kapcsán ugye már megtett, a bejelentővédelem kapcsán, a speciális ügyészség kapcsán itt már történtek lépések, tehát ez tényleg egy hosszú lajstrom. Szlovákiai magyar szempontból nekünk az különösen fontos, hogy a Beneš dekrétumok ügyében történjen előrelépés. Itt ugye december óta az Európai Bizottságot több fórumon is tájékoztatták jogvédők, politikai aktorok arról, hogy mi zajlik Szlovákiában. Konkrétan a 2026 márciusi LIBE meghallgatáson láthattuk, hogy talán az Európai Bizottság még mindig nincs teljesen tisztában azzal, hogy mi is zajlik az országban, és minden egyes ilyen jelzés, ami az Európai Parlament, ami európai szintű politikai szereplők részéről jön, nem csupán a szlovákiai magyar politikai és civil közösségből, az erősíti azt a megközelítést, hogy az Európai Bizottságnak most már igenis kellene ebbe energiát szentelnie, hogy megpróbálja feltárni, hogy mi történik az országban. Márpedig, hogyha ezt megteszi, az én véleményem szerint egyértelmű a jogi helyzet, Európai Uniós jogot is több ponton sérti ez a gyakorlat, és hogyha erre a megállapításra eljut többek között ezen politikai nyomásnak köszönhetően is az Európai Bizottság, ami most az Európai Parlament részéről jött, akkor abból tényleges gyakorlati, kézzelfogható eredmények származnak, hiszen az Európai Bizottságnak megvan az eszközrendszere arra, hogy a szlovák köztársaságot, Szlovákiát rákényszerítse az uniós jog betartására.
0: A mai európai parlamenti szavazás tehát nem csak Szlovákia jogállamisági állapotáról szól, hanem arról is, hogy az uniós intézmények mennyire hajlandók alapjogi kérdésként kezelni a Beneš dekrétumok mai következményeit. Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatásért felelős igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy segített értelmezni a szavazás tétjét.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Közeledik a nyár, vele együtt a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka. A szerdai nappaliban Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. Május 20-a a méhek világnapja. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek helyzetéről és a jó méz ismérveiről. Pozsonyba érkezik az Ibusár, Partinad Lajost és Bíró Krisztát kapcsoljuk a kultikus előadás kapcsán, a Cannes-i filmfesztivál hangulatáról pedig Kulcsár Gábor jelentkezik a francia Rivieráról. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszaim.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök napindító hírmagazinunk harmadik óráját hallgatják 2026. május 20-án, szerdán, Bernátok és a Felíciák neve napján. A folytatásban arról beszélgettünk, hogy le kellene-e mondani a Sulyog Tamás magyar államfőnek. Majd 8:30 után maradunk Magyarországon a kormányváltást előidéző kegyelmi ügy részleteiről és az ezzel kapcsolatos új fejleményekről lesz szó, de csak hírblokkunk után Bábel Ivetnek adom át a mikrofont.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. Az amerikai szenátus jóváhagyta Donald Trump háborús jogköreinek korlátozását. Napos meleg idő várható, 24 fok is lehet, jönnek a részletek. Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. A parlament Smeres alelnöke felszólított minden pártot és politikust, hogy tegyenek a megbékélésért és a feszültségek enyhítéséért. Úgy véli, a médiának is ezt kell tennie. Gáspár emlékeztetett, hogy a merénylet második évfordulóján Robert Fico nyugalomra és politikai értelemben vett fegyverszünetre szólított fel. Ennek ellenére úgy látja, a hétvége még az átlagosnál és az aktuális politikai helyzetben megszokottnál is feszültebb volt. Gáspár azt is közölte, hogy feljelentést tesz az ellenzéki politikusok vele kapcsolatos kijelentései miatt. Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaság élénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti. Emellett kedden tárgyalt Denisza Szakova gazdasági miniszterrel, és nem tetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal. Nem fogjuk támogatni a minimálbér szintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését, mondta Tomás. A miniszter hozzátette, szintén nem támogatják a próbaidő 3-6 hónapra való meghosszabbítását, illetve az üdülési csekkek eltörlését sem. Ma délután szavaz az Európai Parlament a szlovákiai jogállamisági helyzetről szóló határozati javaslatról. A szöveg még módosulhat a szavazás előtt, a jelenlegi formájában felszólítja az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy fenyegete Szlovákiában az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése. A tervezet utal a büntető törvények és a szlovák alkotmány nemrég elfogadott módosításaira, bírálja a szlovákiai sajtó és véleményszabadság gyengítését, és elítéli a szlovákiai civil társadalomra nehezedő egyre nagyobb nyomást. Első hivatalos külföldi útjára, kétnapos látogatásra utazott Lengyelországba Magyar Péter. A magyar kormányfő szerint visszakerültek megérdemelt helyükre a magyar-lengyel kapcsolatok. Magyarország szeretné feléleszteni a visegrádi együttműködést, aminek alapját az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat alkotná. A mai napon Magyar Péter Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, a Szejm és a szenátus vezetőivel, valamint Lech Walesával is tárgyal. Az amerikai szenátus jóváhagyta azt a szimbolikus, de politikai értelemben fontos határozatot, amely korlátozhatja Donald Trump elnök jogköreit az iráni háborúval kapcsolatban. A demokrata párt már a háború kezdete óta ismételten próbálkozott elfogadni azt a határozatot, amely a katonai jogkörökről szól, és amely alapján az elnök a kongresszus jóváhagyása nélkül nem indíthatna további harci cselekményeket. A republikánusoknak eddig volt elegendő szavazatuk a határozat elutasítására, ez azonban most megváltozott, és a dokumentumot 50-47-hez arányban megszavazták, és így az utolsó olvasatba jutott. Ugyanakkor itt már bonyolultabb lesz megszavazni, mivel a képviselőházban a republikánus párté a többség. A tegnapi szavazás azonban jelzi, hogy a párton belül is egyre nagyobb a feszültség az iráni háború miatt, ami nem az elnök elképzelései szerint alakul.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült, napos idő várható a mai napon, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban a Récsei úton, a McDonald's után a belváros felé tartva, ahol furgon ütközött egy villamossal. A szokásos reggeli dugók miatt negyedórás késéssel számoljanak Besztercebánya bevezető szakaszán Breznóbánya felől, Komárom elején Nagymegyer irányából és Kassa-Saca városrészéből Kassa belvárosába tartva. Útkarbantartás miatt korlátozások vannak Losoncon, a Vajánszkeho utcában a városból kifelé menet és Nagykaposon is a Csicseri utcában. Az R1-esen szintén útkarbantartás miatt lezárták a Nyitra kelet, illetve a Belanicai kereszteződést, kerülni Nyitra dél és Aranyosmarót felé lehet. Vezessenek óvatosan!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A szlovák válogatott harmadik mérkőzését is megnyerte, a magyar együttes pedig megszerezte első győzelmét a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. A szlovákok a vártnál nehezebben csak büntetőkkel verték 5-4-re a szlovénokat, pedig már 4-2-re is vezettek, a nagyot küzdő ellenfél 30 másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített. Három fordulót követően a 100%-os Kanada 1 ponttal vezet Szlovákia, 2-vel pedig Csehország előtt. A magyarok a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen 5-0-ra kiütötték az újonc briteket. Terbócs István és Nagy Krisztián is duplázott. A tabellán a hibátlan Finnország, a házigazda Svájc és Ausztria 6 ponttal vezet a Magyarország Egyesült Államok Lettország trió előtt. A 8 pontos szlovákok csütörtökön 20-20-tól a pont nélküli dánokkal, a 3 pontos magyarok pedig pénteken 16-20-tól a pont nélküli németekkel mérkőznek. A keddi játéknap további eredményei Ausztria-Lettország 3-1 és Norvégia-Olaszország 4-0. A VB mai műsora 16-20-tól Svájc-Ausztria-Csehország-Olaszország, 20-20-tól pedig Egyesült Államok-Németország és Svédország-Szlovénia. A komáromiak némi meglepetésre 1-0-ás vereséget szenvedtek Zólyomban, az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzésén. A gólt a 27. percben a komáromiak egykori játékosa Jakub Szilveszter lőtte. A meccs legjobbja Adam Krejcsi, a Zvolen kapusa volt, aki fordulás után több gólnak látszó lövést hárított. A visszavágót a KFC ideiglenes otthonában, Aranyos Maróton, szombaton 20.30-tól bonyolítják le. Vitális Milán a Győr 6-szoros válogatott középpályása lett, a labdarúgó NB1 szombaton zárult idényének legjobb játékosa, az elismerést a rangadó díjátadón vehette át. Két keddi eredmény a labdarúgó Premier League-ből, Bournemouth-Manchester City 1-1 és Chelsea-Tottenham 2-1. Mivel a City nem nyert, így az Arsenal 22 év szünet után lett bajnok. Isztambulban ma 21 órától rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Története során a Freiburg először játszik európai kupa fináléban, az Aston Villa pedig a régmúlt dicsőségét idézné meg újra szerdán este. Az egykor a legjobbak közé tartozó Birminghami klub 1982-ben, azaz 44 éve elhódította a bajnok csapatok Európa kupáját, majd 1983. januárjában a szuperkupát is, ugyanakkor az 1996-os Liga Kupa óta egyetlen trófea sem került a vitrinjébe. A Slovan Pozsonyban 2500 néző előtt 73-66 arányban legyőzte a címvédő lévai csapatot a férfi kosárlabda liga döntőjének második mérkőzésén. Összesítésben 1-1 az állás, az egyik fél negyedik sikeréig tartó sorozatban. Folytatás holnap 18 órakor Léván. Viktória Hruncsáková és Alex Molchan bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába. Piros Zsombor viszont vereséget szenvedett a kvalifikáció nyitókörében, és kiesett. A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló Wimbledoni Grand Slam viadalt is kihagyja sérülés miatt, Carlos Alcaraz a spanyolok korábbi világelső teniszezője.

0: Közeledik a nyár, vele együtt a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka. A szerdai nappaliban Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. Május 20-a a méhek világnapja. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek helyzetéről és a jó méz ismérveiről. Pozsonyba érkezik az Ibusár, Partinad Lajost és Bíró Krisztát kapcsoljuk a kultikus előadás kapcsán, a Cannes-i Filmfesztivál hangulatáról pedig Kulcsár Gábor jelentkezik a francia Rivieráról. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Van. Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök világossá tette, hogy nem mond le. Azt állítja, nincs alkotmányos oka a távozásának, az esküje az egész politikai nemzethez köti, és a hatályos alaptörvény keretei között kívánja ellátni a feladatát. Magyar Péter miniszterelnök szerint Sulyog nem alkalmas arra, hogy a törvényesség őreként működjön, és május végéig várja a távozását. De mit jelent ez jogilag, politikailag, és hogyan tud együttműködni egy új kormányfő egy olyan köztársasági elnökkel, akinek a lemondását nyíltan követeli? Erről kérdezem Kiszeli Zoltán politológust. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Sulyog Tamás azt mondja, nem mond le, mert nincs alkotmányos oka a távozásának. Politológusként ön hogyan értelmezi ezt az üzenetet?
2: Igen, valóban az új kormányfő egy május 31-ig szóló határidőt adott nem csak a köztársasági elnöknek, hanem más az előző országgyűlés által kinevezett közjogi méltóságoknak. Az látszik, hogy nyilván ők megfontolhatják, hogy lemondanak-e vagy sem. A legtöbben akár az Alkotmánybíróság elnöke vagy a kúria elnöke úgy nyilatkoztak, hogy nem szándékoznak lemondani. Ha nézzük a tankönyvi helyzetet, az alaphelyzetet, akkor a fékek és ellensúlyok rendszere egy demokráciában úgy működik, hogy bizonyos tisztségviselőknek a mandátuma, megbízatás ideje áthúzódik a parlamenti ciklusokon. Tehát ilyen a köztársasági elnök Magyarországon 5 évre választják, míg az országgyűlés 4 évre, és azzal, hogy áthúzódik a ciklusa az őt megválasztó országgyűlés mandátumán, ez garantálja azt, hogy független lehessen a mindenkori többség, parlamenti többségtől. Tehát valóban pártok javasolják ezeket a tisztségviselőket megválasztásra, pártok parlamenti képviselői választják meg őket, de amint megválasztják őket, onnantól kezdve ők azt a hivatalt töltik be, és a munkájukra az alkotmány, alaptörvény és a törvények vonatkoznak. Tehát valóban van egy a pártoknak szerepe, de a megválasztás után a tankönyv szerint a pártoknak már nincsen ráhatása arra, hogy ezek az emberek hogyan lássák el a funkciójukat.
1: És vajon így volt ez a gyakorlatban is, érvényesült-e ez a papíron lefektetett alapelv Sulyog Tamás esetében?
2: A legtöbb esetben igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy az 1990 utáni Magyarországon az esetek talán 95-97%-ában ez érvényesült, hogy az előző országgyűlés által megválasztott tisztségviselőket a következő kormány többség hivatalban hagyta. Ha a miniszter, ha az államfőket nézzük, a köztársasági elnököket, ugye ez történt Göncz Árpád esetében, aki a 98-ban hivatalba lépő első Fidesz kormány idején kitöltött a ciklusát, őt nem szólították fel lemondásra, de Sulyog Lászlónál is ez volt, ezt láthattuk, Sólyom Lászlónál is ezt láthattuk, aki a Gyurcsány kormánnyal szemben volt kritikus, több döntést visszaküldött mondjuk az Alkotmánybíróságnak, ezeket az Alkotmánybíróság ugye jóvá is hagyta, mert a köztársasági elnök kritikáját az Alkotmánybíróság jóvá hagyta, tehát ilyen szempontból ezt láttuk, és hát ez volt mondjuk nagyon sok más esetben is. Gondoltunk Alföldi Róbertre, aki a Nemzeti Színház igazgatója volt, és 2010 után kitöltötte a ciklusát. Tehát ez volt a jellemző, hogy az előző országgyűlés által, vagy az előző kormányzat által választott tisztségviselők és vagy intézményvezetők hivatalban maradhattak. Nagyon kevés kivétel van, talán Bodnár Ákost említhetjük 1990 után kivételként, akire egy politikai nyomás nehezedett 94 után, és ezért ő lemondott a Nemzeti Bank éléről, illetve 2010 után egy bírósági átszervezéssel, amikor a legfelsőbb bíróság átalakult, akkor volt talán az, hogy egy hivatalvezetőnek a mandátuma megszűnt, de azt is láttuk egyébként nagyon kreatív megoldásként, hogy az előző parlament egy olyan hivatalvezetőt választott, aki nagyjából a kormányváltás idején töltötte be a törvényben előírt nyugdíjkorhatárt, és emiatt nyugdíjazással szűnt meg a pozíciója. Tehát itt a pártok között, ha van egy egyetértés, akkor ez tud jól is működni, de hát ha nincsen egyetértés, vagy mint most látjuk, hogy az új kormány egy tiszta lappal akar indulni, egy új intézményrendszert akar létrehozni, és az új intézményrendszer jogosítványait nem akarja az előző országgyűlési többség által kinevezett tisztségviselőkre ruházni, ebből lehet a konfliktus.
1: Ahogy Magyar Péter bírálja az államfőt, az belefér a politikai nyomásgyakorlás kereteibe, vagy már közel van az alkotmányos intézmény megkérdőjelezéséhez?
2: Hát azzal, hogy lemondásra szólítja fel nem csak Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hanem az előző országgyűlési többség által kinevezett más tisztségviselőket is, és illetve ultimátumot ad, szerintem az én megítélésem szerint ez már nem fér bele. Tehát ilyet láttunk Lengyelországban, ahol például a kettővel ezelőtti kormány, az akkori Tusk kormány által kinevezett alkotmánybírák legitimitását kérdőjelezték meg, ugye ez egy elhúzódó válsághoz vezetett, vagy amikor most Tusk 23-ban ismét hivatalba lépett, akkor ott is volt ilyen vita, mondjuk intézményvezető kapcsán a közszolgálati médiára, ha gondolunk, tehát ez nyilván nem jó. Tehát az, hogy kritizálja Magyar Péter a köztársasági elnök egyes döntéseit, szerintem az rendben van, hogy lemondásra szólítja fel és ultimátumot ad neki, szerintem az én véleményem szerint ez nem fér bele egy demokratikus működésbe, hiszen ez amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Hogyha most az előző országgyűlési többség által kinevezett tisztségviselőknek ultimátumot adnak, esetleg növelik rajtuk a politikai nyomást, lemondásra kényszerítik őket, akkor ha fordul a kocka, és hát egy demokráciában 4 évente az emberek döntése alapján fordulhat a kocka, akkor a most hivatalba lépő új tisztségviselőkkel szemben ugyanilyen nyomásgyakorlás is elképzelhető egy új többség részéről, és akkor ez ugye nyilván nem a stabilitás felé viszi a magyar politikai berendezkedést, hanem az instabilitás felé, és hát ez nem jó.

0: Hát nyilván ezt különböző módon lehet megítélni. Vannak statisztikák, ugye hány törvényt küldött vissza. Hát itt is egyébként, ha megnézzük, ugye kétfajta felfogás van. Van egy többségi demokrácia felfogás, ugye ez volt jellemző mondjuk a Fidesz kormányzás elmúlt 16 évére, és én úgy látom, hogy Magyar Péter is ezzel ezen filozófia mentén halad, hogy kap egy erős felhatalmazást a szavazóktól, ez az ötödik kétharmad Magyarországon, amit a szavazók egy kormánynak adnak, és ezzel a többségi felhatalmazással élve kormányoz a többség, és itt a köztársasági elnök talán visszáfúzódik. Egyébként hasonlót láttunk Gönc Árpád esetében is. Ez is nagyon érdekes, hogy amikor például ő is a 90-es évek végén még mondjuk a balliberális kormányzat volt, akkor talán kevesebb törvényt küldött az Alkotmánybírósághoz, és utána, amikor Fidesz kormány volt, akkor többet. Tehát látunk ilyen hullámzást a köztársasági elnökök hivatali felfogásában. Tehát igen, ez hullámzik. Tehát itt azt látjuk, hogy amikor egy ilyen többségi demokrácia felfogás van, attól még nyilván a törvényeket és az alaptörvényt be kell tartatnia, meg kell testesíteni a nemzet egységét, hogy ezzel hogyan él az adott köztársasági elnök, ez nyilván az ő személyes habitusától, elnöki programjától, politikai helyzet megítélésétől függ. Az látszik, hogy ahogy például Gönc Árpád a balliberális kormányzás idején visszafogottabb volt, úgy Súlyog Tamás is mostani az elmúlt időszakban talán kevesebbet élt ezzel a lehetőséggel, élt ezzel a lehetőséggel, visszaküldött törvényeket, de talán azt gondolta, hogy a többségi demokrácia felfogás jegyében a kormány él azzal a felhatalmazással, amit a szavazóktól kapott. Hát most érdekes, hogy Magyar Péter ugyanezt a modellt próbálja átültetni, hogy amikor rendszerváltásról beszél, hogy a NER lebontásáról, a nemzeti együttműködés rendszerének a lebontásáról beszél, akkor egy ugyanilyen felhatalmazást mond, nyilván a kétharmados felhatalmazás feljogosítja az új kormány többséget az intézményrendszer átalakítására. Jó esetben ez konszenzussal történik, a tankönyv szerint legalábbis, ugye a Fidesz ezt nem széles konszenzussal tette meg, tehát valóban itt is van egy minta arra, hogy a többségi felhatalmazás, a többségi demokrácia hogyan működik. Hát most meglátjuk, hogy az új kormány milyen társadalmi egyeztetést tervez az egy új intézményrendszerben.
1: Ön szerint milyen lehetőségei vannak Súlyog Tamásnak? Hát nyilván az, hogy vagy lemond, vagy nem mond le, de hogyan alakul ön szerint majd a következő napokban, mondjuk május vége, vagy május vége után ez a helyzet?
0: Hát a bizonyítási kényszer az új kormányon van. Tehát ugye Súlyog Tamás mandátuma még több évig szól, tehát ő meg van választva az alaptörvény szerint, a törvények szerint, ugye hivatalosan köztársasági elnök, amíg le nem mond, addig ő ezt a pozíciót betöltheti. Én azt valószínűsítem, nyilván nem látok a fejébe, hogy nem fog lemondani. A kúria elnöke is ezt jelezte, alkotmánybírák is talán ezt jelezték, hogy nincs szándékukban lemondani, és akkor itt az új kormánynak kell lépnie. Tehát van az alaptörvényben mód arra, hogy hogyan tudják elmozdítani a köztársasági elnököt, ez egy hosszas eljárás, tehát van egy törvényes lehetőség arra, hogy az új országgyűlés éljen ezzel jogosítványával, de hát itt az Alkotmánybíróságnak van egy későbbi szakaszban szerepe, tehát ugye kérdés, ugye, hogy hogyha ez bekövetkezik, akkor az Alkotmánybíróság mennyire látja megalapozottnak mondjuk az új parlamenti új országgyűlési többségnek az érveit. Tehát van egy jogi út, amit az új kormány elindíthat, és ott az Alkotmánybíróságnak kell a végén döntenie. Nyilván van egy másik lehetőség, hogy az új kormány politikai nyomást gyakorol a köztársasági elnökre. Hát ez még Lengyelországban láttunk hasonlót, ez is egy járható út. Nyilván ez azt jelenti, hogy akkor a magyar belpolitikában a köztársasági elnök és az előző országgyűlési többség által kinevezett tisztségviselőknek a pozíciója lesz meghatározó téma. Tehát ez is egy lehetőség, hogy egy politikai konfliktussá fokozzák a nyomást, és hát akkor vagy lemondanak, vagy nem, de ez nyilván lehetőséget ad arra is, hogy mondjuk a köztársasági elnök mögé is felsorakozzanak társadalmi szereplők, vagy politikai pártok, de nyilván ez nem szerencsés, mert a köztársasági elnöknek az egész nemzet egységét meg kell testesítenie, nem csak a mai anyaországban élőket, hanem a szomszédos országokban, így a Szlovákiában is, hát a diaszpórában élő magyarokét is, tehát nem szerencsés, ha átpolitizálódik a köztársasági elnöki tisztség.
1: Egy percünk van még, egy gyors kérdés, egy gyors választ várok. Felmerült komolyan Magyarországon, vagy

0: Merülhet, hogy mondjuk Szlovákiához hasonlóan az állampolgárok válasszák az államfőt?
1: Hát most egy új köztársasági elnöki tisztségről gondolkodnak, ez is benne van a pakliban, bár nyilván itt akkor az egész rendszert át kell gondolni, és a Szlovákiában vagy Ausztriában a közvetlen választással egy gyenge jogosítványokkal rendelkező köztársasági elnök van, az egész rendszeren belül kell elhelyezni, tehát úgy akkor látjuk majd a döntést, amikor az egész új rendszernek a képe felsejlik előttünk.
0: Le kell lemondani a Sulyog Tamásnak, illetve követelheti-e Magyar Péter a köztársasági elnök távozását. Erről beszélgettünk Kiszeli Zoltán politológussal. Köszönöm és további szép napot kívánok.
1: Köszönöm én is.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában maradunk Magyarországon. A kormányváltást előidéző kegyelmi ügy legújabb fejleménye lesz a témánk. Most regionális hírek, a mikrofonnál Bábel Ivett.
2: A török kultúra és a vár oszmánok általi elfoglalása lesz az idei Múzeumok és Galériák Éjszakája rendezvény sorozat központi témája Füleken. A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korába, az orientális kultúra, a katonai konfliktusok és a két civilizáció határán zajló mindennapi életvilágába repíti vissza a látogatókat, közölte a múzeum. Az érdeklődők meghallgathatják a vár elfoglalásának történetét közvetlenül második Kohári Istvántól, leírhatják nevüket perzsa arab írással, vagy megpihenhetnek egy autentikus török sátorban. Komárom önkormányzata felújítatja a városi rendőrség épületét, a költségeket a korábban elkülönített 2 millió eurós beruházási alapból állja. A tervek szerint hőszigetelik az épületet, kicserélik az ablakokat, napkollektorokat szerelnek fel, valamint felújítják a mosdókat és a zuhanyzókat. Ez az épület az utolsó elrettentő példa a városközpont és az erőd közötti részen. Már több támogatási kérelmünket elutasították, ezért úgy döntöttünk, saját forrásból újítjuk fel a városi rendőrséget, mondta Kesszeg Béla polgármester. Újra megnyitja kapuit a nyilvánosság előtt a pozsonyi Koch kert, amely nemzeti emlékhelynek van nyilvánítva. A kert, amelyet múlt év nyarán kezdtek felújítani, minden nap 9 órától lesz nyitva, beleértve a hétvégéket is, jelentette be Mátus Váló Pozsony főpolgármestere. A munkálatokat uniós forrásokból finanszírozták, új fafajtákat, bokrokat ültettek ki, felújították a kert körüli falat, a járdákat és a padokat is, és a kertben található szobrokat is megtisztították. A Koch-kert 2022-ben került vissza a főváros tulajdonába, előtte a belügyminisztériumhoz tartozott és elhanyagolt állapotban volt. A kert a Koch Klinika magánszanatórium része, amit az 1930-as években hozott létre az ismert pozsonyi orvos és sebész Karol Koch.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült, napos lesz ma az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt helyszínelnek Pozsonyban, a Récsei úton, a McDonald's után a belváros felé tartva, ahol furgon ütközött egy villamossal, de a villamosok a szakaszon már közlekednek. Útkarbantartás miatt korlátozásokkal számoljanak Losoncon, a Vajánszkelho utcában, a városból kifelé menet, és Nagykaposon is, a Csicseri utcában. Az Eredyesen útkarbantartási munkálatok miatt lezárták a Nyitra kelet, illetve a Belagyicai kereszteződést, kerülni Nyitra dél és Aranyosmarút felé lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. Újabb fejezet nyílt a kegyelmi ügyben. Magyarországon nyilvánosságra hozták az igazságügyi minisztériumnál lévő dossziét K. Endre kegyelmi ügyéről. A Sándor Palotta pedig jelezte, hivatalos megkeresés esetén átadja a nála lévő iratokat is a kormánynak. A kérdés most az, hogy valóban közelebb kerültünk-e annak megértéséhez, ki, miért és hogyan döntött ebben az ügyben, vagy csak újabb politikai csata kezdődik a felelősségről? Erről beszélgetünk Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mit jelent az, hogy a kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi dossziét? Mi az, ami látszik ezekből a dokumentumokból?
1: A kegyelmi ügy Magyar Péter politikai DNS-e, tehát egyáltalán nem meglepő, hogy ő előhozza. A politikai DNS-e abból a szempontból, hogy hát ő a kegyelmi ügy farvizélet politikus. Ne felejtsük el, hogy 2024. február 10-én, amikor lemondott Novák Katalin köztársasági elnök, akkor még aznap Magyar Péter akkor, mint Varga Judit egykori igazságügyminiszter, egykori férje, jött elő, és hát nagy bombát robbantott azzal, hogy szakított az Orbán rendszerrel, és hát többek között ő is a kegyelmi ügyről beszélt annak idején a Partizánnak adott első február 11-i interjújában. Hát ezért fogalmaztam úgy, hogy a kegyelmi ügy a Magyar Péter politikai DNS-e, egyfelől másfelől meg ezzel lehet támadni az Orbán rendszer, a letűnt Orbán rendszer örökségét is, hiszen súlyos vereséget szenvedett a Fidesz a 2026-os országgyűlési választáson, és hát emiatt bizony többek között a kegyelmi ügynek is köszönhetően szenvedett ilyen súlyos vereséget. Tehát Magyar Péternek az az érdeke, hogy a kegyelmi ügyből amennyi bört csak le lehet, szedjen le. És ennek a bőrleszedésnek a része az, hogy tegnap valóban a kormány nyilvánosságra hozott néhány iratot, de csak félig meddig hozott nyilvánosságra. Először is az iratok egy része ugye eleve nem a kormánynál van, hanem a köztársasági elnöki hivatalnál, másrészt még a nyilvánosságra hozott iratokat is részben kitakarták, személyiségi jogokra hivatkozva. Mi az, amit megtudhattunk ennek ellenére? Szerintem alapvető újdonságot nem tudtunk meg, tehát azt továbbra sem tudjuk, mert Novák Katalin ezt nem árulta el nekünk, hogy miért adott kegyelmet Kónya Endrének. Valódi érdemi magyarázattal nem látott el minket. Mégis annyi azért kiderült, hogy meglehetősen gyorsan történt a kegyelem megadása, miután a Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott Kónya Endrének, olyannyira gyorsan, hogy még aznap ellenjegyezte Varga Judit igazságügyminiszter. Talán ez a legérdekesebb felfedezése ezeknek a dokumentumoknak, hogy mi volt ennyire gyors. De egyébként azt megerősítést nyert, amit eddig is lehetett sejteni, csak most már írásbeli dokumentum van arról, hogy Magyar Péter egykori feleségem Varga Judit ellenezte a kegyelmet. Első körben nem javasolta az igazságügyminisztérium Kónya Endrének a kegyelem megadását. Ezért is figyelemre méltó, hogy miután a köztársasági elnök viszont kegyelmet akart adni Kónya Endrének, akkor ezt miért nem ellenezte tovább Varga Judit. Hát ez talán ez az egyik legfontosabb hiányzó pont, hiányzó láncszem, amely még feltárásra vár, de hát Magyar Péternek annyira nem sürgős az igazság kiderítése abból a szempontból, hogy neki az a jó, hogyha minél tovább tudja húzni, nyújtani ezt az ügyet. Már bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot kívánnak létrehozni, és addig is lehet ezt a most már ellenzéki Fidesz számára egyelőre kellemetlen ügyet tovább húzni.
0: Ugye ön is említette, hogy az egyik legfontosabb információ az, hogy az igazságügyi minisztérium nem javasolta a kegyelmet szakmai szinten, de Novák Katalin mégis megadta. Akkor a politikai felelősség középpontja inkább a Sándor Palotára kerül át? Úgy látható?
1: Hát annyiban előkerülhet a leköszönt Orbán kormány is, hogy milyen lobbik könnyén kezdték meg Novák Katalin köztársasági elnököt. Egyébként akkor sem jár sokkal jobban a Fidesz, hogyha a köztársasági elnökre helyez, az egykori köztársasági elnökre helyeződik a felelősség, ugyanis hát Novák Katalin kitette oda a Fidesz, pontosabban Orbán Viktor. Tehát az Orbán Viktor vezette Fidesz elnökség javasolta az akkori parlamenti frakció szövetségnek, a Fidesz-KDNP-nek, hogy legyen Novák Katalin az új köztársasági elnök Áder János után. Tehát innentől kezdve a politikai felelősség Novák Katalin odahelyezését egyértelműen Orbán Viktoré, és hát Novák Katalin szégyenletesen elbukott, belebukott a kegyelmi botrányba. Tehát azért is mondtam az elején, hogy ez az ügy jelenleg az ellenzékbe szorult Fidesztek kellemetlen.
0: Varga Judit szerepe viszont továbbra is azért kulcskérdés, hiszen végül is ő ellen jegyezte a döntést, még ha erre a döntésre nagyon gyorsan időnyomás alatt kerülhetett sor, ahogy ezt Magyar Péter miniszterelnök jelezte, és ő azt is elmondta, hogy, és nyilván parafrazálom most Magyar Pétert, hogy egy akkora irat kupacot toltak Varga Judit keze alá, hogy esélye sem volt arra, hogy minden iratot külön-külön megnézen, és észrevegye azt, hogy a köztársasági elnök megváltoztatta az ő döntését. De ön szerint ez a mostani iratanyag, ami előkerült, és Magyar Péter magyarázata Varga Judit szerepét inkább, vagy felelősségét enyhíti, vagy pedig súlyosbítja?
1: Hát igen, ez egy nagyon furcsa helyzet, mert hogy Varga Judit Magyar Péter egykori házastársa volt. Tehát ez nincsen minden nap a politikában, és valóban az embernek volt olyan érzése, mintha Magyar Péter mentegeti az egykori házastársát, annak ellenére, hogy Varga Judit többször meglehetősen lesújtó véleménnyel volt az egykori férjéről, hát adott egy nagyon hosszú, egy hosszú interjút is erről, hogy milyen szörnyű házas ember volt Magyar Péter. Ennek ellenére Magyar Péter inkább próbálta egy kicsit mentegetni az egykori házastársát, ez érdekes egyébként, mert hogy például itt van az irat kupac, hát nem gondolom, hogy pisztolyt ragadtak Varga Judit halántékához, hogy most azonnal írja alá azt az irat kupacot. Tehát azért egy felelős vezetés, hogyha nem tud azonnal dönteni felelősen, akkor nem dönt felelősen. Vagy ha mégis azonnal dönt, akkor valamiféle nyomásgyakorlás lehetett, nyilván nem pisztoly, de akkor ebben az esetben valakik súgtak, vagy erőteljesen noszogatták Varga Juditot, hogy írja alá minél hamarabb. Na most, hogy kik voltak azok, akik noszogatták már, hogyha voltak ilyenek, nem tudom, nem tudjuk, nem is biztos, hogy meg fogjuk tudni valaha. És itt azért van némi kockázat a vizsgálóbizottság tekintetében azért Magyar Péterék számára is, mert lehet, hogy elsőre jó ötletnek tűnik ez a vizsgálóbizottságos, de hogyha elkezd belefulladni mindenfajta vizsgálatba, nem jönnek gyorsan az eredmények, ellentmondó meghallgatások lehetnek, akkor akár még a Tiszára is visszaüthet ez a vizsgálóbizottság. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy annak idején az első Orbán kormány idején Orbán Viktor 1998. augusztus végén nagy karral jelentette be, hogy az előző szocialista kormány idején törvénytelen megfigyelés folytattak fideszes politikus ellen, aztán hát egeret szültek ezek a vizsgálatok Kosztolányi Dénes vezetésével, sokra nem jutottak, és a Fidesznek, Fidesz számára visszaütött a vizsgálóbizottságos díj. Tehát azért érdemes vigyázni, a vizsgálóbizottság lehet jó dolog, de nem csodaszer.
0: Az ügyben Balogh Zoltán neve is korábban többször előkerült a közbeszédben. Számít arra, hogy neki is meg kell majd szólalnia ebben az ügyben?
1: Hát úgy látom, hogy nem igazán akaródzik neki, hogy nagyon megszólaljon, hiszen tegnap olyan közleményt tett közé, hogy nincs további mondani valója, szerintem meg igazán lehetne, mert tudva velő levő volt, hogy ő meglehetősen jó kapcsolatban volt Novák Katalinnal, és azt is lehet tudni, hogy ő beszéltette le Novák Katalin köztársasági elnök fejét Kónya Endre kegyelmezése ügyében. Tehát azért igazán elmondhatná nekünk nagyon részletesen, hogy miért is hajszolta bele Novák Katalint ebbe a taktikus döntésbe.
0: A dokumentumok szerint a pápa látogatás miatt is sürgették ezeknek az ügyeknek az elintézését. Ez tényleg magyarázat lehet a gyorsaságra, vagy pedig még több kérdést vett fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerülhetett bele K. Endre ügye ebbe a csomagba?
1: Hát magyarázat annyiban, hogy a dokumentumokból ez kiderül, illetve Répási Róbert azóta több helyen is nyilatkozott, interjút adott erről. Ő volt akkoriban az államtitkár, az igazságügyi minisztérium államtitkára, és ő is ezt erősítette meg, hogy igen, a pápa látogatás kapcsán akartak egy viszonylag, ha nem is tömeges, de egy látványos kegyelmet adni. Így kegyelmeztek meg a Hunnia Pert vádlottainak, azon belül is részleges kegyelmet kapott a éveken át börtönben raboskodó Budaházi György, aki a nemzeti radikálisoknak egyfajta ikonja Magyarországon. Ez egy nagyon szűk, szubkulturális réteg, de réteg. Tehát Budaházi György ebben a körben azért viszonylag ismert, és az ő neki azért van szava, és valahol ő mártírnak is számít ebben a körben, de ő vádott volt, méghozzá súlyos bűncselekménnyel, erőszakos bűncselekménnyel vádolták meg őt és a társait, és valóban a pápa látogatás volt egy ürügy, vagy egy lehetősége, hogy ez a kegyelmezési dolog meglegyen akkora, csak hát hamar munka ritkán jó, ugyebár.
0: A Sándor Palota jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén átadja az iratokat a kormánynak. Ön szerint mi derülhet ki ezekből az iratokból? Tehát, hogy valódi előrelépést jelenthet majd, hogyha nyilvánosságra kerülnek az elnöki palotában lévő iratok?
1: Hát én kételkedem ebben. Nekem feltűnik az, hogy a köztársasági elnök milyen hamar beleegyezett ebbe. Én attól tartok, hogy azért egyezett bele ennyire hamar, mert hogy ezek az iratok vélhetően nagyon nagy újdonságot nem tartalmaznak. Én tartok ettől. Hát majd meglátjuk, hogy igazam lesz-e, de fura, hogy a köztársasági elnök ennyire nem védekezett.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy ezeknek az iratoknak nem kellene tartalmaznia azt, hogy ki kezdeményezte a kegyelmet, ki támogatta, és hogy milyen indoklás állt mögötte?
1: Hát a szervileg tartalmazza az igazságügyi minisztériumnak az anyaga is, tehát a kérelmet tartalmazza, de hát pont ezt nem hozták nyilvánosságra, a lényeget nem. Ezt személyiségi okra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra, de hát a kérelem az egy részletes kérelem, amely tartalmazza, egyébként a kérelmet a Kónya Endre felesége írta, mint azt már tudjuk, elvileg tartalmazza azokat a környezeti és más indokokat, amelyekre hivatkozva kérték azt, hogy Kónya Endre kapjon kegyelmet és mentesítést is a hátrányos jogkövetkezmények alól, tehát hogy például ismét dolgozhasson akár pedagógusként is. Ezt nem ismerjük, és hogyha a kérelmet nem hajlandók nyilvánosságra hozni, akkor nagyon nem fogunk előrébb jutni, hogyha mondjuk a köztársasági elnök iratanyagát is nyilvánosságra hozzák, mert a kérelem azért fontos lenne, és hát azt se tudjuk, hogy milyen indokokkal álltak ki, tehát milyen indokokkal támogatták egyes iskolai igazgatók Kónya Endrének a munkába alkalmazását, illetve a kegyelmet az ő számára megadni, ezt se tudjuk. Tehát ezeket is akkor ugye gyakorlatilag minden nyilvánosságra kellene hozni, a személyiségű jogokat csutba dobva ahhoz, hogy igazából tiszta képünk legyen. Tehát van még egy nagy probléma, még lehet, hogy ez se segítene teljesen, mert Isten igazából Novák Katalin az ügy kulcsa, meg Varga Judit. Tehát ők ketten tudnák legjobban, legőszintébben megmondani, hogy hogy a csodába hagyhatták jóvá ezt a kegyelmi kérvényt. Miért hallgatott Novák Katalin Balogh Zoltánra? a tisztelendő úrra, miért nem, miért hagyta ennyire cserbe a politikai érzéke, esetleg amit egyesek sugdossak, hogy valamiféle személyi összefonódás is volt, szívességet tett Novák Katalin valakiknek, ez is feltételezés, nem tudjuk, tehát igazából az ügy gazdája Novák Katalin. Ő viszont nem volt hajlandó erről beszélni, és azért nehéz az ügy, mert a köztársasági elnök, amikor kegyelmet ad, az nem egy bűncselekmény. Tehát az egy diszkrecionális államfői jog, tehát saját tetszése szerinti jog, hogy ad-e kegyelmet vagy nem, nyilván azért érdemes körültekintően eljárni. Bűncselekmény akkor vetődhet fel, hogyha egyértelműen sikerülne bizonyítani, hogy a köztársasági elnök például veszegetés hatására döntött, ahogy döntött, erre vonatkozóan viszont semmiféle adat nem vetődött fel. Tehát ellenkező bizonyításig addig kell, abból kell kiindulnom, hogy semmiféle bűncselekmény nem vetődött fel Novák Katalin kegyelmi döntése kapcsán. Most innentől kezdve viszont ő nem köteles beszélni. Tehát ugye nem véletlen, hogy Magyar Péter
0: Magyar Péter ugye a vizsgálóbizottságot emlegeti, egy ilyen bizottság előtt sem kell majd semmiképpen sem mondjuk megszólalnia? Vagy...
1: Pont erre akartam rátérni, ugye egyébként elvileg nagyon helyesen Magyar Péter azt fontolgatja, hogy a magyarországi vizsgálóbizottságok jogi szabályozását úgy változtatnánk meg, hogy köteles legyen beszélni, köteles legyen igazmondása, és amennyiben ennek nem tesz eleget, mondjuk nem jelenik meg, vagy nem mond igazat, akkor komoly bírságrót szabnának ki, vagy akár börtönbüntetésre is ítélnék. Hát, na igen, csak ugye kérdés az, hogy majd hogy néz ki ez a jogszabályszöveg, a tényleges normaszöveg, addig nehéz erről bármit mondani. Másrészt pedig nem ütközne túlzottan más jogágak rendelkezéseivel egy ilyesfajta szabályozást, tehát azért ezt a szabályozást lehet, hogy majd át kell gondolni, illetve mi minősül majd nem érdemi tanúna vallomásnak. Tehát itt lehet hosszan jogászkodni, hogy Novák Katalin érdemi választ ad-e a vizsgálóbizottság előtt, vagy nem ad érdemi választ. Tehát az a gond, hogy nem véletlenül kezdtem azzal, hogy nagyon jónak hangzik a vizsgálóbizottság, és én örülök, hogyha megerősítik a vizsgálóbizottságok szerepét Magyarországon, mert tényleg elég komolytalan volt, hogy valaki eldöntette, hogy van-e kedve megjelenni, vagy nincs kedve megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, de azért túlzott vérmes reményeink csak mérsékelten legyenek, tehát hát itt azért Novák Katalin többszörösen meg fogja gondolni, hogy mi az, amit hajlandó elmondani, és mi az, amit nem. Itt azért lesz egy kis csata, én attól tartok.
0: Ez még azért a jövő zenéje, és amíg megalakul ez a vizsgálóbizottság, addig is a Fidesz számára most mi lehet a legjobb stratégia? Tagadni, relativizálni, a korábbi lemondásokra hivatkozni, vagy mit tehet ilyenkor a Fidesz ebben a helyzetben?
1: Hát a Fidesz valóban megpróbálja magától eltolni ezt a meglehetősen kínos, kellemetlen dolgot, és Novák Katalinra meg Varga Juditra hárítani a felelősséget. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy egyetértettek a két személynek a lemondásával, és ezzel kifejezték a felháborodásukat, tehát próbálják elhessegetni ezt az egészet. Nem egyszerű a dolog, mert ez a két személy, tehát Varga Judit és Novák Katalin a Fidesz megbecsült politikusainak számítottak. Hosszú éveken át tárolták őket a Fideszben. Maga Orbán Viktor is tett annak érdekében, hogy a karrierjük jelentősen előre menjen. Ők voltak a Fidesz középkorú nemzedékének a nagy reménységei, ez a két hölgy. Úgyhogy hát nem lesz azért könnyű a felelősséget így leporolni, tehát nem lesz ez olyan egyszerű, és ráadásul Magyar Péteréknek pont az áll az érdekükben, hogy a Fidesz minél nehezebben tudjon szabadulni a kegyelmi ügy politikai terhétől.
0: A kegyelmi ügy újranyitása azt mutatja, hogy a Novák Katalin és Varga Judit bukását okozó botrány politikai értelemben még nincs lezárva, főleg ha a Sándor Palota iratai újabb részleteket tárnak fel a döntési láncból. Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy segített értelmezni a történetet.
1: Én is köszönöm szépen.
0: 8 óra 56 perc van. Kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba május 20-án, szerdán. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Jakubec Lászlónak adom át a mikrofont. A reggeliben elhangzott beszélgetések rövidesen felkerülnek a patria24.stvr.sk honlapra, ahol azok is meghallgathatják őket, akik nem tudtak velünk tartani reggel 6 órától. Itt volt viszont velem a műsor szerkesztője Bábel Ivett és Zsabka Levente, aki a műszaki berendezéseket kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Juhász Lászlót hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. május 20-án, Bernát és Felícia napján. Pozsonyba érkezik az Ibusár Parti Nagy Lajos kultikus darabjáról, a szerzővel és a monodráma változat előadójával, Bíró Krisztával beszélgetünk. Műsorunkban szó lesz a Cannes Filmfesztiválról is, Kulcsár Gábor jelentkezik a helyszínről. A méhek világnapján Bros Péterrel, az OMME elnökével a méhekről és a jó mézről beszélgetünk. Ungvári Gábor vízgazdálkodás szakembert pedig arról kérdezzük, mit kezdhetnénk városainkkal és falvainkkal, hogy elviselhetőbbek legyenek a nyári hőségek és szárazságok. Részletes tartalomismertetővel a hírek után jelentkezünk, a mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. Az orosz elnök úgy véli, Moszkva és Peking kapcsolata példátlanul magas szintre jutott. Napos, meleg idő várható, 24 fok is lehet. Jönnek a részletek. Tibor Gáspár szerint ismét politikai merénylet történhet Szlovákiában. A parlament Smeres alelnöke felszólított minden pártot és politikust, hogy tegyenek a megbékélésért és a feszültségek enyhítéséért. Úgy véli, a médiának is ezt kell tennie. Gáspár emlékeztetett, hogy a merénylet második évfordulóján Robert Fico nyugalomra és politikai értelemben vett fegyverszünetre szólított fel. Ennek ellenére úgy látja, a hétvége még az átlagosnál és az aktuális politikai helyzetben megszokottnál is feszültebb volt. Gáspár azt is közölte, hogy feljelentést tesz az ellenzéki politikusok vele kapcsolatos kijelentései miatt. Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaságélénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti. Emellett kedden tárgyalt Denisa Szakova gazdasági miniszterrel, és nem tetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal. Nem fogjuk támogatni a minimálbér szintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését, mondta Tomás. A miniszter hozzátette, szintén nem támogatják a próbaidő 3-ról 6 hónapra való meghosszabbítását, illetve az üdülési csekkek eltörlését sem. Ma délután szavaz az Európai Parlament a szlovákiai jogállamisági helyzetről szóló határozati javaslatról. A szöveg még módosulhat a szavazás előtt, a jelenlegi formájában felszólítja az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy fenyegete Szlovákiában az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése. A tervezet utal a büntető törvények és a szlovák alkotmány nemrég elfogadott módosításaira, bírálja a szlovákiai sajtó és véleményszabadság gyengítését, és elítéli a szlovákiai civil társadalomra nehezedő egyre nagyobb nyomást. Az amerikai szenátus jóváhagyta azt a szimbolikus, de politikai értelemben fontos határozatot, amely korlátozhatja Donald Trump elnök jogköreit az iráni háborúval kapcsolatban. A demokrata párt már a háború kezdete óta ismételten próbálkozott elfogadni azt a határozatot, amely a katonai jogkörökről szól, és amely alapján az elnök a kongresszus jóváhagyása nélkül nem indíthatna további harci cselekményeket. A republikánusoknak eddig volt elegendő szavazatuk a határozat elutasítására, ez azonban most megváltozott, és a dokumentumot 50 a 47-hez arányban megszavazták, és így az utolsó olvasatba jutott. Ugyanakkor itt már bonyolultabb lesz azt megszavazni, mivel a képviselőházban a republikánus párté a többség. A tegnapi szavazás azonban jelzi, hogy a republikánus párton belül is egyre nagyobb a feszültség az iráni háború miatt, ami nem az elnök elképzelései szerint alakul. Kínába utazott az orosz államfő. Xi Jinping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a találkozón hangsúlyozták a két ország közötti stratégiai partnerség erősségét, mindössze néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. A két vezető elmondta, Moszkva és Peking között egyre nagyobb koordináció szükséges, mivel feszült a viszony az Egyesült Államokkal. Xi Jinping kínai elnök bírálta az egyoldalú és hegemon tendenciákat is, amivel az Egyesült Államokra utalhat. Vladimir Putyin orosz államfő pedig példátlanul magas szintűnek nevezte a Kínával fenntartott kapcsolatokat, a külpolitikai témák terén a kínai elnök a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását sürgette. Most rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A svájci korongvilágbajnokság keddi eredményei: Szlovákia-Szlovénia 5-4 büntetőkkel, Magyarország-Nagy-Britannia 5-0, Ausztria-Lettország 3-1 és Norvégia-Olaszország 4-0. A komáromiak 1-0-ra kikaptak Zólyomban. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzésén. A férfi kosárlabdaliga döntőjének második találkozóján Slovan Levice 73-66, összesítésben 1-1 az állás.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült, napos idő várható, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartás miatt korlátozásokkal számoljanak Losoncon, a Vajánszkeho utcában a városból kifelé menet, és Nagykaposon is a Csicseri utcában. Az R1-esen útkarbantartási munkálatok miatt lezárták a Nyitra-Kelet, illetve a Belagyicai kereszteződést, kerülni Nyitra-Dél és Aranyosmarút felé lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 4:10 lesz, 4,5 perc múlva. A mai nappaliban Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, miért viseli meg egyre jobban környezetünket a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka, és mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. A méhek világnapja kapcsán Bros Pétert, a Magyarországi Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek és a méhészet mai helyzetéről, valamint arról, hogyan válasszunk jó mézet. Parti Nagy Lajossal és Bíró Krisztával az Íbusár pozsonyi vendégjátékáról beszélgetünk, Kulcsár Gábor pedig a Cannes-i filmfesztivál hangulatáról jelentkezik a francia Rivieráról. Munkatársaim Bábel Ivett hírszerkesztő és Zsabko Levente hangmérnök nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

Május 20-a van az év 140. napja. Névnapjukat a Bernátok és a Felíciák ünneplik. Ma van a méhek világnapja. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók nélkülözhetetlen szerepére. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. Május 20-án kezdődött meg Niceában az első egyetemes zsinat. A Konstantin császár által összehívott tanácskozás az első olyan keresztény zsinat volt, amely az egész egyházat érintő kérdések rendezésére törekedett. Legfőbb témája az ariánus vita volt. Május 20-a táján a magyar kalandozó sereg legyőzte a Fraxinétum nevű muszlim határállam erőit. Az ütközet a 10. századi magyar hadjáratok kevésbé ismert, de forrásokban számon tartott epizódja, amely a dél-franciaországi térséghez kötődik. Május 20-án Vasco da Gama elérte Indiát. Az út megnyitotta a tengeri kapcsolatot Európa és India között, és alapvetően átalakította a világkereskedelem útvonalait. Május 20-án jelent meg először Londonban Shakespeare szonettjeinek kiadása. A kötet valószínűleg nem teljesen a szerző akaratából került nyomdába, mégis az angol irodalom egyik legfontosabb verses könyvévé vált. Május 20-án kivégezték a magyar jakobinus mozgalom vezetőit a budai generális kaszáló réten, amely ettől kezdve a vérmező nevet viseli. A kivégzettek között volt Martinovics Ignác, Hajnóci József és társaik is. Haláluk a magyar felvilágosodás és reform törekvések egyik tragikus fordulópontja lett. Május 20-án kerültek Auschwitzba az első foglyok. A táborba ezen a napon 30 német bűnöző kategóriába sorolt foglyot vittek, az első nagy lengyel politikai fogolyszállítmány csak később, 1940. június 14-én érkezett meg. Május 20-án a Science folyóiratban megjelent az a francia kutatócsoporthoz kötődő közlemény, amely a később HIV-ként azonosított vírus első leírásai közé tartozott. A felfedezés mérföldkő volt az AIDS kutatás történetében. Május 20-án letette hivatali esküjét Tajvan új elnöke Lai Ching-tő. Beiktatási beszédében Kínát a katonai és politikai fenyegetések leállítására szólította fel.

Május 20-a több ismert személyiséghez is kötődik. Ezen a napon született Honoré de Balzac, francia író és Joe Cocker angol énekes, és ezen a napon hunyt el Niki Lauda, a Formula 1 háromszoros világbajnoka. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. ...520 éve, 1506-ban, ezen a napon hunyt el Kolumbusz Kristóf, itáliai hajós és felfedező. Transatlanti útjaival új korszakot nyitott az európai terjeszkedés és Amerika történetében. Élete végéig meg volt győződve arról, hogy Ázsia peremvidékét érte el. Valladolidban halt meg, miután utolsó éveit már politikai és személyes csalódások is beárnyékolták. ...175 éve, 1851-ben, ezen a napon született Emil Berliner, Németországban született amerikai feltaláló. Nevéhez fűződik a gramofon és a barázdás hanglemez kifejlesztése, amellyel döntően hozzájárult a hangrögzítés történetéhez. ...130 éve, 1896-ban, ezen a napon hunyt el Clara Schumann, zongoraművész és zeneszerző. A romantika korának egyik legnagyobb előadó művésze volt, aki saját jogán is jelentős alkotó, nem csak Robert Schumann feleségeként, fontos alakja a zenetörténetnek.

105 éve 1921-ben ezen a napon született Aldo Gordini, francia autóversenyző. Az olasz származású pilóta a Gordini versenycsapat világához kötődött, és a korai Formula 1 történetének is szereplője volt. Éve 1936-ban ezen a napon született Orbán Ottó, Kossuth-díjas magyar költő, a 20. század második felének egyik legeredetibb magyar lirikusa volt, költőként, esszéistaként és műfordítóként is maradandót alkotott. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagjaként is számon tartják. Éve 1981-ben ezen a napon hunyt el Bács Almási Péter, sokoldalú sportember volt, atlétaként és kosárlabdázóként is magas szinten versenyzett, és az olimpiai mozgalomhoz is kötődött. Éve 2016-ban ezen a napon hunyt el Rajhona Ádám, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Színházi szerepei közül sokan emlékeznek Falkai Gábor alakítására az Egészséges erotikában, valamint Szerebjakov szerepére Csehov a Manó című darabjában. Jellegzetes hangja miatt szinkron színészként is sokan ismerték. Éve 2021-ben ezen a napon hunyt el Puhl Sándor, magyar nemzetközi labdarúgó játékvezető. A világ egyik legismertebb játékvezetője volt a maga korszakában, világbajnoki döntőt és bajnokok ligája finálét is vezetett. A magyar labdarúgás és a nemzetközi játékvezetés meghatározó alakjaként tartják számon. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 80. születésnapját Cher, amerikai énekesnő és színésznő, a popkultúra egyik legkitartóbb és legsokoldalúbb alakja, aki énekesként és filmszínészként is világsikereket ért el. Több mint 6 évtizedes pályája során újra és újra meg tudott újulni. Eseménynaptárunk mai zárásaként most tőle szól a Believe.

0: Amulettet csináltak az ellenük való védelmet szolgáló angol érmékből az egykori vikingek, rágcsáló csapdákat helyeznek el a tudósok tűzföldön, hogy a hanta vírus nyomára bukkanjanak, a leghalálosabb medúzák új faját fedezték fel. Színes híreinket ma Gazsik Viktóriától hallják.
1: Olyan a mai Anglia területén vert érmékre bukkantak Dániában, amelyeket a vikingek elleni védelem jegyében sajátos szimbólumokkal láttak el, számol be a Life Science. A két ezüst pénz utóbbi a vikingekhez került, akik amulettet készítettek belőlük. A leleteket egy fémdetektoros találta meg, majd a Dán Nemzeti Múzeumhoz kerültek. Az érméket 1009 körül, második Ethelred angol király uralkodása alatt verték. Az uralkodó, akinek ragadván neve tanácstalan volt, vallási motívumokkal próbálta erősíteni népe védelmét a skandináv támadások idején. A pénzek egyik oldalán az Agnus Dei, vagyis az Isten báránya látható, egy keresztel átszúrt bárány, amely Krisztus áldozatát jelképezi. Emellett az alfa és az omega görög betűk is szerepelnek rajta, utalva arra, hogy Isten a kezdet és a vég. A hátoldalon a szent lelket szimbolizáló galamb jelenik meg. A jelek szerint a vikingeket nem riasztották el a keresztény szimbólumok, sőt a pénzek annyira megtetszettek nekik, hogy amulettként vagy nyakláncként viselték azokat. A Skandináviában előkerült példányok többségén kis fémhurkok nyomai láthatók, amelyeket kifejezetten a viselési céllal forrasztottak rájuk. Gitte Ingvárton, a múzeum kurátora szerint a hasonló pénzek igen ritkák. A szakértők szerint már-már tragikomikus, hogy a vikingek ellen készített tárgyakat végül maguk a harcosok hordták magukon. A hantavírus nyomába eredő kutatók elhelyezték az első rágcsáló csapdákat Ushuaiában, ahol feltűnt a megbetegedés. Az MV Hondius névre keresztelt kiránduló hajó, amelynek fedélzetén hárman életüket vesztették hantavírus fertőzésben,

április 1-én indult útnak az Argentina déli partjainál fekvő Ushuaiából. A Buenos Aires-i biológusok a napokban a Tűzföld-sziget csoport különböző pontjain helyeznek el rágcsáló csapdákat, hogy megtudják, az itteni rágcsálók valóban hordozzák-e az andoki hantavírus törzset, az egyetlent, amely emberek között is fertőző. Egy helyi forrás szerint a tudósok az első nap, azaz hétfőn 150 csapdát helyeztek el a szigeten. A helyi hatóságok közlése szerint a régióban 30 éve nem volt bejegyzett fertőzés. Ennyi ideje kötelező bejelenteni a hantavírus előfordulását. Az északi régiókban, mint Rio Negro vagy Chubut, azonban észlelték a vírust. A helyi tudósok ezért azt feltételezik, hogy a hantavírus egy másik régióban kerülhetett a hajó fedélzetére. A kockamedúzák egy új faját fedezték fel Szingapúr partjainál, írja az IFL Science. Ezek az állatok az egész bolygó legmérgezőbb élőlényei közé tartoznak, ezért beható ismeretük kifejezetten fontos feladat. Amint a róla szóló friss tanulmányból kiderül, az újonnan felfedezett faj a Chironex blackangmati nevet kapta, és más kockamedúzákhoz hasonlóan ragadozó életmódot folytat. Elsősorban apró halakkal, rákokkal táplálkozik, csápjait ezek elejtéséhez használja. Emellett azonban az emberekre is kockázatot jelent. Kifejezetten erős mérge megtámadja a szívet, a bőrt és az idegrendszert. Ez önmagában is veszélyes, de mivel jellemzően mély vizekben csípi meg az embert, a sokos állapotba kerülő áldozat könnyen megfulladhat.

0: Fél tíz múlt 5,5 perccel. Parti Nagy Lajos Ibusár című műve az elmúlt évtizedekben a kortárs magyar színház egyik kultikus darabjává vált. Hősnője Sár Bogárdi Jolán, egy Isten háta mögötti vasútállomás jegykiadója, aki egy másik, szebb életről álmodik. A Bíró Kriszta nevéhez kötődő monodráma változat május 26-án Pozsonyba az Ifjú Szívek Táncszínház színpadára érkezik. A vonal túlsó végén Parti Nagy Lajos író és Bíró Kriszta színművész. Szeretettel üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: A Bíró Krisztához fordulnék elsőként, ön hosszú évek óta játssza ezt az előadást. Volt-e már olyan időszak, amikor úgy érezte, hogy már mindent tud Sár Bogárdi Joláról, aztán egyszer csak mégis újra meg újra meg tudta lepni valamivel?
2: Hát ez egy olyan szerep, amit soha nem lehet letenni vagy megunni, és akkor is együtt van az emberrel, amikor éppen nem játsza. Olyan előfordult, hogy úristen, de fáradt vagyok, és hogy ezért valahogy nem megy olyan jól egy-egy este, de az, hogy unnám, vagy ne akarnám játszani, vagy hogy ne változna bennem folyton, olyan nem volt. Hát ez gyakorlatilag 20 éve játszom, és hát velem is elég sok minden történt, meg én is változtam egy csomó mindenben ebben az idő alatt, ez alatt az idő alatt, tehát nyilván ez hat az előadásra.
0: Hogy látja Parti Nagy Lajos, Bíró Kriszta máig képes meglepni a színpadon Sár Bogárdi Jolánként?
1: Igen, akkor is képes volt meglepni, amikor még nagyon rendszeresen játszotta, tehát műsorom volt az Örkényben, és azóta meg végképp, amikor így ritkábban alkalmanként játsza, hogy mennyi színt talál benne, mennyi olyasmit talál benne, amit hát mondanám, hogy én észre se vettem, de hát ez természetes, mert a Jolánt játszó színészek most vissza sokkal több mindent észrevesznek egy szövegben, egy előadásban, mint az író, aki azért kevesebbet néz rá arra a szövegre. Hát ez az én Ibusár szövegem, ez most 35 éves körülbelül, vagy idén 35 éves lesz.
0: Valóban egy olyan előadásról beszélgetünk, amely évtizedek óta él, és valahogy képtelen megkopni. Szerzőként mit gondol, mi az, ami ennyire pontosan betalált az Ibusárban és Sár Bogárdi Jolán figurájában?
1: Hát talán ez a két szintűség, amelyik hát nagyon hozzánk tartozik. Egyrészt egy vágyott világ, vagy egy vágyvilág, ami messzebb vagy közelebb, de mindenképpen a valóságtól távol helyezkedik el, és a hétköznapi valódi élet, és ennek a kettőnek az ütköztetése, vagy ennek a kettőnek a együttélése és konfliktusa. Nyilván ez darab szempontjából pedig az, hogy ez zenés darab is kezdettől fogva az, hogy így volt elgondolva, még akkor is, amikor több szereplő is volt, és Baros Ferenc zenéi nagyon-nagyon ütnek, még most is fantasztikusak, és felidézik azt az időt, amikor játszani kezdtük, és hát minden egyes alkalommal ugyanúgy meg tudnak lepni, ahogy a Kriszta játékának a különféle trükkjei, ízei, vagy odaadásai.
0: Bíró Kriszta, mit gondol, hogy mitől van az, hogy a közönség egyszerre tud nevetni ezen a figurán, és közben meghatódni, szorítani is érte?
2: Az az érdekes, hogy mi most ugye a Lajossal egy lakásban vagyunk, egy másik szobában, én az egyikben, és egyáltalán nem hallottam, hogy mit válaszolt az előbb az ön kérdésére, úgyhogy most akkor enélkül a tudás nélkül, hogy tudnám, hogy ő mit mondott. Szóval, hogy szerintem azért nagyon fontos ez a, vagy azért tudnak rajta nevetni és sírni egyszerre, mert valami olyan egyetemes emberi vágyat fejez ki, mindegy, hogy ki hány éves, milyen nemű és milyen társadalmi osztályba tartozik, tehát a boldogság keresés az mindig mindenkinek nagyon fontos, teljesen mindegy, hogy hova tartozik, és ez a nő, ez egyszerűen boldog akar lenni, ki akarja sajtolni az életből, ami jár neki, és nem sikerül. És amikor nevetünk rajta, akkor azért nevetünk rajta, mert ez az akarás egyszer csak groteszké válik, vagy irreálissá, sőt, inkább szürreálissá, amikor meg vele érzünk, és sírunk, akkor pedig ugyanazt siratjuk el, mint amikor mi magunk szembesülünk azzal, hogy a teljes boldogság megtalálása az bizony lehetetlen.
0: Én kérek elnézést, a technika ördöge meg tréfált bennünket. Ha ez megoldható, akkor akár lehet egy szobába is tartózkodni, bár én mondtam előzetesen, hogy ez nem a legszerencsésebb. Sajnos ez így sikerült. Partinad Lajoshoz fordulnék is ismét. A darabban nagyon erősen jelen van a bezártság, az elvágyódás, és az a vágy, hogy az ember valahogy kitörjön a saját életéből. Ez mennyire emberi alaphelyzet ön szerint, és változott-e bármi etéren azóta, hogy az Ibusár 35 évvel ezelőtt megszületett?
1: Nem. Ezek annyira elemi, ősi alaphelyzetek, hogy a magányossággal való küzdelem, elűzése és elfogadása, az elvágyódás, a saját életből való egy másik életbe tovább menet, mondjam, azok olyan elemi örök dolgok, amelyek azt hiszem, hogy nem változnak a társadalmi rendszerekkel, vagy nem nagyon változnak az idővel. Természetesen a kulisszáik és a környülállások mások, hát hiszen itt az Ibusárban technikai értelemben olyan dolgokkal hadakozik Sárbogárdi Jolán, amelyek mostanra már mondjuk a vasút közlekedésben vagy a kommunikációban egyáltalán nem problémák. Tehát ezt az alaphelyzetet, hogy hangos beszélőn érintkeznek egymással, vagy a hangos beszélő játszik egyáltalán, ezt az alaphelyzetet most már maiként értelmetlen lenne leírni, amikor ezt írtam, és hát hangsúlyozottan a késő kádárkornak ebben az egyetemes félhomályában játszódik valamikor a 70-es, 80-as években, mint a Kurblis telefonkorában, és ott is érzi magát, azt hiszem, a darab a legjobban, hogy ahhoz képest persze, külsődlegesen sok minden változott. Tehát az emberben, a lélekben, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon kicsi változások történtek, ha történtek, tehát ettől tud még mindig ez a darab időszerű maradni.
0: Ugye az elmúlt években sok szó esett arról, hogy milyen állapotban van a magyar kulturális élet intézményileg, szellemileg, emberileg. Mit érez most? Inkább kifáradást, bizonytalanságot, vagy inkább valamiféle új reményeket?
1: Ami a kultúrát illeti, a magyar kultúrát
0: Igen.
1: illeti, vagy a magyarországi kultúrát?
0: Magyarországi.
1: Hát azt hiszem, hogy mind a kettőt, de talán erősebb ez, hogy most minden esély megvan, legalábbis látom az esélyét annak, hogy ami tehetesen el lett tolva, el lett nyomva, az újra élethet, és ami meg nagyon rosszul gombolódott be, át, ki, azt most újra lehet gombolni, ahogy az egész magyar társadalomban, úgy a magyar kultúrában is, de ez alapvetően a kultúra intézményeit, az infrastruktúráját illeti, hiszen az alkotók maguk, az írók, színészek, zeneszerzők, képzőművészek, azok ez alatt az idő alatt is nagyszerű dolgokat hoztak létre, és hoznak létre ezután is. Tehát az Orbán rezsim nem tudta ezt a kultúrát érdemben megroppantani és kicsinálni. Semmi módon nem, hogy a Kádár rezsim sem igazán tudta. Nagyon sokat ártott neki, az Orbán rezsim is rengeteget ártott neki, de ez a kultúra van és létezik, és hogy úgy mondjam, kilógja magát.
0: Bíró Krisztától kérdezném, hogy színészként, alkotóként mit tartanám a legfontosabbnak, mi az, amit leginkább újra kellene építeni a kulturális életben, a színház világában?
2: Hát ez messzire vezet. Ha most cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az egészet, de egyébként ez nyilván nem így van. De hát itt nagyon-nagyon-nagyon sok nagyon fontos alkotót, főleg a függetleneket ért olyan sérelem az elmúlt 16 évben, amit mindenképpen orvosolni kell, teljesen újra kell gondolni nyilván a támogatási rendszereket, a TAO-t, akkor egy csomó minden, de most én ezekhez egyébként nem értek, nem akarok úgy csinálni, mint a szakember lenni, csak a józan paraszti eszemet használom. Nagyon sok minden, és hát nem beszélve, ugye az SFE, pontosabban SFO, és a FSFE helyzete, az egész színészképzés, a filmeseknél is egy teljesen új struktúrát kell kialakítani, úgyhogy vár itt munka mi ránk a következő időkben, nem kevés. És hát ugye a megosztottság is jó lenne, ha megszűnne, bár attól tartok, hogy ez egy vágyálom, de valóban, hogy ne ilyen szekértáborok mentén működjön a szakma, és a minőség számítson, és a kvalitás.
0: Egy ország kulturális állapotáról sokszor többet elmondanak a kis emberei, mint a nagy politikai jelszavak. Önök szerint mit mondana Sárbugárdi Jolán a mai Magyarországról, Bíró Kriszta?
2: Én szerintem?
0: Igen. Igen. Elsőként.
2: Bocsánat, csak éppen eltűnt a vonal. Mit mondana Sárbogárdi Jolán a mai Magyarországról? Hát, a resti móde honfiátok rossz fényt vetne rám. Inkább egy jó nagyot kiáltok, jelfürdőruhám. Ez az első dal a Jolán operettjében, abból jutott eszembe egy részlet, ugye némi hazafias felhanggal, de hát ez nyilván irónia. Hát előre, hajrá, talán ennyit mondana a Jolán.
0: Mit gondol erről Parti Nagy Lajos? Mit mondana Sárbogárdi Jolán a mai Magyarországról?
1: Mit mondana, hogy rondán eltoltátok, és még csúnyában is fogalmazhatna, szóval rondán eltoltátok a 16 évemet, de túléltelek és túlélek benneteket. És én Sárbogárdi Jolán inkább vagyok a szabadság, mint ti a pöffeteg kevésségetekkel. Hiába lehet a tiétek a világ minden állomása, vagy a tiétek volt. Ezek vagytok. Csicskák vagytok és szolgák vagytok. Egymásé is ez elég borzalmas.
0: Visszatérve akkor az előadáshoz, hát május 26-án este 7 órától a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház színpadán lesz majd megtekinthető az Ibusár monodráma változata. Bíró Krisztától kérdezném végezetül, hogy mit üzenne azoknak, akik most találkoznak először az Ibusárral majd Pozsonyban? Mivel hívná meg a hallgatókat?
2: Hát egyrészt ott a szöveg, ami egészen lenyűgöző, és elbűvölő, és vicces, és ugyanakkor nagyon emberi. Hát egy nagyon izgalmas sors, ráadásul ugye itt van előadás az előadásban, hiszen Jolán nem csak az életét meséli el aznap este, hanem eljátsza a saját operettjét is, és abban minden szereplőt, huszároktól elkezdve az öreg huszár őrmesteren keresztül a gonosz gyámanyáig és gyámatyáig, úgyhogy remélhetőleg egy nagyon szívbe markoló és mégis vicces este lesz. És utána lesz velünk egy beszélgetés, ugye előadás után lesz egy közönség találkozó, úgyhogy ott is válaszolunk szívesen minden kérdésre.
0: A Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház színpadán lesz megtekinthető Parti Nagy Lajos legendás Ibusárjának monodráma változata Bíró Kriszta előadásában május 26-án 19 órától. Erről is szó volt az előző percekben. Bíró Krisztának és Parti Nagy Lajosnak köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót kívánok, viszonthallásra.
1: Köszönjük, minden jót kívánok.

Kedves hallgatóink, ma Bernát és Felícia napja van. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medve és erős. A Felícia a Félix férfi név női párja. A Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. Ne feledjék el felköszönteni Bernard nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk!

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Hamarosan következik kulturális ajánlónk, utána pedig a Cannes-i filmfesztiválra figyelünk. Kulcsár Gábor jelentkezik a Francia Rivieráról. Maradjanak velünk, most hírek, a mikrofonnál Bábeli Vett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Védelmi Minisztérium közbeszerzést írt ki az Eperjesi kórház befejezésére. Az orosz elnök szerint Moszkva és Peking kapcsolatai példátlanul magas szintre jutottak. Napos, meleg idő várható, 24 fok is lehet. Jönnek a részletek. A Védelmi Minisztérium közbeszerzést írt ki az Eperjesi kórház befejezésére. A szerződés becsült értéke 280 millió euró. A munkálatok végrehajtásá 18 hónapig tartana, a következő 6 hónap pedig a próba üzemre van számva, derül ki a közbeszerzési hivatal közlönyében közzétett információkból. Erik Tamás munka, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaságélénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti. Emellett kedden tárgyalt Denis Aszakova gazdasági miniszterrel, és nem tetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal. Nem fogjuk támogatni a minimálbér szintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését, mondta Tamás. A miniszter hozzátette, szintén nem támogatják a próbaidő 3-6 hónapra való meghosszabbítását, illetve az üdülési csekkek eltörlését sem. Ma délután szavaz az Európai Parlament a szlovákiai jogállamisági helyzetről szóló határozati javaslatról. A szöveg még módosulhat a szavazás előtt, a jelenlegi formájában felszólítja az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy fenyegete Szlovákiában az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése. A tervezet utal a büntető törvények és a szlovák alkotmány nemrég elfogadott módosításaira, bírálja a szlovákiai sajtó és véleményszabadság gyengítését, és elítéli a szlovákiai civil társadalomra nehezedő egyre nagyobb nyomást. A mai napon online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita magyar külügyminiszter. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépése kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett a kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, tette hozzá Orbán Anita. A kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek, jelentette ki Xi Jinping kínai elnök Pekingben, a nagy népi csarnokban, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta. Xi szerint a változékony nemzetközi helyzet ellenére Kína és Oroszország, az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a vállalások betartása és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvei mentén fejlesztette a két ország közötti átfogó stratégiai partnerséget. A kínai elnök azt mondta, a két ország közötti politikai bizalom tovább mélyült, miközben a gazdasági, energetikai, tudományos technológiai, kulturális és regionális együttműködés folyamatosan bővült, a két nép közötti kapcsolatok pedig tovább erősödtek. Vlagyimir Putyin május 19-e és 20-a között tesz hivatalos látogatást Kínában. Az amerikai szenátus jóváhagyta azt a szimbolikus, de politikai értelemben fontos határozatot, amely korlátozhatja Donald Trump elnök jogköreit az iráni háborúval kapcsolatban. A demokrata párt már a háború kezdete óta ismételten próbálkozott elfogadni azt a határozatot, amely a katonai jogkörökről szól, és amely alapján az elnök a kongresszus jóváhagyása nélkül nem indíthatna további harci cselekményeket. A republikánusoknak eddig volt elegendő szavazatuk a határozatokat, nyilatkozat elutasítására, ez azonban most megváltozott, és a dokumentumot 50-47-hez arányban megszavazták, és így az utolsó olvasatba jutott. Ugyanakkor itt már bonyolultabb lesz azt megszavazni, mivel a képviselőházban a republikánus párté a többség. A tegnapi szavazás azonban jelzi, hogy a párton belül is egyre nagyobb a feszültség az iráni háború miatt, ami nem az elnök elképzelései szerint alakul. Rövid sporthírek következnek Zsigádi Lászlótól.
3: A svájci jégkorong világbajnokság keddi eredményei: Szlovákia, Szlovénia 5-4 büntetőkkel, Magyarország, Nagy-Britannia 5-0, Ausztria, Lettország 3-1 és Norvégia, Olaszország 4-0. A komáromiak 1-0-ra kikaptak Zólyomban. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzésén. A férfi kosárlabda liga döntőjének második találkozóján Slovan Levice 73-66, összesítésben 1-1 az állás.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült, napos lesz az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak a régi Szenci úton a metró melletti kereszteződésben, de munkálatok zajlanak Rimaszombat és Tiszolc között is. Az R1-esen útkarbantartási munkák miatt lezárták a Nyitra-Kelet, illetve a Belagyicai kereszteződést. Kerülni Nyitra-Dél és Aranyosmarót fele lehet, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
4: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
5: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

4:15 lesz 5 perc múlva, magazinunk mai hátralevő részének tartalmából. Közeledik a nyár, vele együtt a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka. A nappali banunk Vári Gábor vízgazdasági szakemberrel arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink és kertjeink. Május 20-a a méhek világnapja. Bros Pétert, a Magyarországi Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek helyzetéről és a jó méz ismérveiről. A Cannes-i filmfesztivál hangulatáról pedig Kulcsár Gábor jelentkezik a francia Rivieráról. Munkatársaim nevében is további kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok. Maradjanak velünk!

0: Kultúrpercek rovatunk következik, tartsanak velünk! Tegnap érkezett a szomorú hír, 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Halálhírét a Néző Művészeti Kft. Jelentette be. Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, eredetileg építőmérnöknek tanult, majd a színház és a filmvilága felé fordult. Pályája az Arvis Úr a Színházi Társaságtól indult, később a Bárka Színházban, majd a Kréta Körtársulatában is meghatározó munkákat végzett. 2009-ben Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval, Kovács Krisztiánnal és Gyulai Eszterrel együtt alapította meg a Nézőművészeti Kft-t, amely fontos független színházi műhelyé vált. A szélesebb közönség Jancsó Miklós kései filmjeiből ismerhette meg igazán, ahol Pepe figurájaként Mucsi Zoltánnal alkottak emlékezetes, kultikussá vált párost. Játékát egyszerre jellemezte a groteszk humor, a civil közvetlenség és az a fajta emberi esendőség, amely miatt a legabszurdabb helyzetekben is hiteles maradt. Színpadon és filmen is olyan karaktereket formált meg, akik gyakran kis emberek voltak, mégis egész korszakok hangulatát, frusztrációit és humorát sűrítették magukba. Szinkron színészként is sokan ismerték, többek között Steve Carell és Sacha Baron Cohen magyar hangjaként. Ma este 18 és 22 óra között Pozsonyban is megrendezik az irodalom éjszakáját, amelynek keretében színészek olvasnak fel világirodalmi művekből az óváros több helyszínén. A magyar irodalmat idén Krasznahorkai László Sátán tangó című regénye képviseli, amely szlovák fordításban a Brak kiadónál jelent meg. A Metropolban a kötetből Bandor Éva színművész olvas fel részletet, a részvétel díjtalan. Tudományos konferenciát rendez ma a Sejé János Egyetem református teológia kara Hit, Szülőföld, Nemzet, Kultúra címmel. A komáromi rendezvény középpontjában a felvidéki magyarság 20. századi sors kérdései, köztük a deportálások, a kitelepítések és a lakosságcsere állnak. Az előadók között lesz Popé Árpád történész, Gaucsik István, a Szlovák Tudományos Akadémia főmunkatársa, Keszek Tünde ügyvéd, Somogyi Alfréd egyháztörténész és Györgyik László szociológus is. A konferencia 9 órakor kezdődik, a programot az előadók részvételével zajló kerekasztal beszélgetés zárja. Holnaptól a hétvégéig minden nap műsorra tűzi a Kassai Tália Színház Borbély Szilárd Akár-akárki című darabját. A Czajlik József rendezésében készült előadás egy szimbolikus utazásra hívja a nézőket, egy különös város különböző terein át hajnaltól hajnalig. A 8 példázatból felépülő mű pontos és megrendítő látleletet ad a mai korról, az emberi felelősségről és az elszámolás pillanatairól. Május 22-én és 23-án, azaz pénteken és szombaton rendezik meg Komáromban a Szlovákiai Magyar Táncház találkozót. A Táncfórum Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesületere szervezésében. A találkozóra mintegy 30 táncegyüttest és 1000 táncost várnak. További részletek Gáli Gábortól, a Táncfórum vezetőjétől.
1: Több éve vagyunk Komáromban, a Tiszti Pavilonban, és van egy kialakult struktúra, ami szerintem nagyon jól működik, hogy a két alappillére a táncház találkozónak az a két gála. A gyermek gála délelőtt és az ifjúság és felnőtt táncgálánk este. Itt bemutatkozik jóformán a Táncfórumnak az összes tag együttese. És akkor ezen kívül van mindig egy kirakodó vásárunk, van egy gyermekjátszóterünk, van egy gyereksarok, egy kis színpad, ahol kimondottan gyerekeknek készülünk általában programokkal, vagy tánctanításokkal. Idén a két kiemelt előadónk az Korpás Éva és Pár Julcsi, és a nagy színpadon este pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes mutatkozik be. Közben bent a tánctanítások vannak, idén is, mint most már az előző két évben, három kiváló oktatóval. Készülünk, és idén újdonság, hogy lesz egy kiállításunk. Látogassanak el a Táncforum Facebook oldalára, vagy a weboldalunkra, és ott a részletes programot mindennel meg tudják nézni. És amit még nem mondtam, hogy péntek este kezdődik igazából a Táncház találkozós buli. Hosszú évek után újra összeállt a Buda Folk Band, és Szlovákiában először most a sok év után a Táncház találkozón fognak koncertezni.
0: Szent István díjjal tüntették ki Boráros Imre Kossuth díjas szlovákiai magyar színművészt, a díjat május 16-án Esztergomban adták át. Az indoklás szerint Boráros Imre a felvidéki és az összmagyarság érdekében kifejtett, kiemelkedő, példaértékű munkásságával érdemelte ki az elismerést. A Vereknyén született színész évtizedek óta a szlovákiai magyar színházi élet meghatározó alakja, játszotta a komáromi magyar területi színházban a Kassai Tália színpadon, majd a Komárom ami Jókai Színház örökös tagja lett. Pályája során több mint 200 szerepben láthatta a közönség, 2013-ban pedig saját társulatot is alapított Boráros Imre Színház néven. Május 23-án szombaton 14 és 22 óra között a Komáromi Dunamenti Múzeum is csatlakozik a Múzeumok és Galériák Éjszakája 2026 rendezvény sorozathoz. Az érdeklődők rendhagyó esti hangulatban fedezhetik fel a múzeumot szakmai távlatvezetések és tematikus programok kíséretében. A kínálatban gyermekfoglalkozások, múzeumi jóga, könyvbörze, hímes tojások festése, pecsétkészítés és jurtaépítés is szerepel. A részletes program a múzeum közösségi oldalán érhető el. Május 26-án Pozsonyba érkezik Parti Nagy Lajos kultikussá vált darabja az Ibusár, Bíró Kriszta monodráma előadásában. Az előadás az Ifjú Szívek Táncszínház színpadán lesz, látható este 7 órától Pelsőci Réka rendezésében. A groteszk egyszerre humoros és szívszorító történet főhőse Sárbogárdi Jolán, egy eldugott vasútállomási jegykiadója, aki operettekről és egy másik életről álmodik. Az előadás után közönség találkozót is tart. Tartanak Parti Nagy Lajossal és Bíró Krisztával. Szintén jövő kedden 19 órától a Rimaszombati Kultúrház színház termében folytatódik a Rimaszombati Zenei Tavasz koncertsorozat, ezúttal a Muha Kvartett fellépésével. A 2003-ban alapított nemzetközi hírű vonós négyes, Szlovákia egyik elismert kamarazenei együttese, amely rendszeresen szerepel rangos európai koncerthelyszíneken és fesztiválokon. A Rimaszombati est műsorán Mozart és Csajkovszki művei mellett Vladimir Godár, Emelleja című vonós négyese is megszólal.

Geréb Ágnes pszichológus, szülész, nőgyógyász, orvos és független bába lesz a Kikötő Polgári Szalon vendége május 28-án, azaz jövő csütörtökön 18 órától a Komáromi Sejé János gimnázium aulájában. Az apás szülés és az otthon szülés hazai úttörőjével születésről, szabadságról, bizalomról és emberi méltóságról beszélgetnek. Az est azt is körüljárja, mit árul el egy társadalomról a születéshez való viszonya, és hol húzódik a határ az állami felelősség, a szakmai kontroll és az egyéni döntés szabadsága között. A beszélgetés házigazdája ezúttal is Bödök Gergely történész lesz.

Május 29-én pénteken 17 órakor a Komáromi Dunamenti Múzeum kultúrpalotájában nyílik meg a Suiseki Több egy puszta kőnél című kiállítás. A Suiseki japán eredetű kőszemlélő művészet olyan természetes kövek esztétikai bemutatására épül, amelyek formájukban tájakat, hegyeket, vízeséseket vagy más természeti képeket idéznek meg. Május 29-e és 31.

Ülésein is. A rendezvény vasárnap koszorúzással, felvonulással, majd 16 órától gála hangversennyel és eredményhirdetéssel zárul a Galántai Városi Művelődési Központban.

0: és végül, de nem utolsó sorban Juhász Rokkó Csehszlovák Bőrön című kiállításához kapcsolódva május 27-én szerdán 17 órakor tárlatvezetést tartanak az érsekújvári Zmeták Ernő Művészeti Galériában. A tárlat egy 6 éven át 5 kontinensen formálódó folyamatművészeti projektet mutat be, amelynek középpontjában egy 1922-es családi bőrönd, a személyes emlékezet és a történelmi traumák kapcsolata áll. A kiállítás május 30-áig látogatható, most Juhász Rokkó performert halljuk.
1: Valóban ez nagypapának a bőröngye kéményről, akiről azt kell tudni, hogy nem szeretett utazni, és soha nem is utazott. Viszont volt bőröngye, mert azon a környéken, és azt hiszem, hogy a szlováki magyarság ezt pontosan ismeri, a háború utáni kitelepítések és lakosságcserék miatt mindenkinek volt bőröngye. Na most van, aki ezt használta, van, aki nem. Szerencsére az én nagyapámnak nem kellett, nem telepítették ki, és lakosságcserébe se hagyta el a faluját, így ez a bőrönt megmaradt gyakorlatilag érintetlenül otthon. Tehát ez egy örökség volt, ami egy nagyon szép 1922-es csehszlovák Vulkan Fiber bőrönt, amit én hazavittem, és sokáig otthon állt, amíg ki nem derült az, beindultak ugye a fapados járatok, ahol pontosan előírták, hogy milyen méretű bőröndöt lehet kézipodgyászként fölvinni, és nagyjából abban az időben került a szemem elé a bőrönd. Megmértem, és pontosan olyan méretű volt, amit kézi podgyászként föl lehet vinni. Na, itt ez volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ezzel a bőrönddel, ami soha nem utazott, már pedig a bőröndnek az a sorsa, hogy utazzanak, ezzel én most elindulok. És onnantól kezdve gyakorlatilag bárhova utaztam, majdnem mindig vittem magammal a bőröndöt. Így tudtam megcsinálni azt, hogy 6 év alatt 5 kontinensen járt.

0: Kedves hallgatóink, 11:01. Ezekben a napokban zajlik a világ egyik legismertebb filmes seregszemléje, a Cannes Film Festival. A francia Rivieráról jelentkezik most Kulcsár Gábor, a Vasárnap Családi Magazin újságírója, akit arról kérdezünk, hogy milyen a fesztivál hangulata belülről, mely filmekről beszél most mindenki, és számára mi volt eddig az idei Cannes legnagyobb élménye. Szervusz, Gábor!
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük talán azzal, hogy milyen az idei Cannes hangulata, milyennek írnád le, változott-e bármit a tavalyi évhez képest?
1: Hát alapvetően nem változott, viszont az egyértelműen látszik, hogy az emberek kevésbé elégedettek a filmekkel, szóval eléggé olyan a hangulat, hogy mindenki mindenben csalódik, és ezt eléggé könnyen le lehet követni, ha az ember mondjuk így követi az újságírókat, akik itt vannak, de van egy ilyen táblázat, amit minden évben fokozatosan így frissítenek arról, hogy ugye az aranypálmáért induló filmek mennyire tetszettek a közönségnek, itt értékelik őket ilyen ötös skálán. Többnyire így az egész fesztivál alatt ilyen 10 film szokott 3 pont fölé jutni, és azok szoktak lenni a legesélyesebbek. Idén tudtommal egyelőre csak 2 van 3 pont fölött, és már csak 3 nap van hátra, úgyhogy nem annyira pozitív itt a hangulat, mint gondolná az ember.
0: Na, még mielőtt filmekről is beszélgetnénk röviden, ugye arról posztoltál a napokban, hogy Cannes nem csak a filmekről, hanem túlélésről is szól. Horror árakról, kevés boltról és gyors kajákról írtál abban a posztban. Mi volt számodra eddig a legabszurdabb ezen a téren?
1: Legabszurdabb, hát az talán még 2 éve, amikor először voltam itt, és beültem egy étterembe, és a 3 decis kóláért kértek 6 eurót, szóval az úgy durva. Hát arra jöttem rá, hogy igazából ha az ember a belvárosban akar enni, akkor azt nem fogja sehogy jól megúszni, még az a legjobb lehetőség, ha egy élelmiszerboltban, amiből én egyről tudok, hogy van, egyetlen egyről, hogyha ott veszünk valamit, de még ott is annyit fogunk fizetni, mint egy hazai étteremben, szóval hát eléggé drága ez a város, az igaz.
0: Hogy néz ki a város, amikor így pár napra valóban a világ filmes fővárosává változik?
1: Hát a külváros az szerintem nem néz ki, kimondottam máshogy, de a belvárosban folyton hatalmas a tömeg, szóval, hogy tudtam, hogy ilyen 30 ezer ember van itt egyszerre csak a fesztivál miatt. Olyan érzése van az embernek, mintha nem lennének ennek a városnak egyébként polgárai, szóval mindenkinek ott lóg a nyakában ugye a fesztiválos jelvény, mintha mindenki csak azért lenne ilyenkor itt, mintha ezt a város csak azért építenék fel, hogy ez a fesztivál ilyenkor itt megvalósuljon, és hát minden sarkon gépfegyveres katonák, útlezárások, szóval eléggé komolyan veszik a dolgot.
0: Kívülről sokan valóban úgy képzelik talán Cannes-t, hogy ez egy folyamatos, ilyen vörös szőnyeges csillogás és ragyogás, de mennyire glamour ez az egész belülről nézve, mennyire inkább mondjuk feszített munka és rohanás az egész?
1: Hát ez attól függ nyilván, hogy az ember miért van itt, mert lehet itt újságíróként, akkor nagyrészt munka lesz az élmény, szóval az újságíróknak vannak külön fenntartott ilyen irodahelyiségek, meg teraszok, ahol van wifi, meg stb. Az újságírók vetítései, szóval a sajtóvetítések azok valamivel lazábbak is, szóval oda emberek hátizsákkal mennek, néha elalszanak a vetítésen, meg ilyenek. Ott nem nagyon gondolná az ember, hogy egy ilyen glamúros eseményen van, viszont a vörös szőnyegen, ahol mennek így délután 3-tól éjfélig a premierek, ott tényleg ott van az a hangulat szerintem, amit az átlag ember elképzel, ha egy ilyen fesztiválról hall. És hát aztán az alak sorában a fesztivál palotának meg van egy külön ilyen szekció, ahova meg a fiatal, meg amatőr filmesek mennek, és ott pedig kapcsolatépítés zajlik, projekteket vesznek, meg árulnak. Szóval ez a 3 oldala van ennek a fesztiválnak az én tudásom szerint.
0: Mondtad, hogy idén a filmekkel nem igazán van megelégedve a kritika. Neked is egyébként ez a benyomásod, hogy te sem vagy igazán elégedett?
1: Nekem személy szerint nem, én kicsit úgy érzem, hogy valamiért ilyen cinizmussal jött most ide mindenki, és szerintem kicsit túl szigorúak az emberek. Legalábbis én abból indulok ki, hogy nekem tavaly sem tetszett túlzottan több film, mint idén. Én egyenlőre nagyrészt eléggé elégedett vagyok a felhozatallal, bár tény, hogy amúgy sokkal több itt a rossz film, mint az ember gondolná szerintem. Szerintem az átlagember moziban nem lát annyi rossz filmet, mint itt a kritikusok egy hét alatt.
0: Idén ugye Nemes Jeles László új filmje, a Mulén, az egyik, vagy az egyetlen magyar vonatkozású esemény Cannes-ban, ha jól tudom. Kritikádban te úgy fogalmaztál, hogy ez talán a legerősebb filmje Nemes Jeles Lászlónak, a Saul fia óta. Hogy fogadta a cannes-i közönség?
1: Hát ezt nehéz lenne azért megválaszolni, mert ugye ez egy francia film, egy francia történelmi témáról, és a franciák nagyon ismerik ezt az embert, akiről szól ez a film. Na, ők, szóval számukra ez szerintem olyasmi, mintha nálunk készülne mondjuk egy Petőfi film, na ők kb. Úgy állnak hozzá, nagyon szőrszálhasogatóan, nagyon kifogásolják azt, hogy mondjuk a népszerű ilyen szociális, meg történelmi kontext, konszenzus az nincs feldolgozva benne, hogy keveset foglalkozik a film ennek a mártírnak az életével, viszont nekem, meg szerintem úgy általában magyaroknak mondjuk, akik nem ismerik ezt a figurát, a film visszaadja igazából ugyanazt a feszültséget, ugyanazt a brutális látképet így a náci Németországról, mint amit a Saul fia is átadott. Szóval szerintem nekünk ezt valamivel könnyebb lesz értékelni, de tény, hogy ez egy nagyon, nagyon durva, nagyon, hát lelkileg megviseli az embert ez a film, akár csak a Saul fia. Én elégedett voltam vele személy szerint.
0: Azt mondtad, két olyan film van, amelyik felkerült erre a bizonyos valamilyen falra, ahol a legjobb filmeket értékelik. Te a posztjaidban Pavel Pavlikovsky új filmjét emelted ki, nem tudom, ez fönn van-e ezen a táblán. Számodra mi miatt volt ekkora hatással, vagy miért volt rád ekkora hatással ez a film?
1: Igen, egyébként az jelenleg a legmagasabban pontozott film azon a táblázaton, viszont ha meg így körül szaglászik az ember, nem az a kedvenc az embereknek a fesztiválon, szóval ez ilyen érdekes kettősség. Én nagyon-nagyon szerettem azt a filmet, de én úgy általában Pavlikovsky filmjeivel nagyon tudok rezonálni. Ő ugye gyakran foglalkozik így a világháború utáni kelet-európai helyzettel, azzal, hogy milyen traumák érik az embereket ebben a posztkommunista világban. Nagyon gyakori téma nála az, hogy hogyan veszíti el az ember az identitását akkor, amikor diktatúrává válik a hazája, vagy amikor már nem diktatúra, de próbál azzal megbékélni, hogy éveken át az volt, és hogy a legjobb barátai ezek az egésznek behódoltak. Ez az új film is ezzel foglalkozik igazából, a Németországban játszódik a háború után, Thomas Mann íróról szól, és a gyerekeiről, akik egy írói körútra mennek oda, és hát ők is azzal viaskodnak, hogy ugye a gálákon olyan emberek jönnek neki gratulálni, akik miatt kiszidáltak Amerikába, mert behódoltak a náci uralomnak. Aztán viszont átmennek Kelet-Németországba, ahol meg azt látják, hogy a kommunizmus meg már alakítja ki a következő kvázi náci Németországot, úgyhogy eléggé benne van ez a kelet-európai embereknek a 20. századi traumái. Ez szerintem egy nagyon hatásos film.
0: És nagyon aktuális is akkor, ahogy így elmondod.
1: Hát remélem, aktuálisabb, mint le kellene lennie, mondjuk úgy.
0: A halálos Iránban jubileumi vetítéséről is tudósítottál. Mennyire fér meg egymás mellett ez a két világkámban, a művész filmeké és a hollywoodi blockbuster filmeké?
1: Abszolút megférnek szerintem. Itt van ugye ez a kép a kritikusokról, újságírókról, hogy ők csak az ilyen nagyon kemény művészfilmeket tudják értékelni, de egyáltalán nem, szerintem itt mindenki nagyon nyitott az ilyen szórakoztató filmekre is. A Halálos Iramban is rengeteg, hát üzrivalgást kapott az ikonikus jeleneteknél, emberek állva tapsoltak. Szóval, hogy itt úgy helyén tudják kezelni, az emberek el tudják különíteni, hogy most erre a filmre azért ülök be, mert ez az aranypálmáért indul, és van az, amit levetítenek azért, mert klasszikus és szeretjük. De egyébként nem is a Halálos Iránban a legdurvább ilyen eset, hanem vannak nagyon durva dél-koreai akciófilmek, és azok indulnak az aranypálmáért, és így meg lenne lepődve az ember, ha látná, hogy milyenek. Idén az egyik ilyen a Hope című film, amit reménynek hívnak. Na, az például konkrétan egy ilyen űrlényes akciófilm, ahol Michael Fassbender és Alicia Vikander ilyen számítógépesen meganimált űrlényeket játszanak, és eléggé szeretik is az emberek azt a filmet, na és az például indul az aranypálmáért, szóval szerintem sokkal érdekesebb helyezés itt, mint a Halálos Iránban.
0: Számodra mi volt eddig az idei Cannes-nak a, nem tudom, legbizarabb, legviccesebb, vagy legmeglepőbb pillanata?
1: Legbizarabb? Hát erre itt talán nem nagyon tudok válaszolni. Én talán azt tudom tényleg kiemelni, hogy mennyi olyan filmről hallok, ami rossz, embere arról, hogy fújolnak az emberek a premiéren, valamiről tömegesen kisétálnak, ilyen egyébként gyakran előfordul. Én szerintem, amióta járok Cannesba, még egyszer se láttam így ennyire negatív közhangulatot, ahol az emberek mindig mindenbe csalódnak, és már mostanra úgy érződik, hogy ugye az első 15 percben az emberek levágják, ha ez a film is egy csalódás lesz, és akkor elkezdenek olyan cinikusan viszonyulni hozzá a teremben, úgy hangoskodni, olyan gúnyosan nevetni, és ezt mindig nagyon durva tapasztalni, mert szóval, hogy ilyen szempontból szerintem a laikus közönség a moziban sokkal illedelmesebben viselkedik, mint itt.
0: Ez érdekes, amit mondasz, és te közben azt mondod, hogy tavaly a számodra legalábbis a filmek nem igazán tűntek rosszabbnak, mint idén. Hogy változott a zsűri, változott a közönség, vagy mi történt?
1: Hát a zsűri az minden évben más, de igazából a zsűri véleményét az utolsó napig nem fogjuk tudni. Én nem feltétlenül tudom miért, én mondom, hogy az újságíróktól érzek ilyen cinizmust, ennek lehet az az oka, hogy idén ugye köztudott, hogy például Amerika nem is vett részt a fesztiválon, ezért lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy ilyen kisebb presztízse van idén, mint máskor, és hát na, részt vett Amerika, de nincsenek itt azok az igazán nagy hollywoodi produkciók, amik szoktak lenni. Nem igazán tudom megmondani, hogy mi lehet ennek az oka, de az is lehet, hogy egyszerűen csak személyes preferencia, kevés az olyan film, ami az embereket igazán megszólította, vagy pedig sok a megosztó film, mert ami szerintem egy jó dolog egy fesztiválon, viszont nagyon könnyen úgy állnak az emberek hozzá, hogyha egy film nem feltétlenül azokat a válaszokat adja, amire ők vártak, akkor az automatikusan rossz, és lepontozzuk.
0: Van olyan film is azért, amelyiknek kimaradtan jó a pozitíva fogadtatása?
1: Hát Paulikowski filmje mellett egyenlőre kettő másik van, amit én úgy látom, hogy majdnem mindenkinek tetszett. Az egyik az Yusuke Hamaguchi, japán rendezőnek a filmje, ez egy ilyen francia-japán film. Nagyon hosszú, ilyen filozófikus film arról, hogy egy ilyen alzheimeresekkel foglalkozó intézetnek a igazgatója hogyan barátkozik össze egy színházi íróval. Ez kb. Olyan is a film, mint hallanánk. Amúgy nagyon jó, csak hát ez nem hiszem, hogy annyira az átlag közönségek ízlése. Illetve Andrei Zjagincev, orosz rendezőnek a tegnap debütált filmje, a Minotaurus, az az, amit nagyon-nagyon szeretnek, de az még túl friss, szóval egyelőre azt még nem látjuk, hogy na, az fölkúszott a 3 pont felé, de szerintem fölfogadnak, nagyon jó volt a fogadtatása.
0: Na, azt még azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy jövő pénteken majd Fica Jánossal beszélgettek a, hát akkor már fogjuk tudni, hogy kik a győztes filmek, vagy a legérdekesebb filmekről, de mesélj még egy kicsit, ez a pénteki nappaliban lesz, hogy ezt mondja, hogy tegyen még hozzá, de mesélj még egy keveset az átlagos, ha van ilyen egyáltalán, az átlagos kánni pillanatokról is, ilyenkor, szóval mi történik két vetítés között, van időd beszélgetni nézőkkel, akár filmesekkel, alkotókkal?
1: Hát két vetít, itt az van, hogy mondjuk az ember megnéz 3 filmet egy nap, ami szerintem a minimum a legtöbb újságírónál, akkor filmek között van így nagyjából 3 óra, de az a 3 óra az igazából másfél, mert sorban állás már fél órával a filmkezdés előtt legkésőbb ott kell állni, akkor ugye nagyon nagyok a távolságok, sokat tömeg, szóval az ember lassan halad át. Igazából van idő beszélgetni, de én úgy vettem észre, hogy leggyakrabban inkább a sorban állás közben beszélgetnek az emberek, mert az így az az üres járat, amit nem tudnak máshogy kitölteni. Egyébként meg sokan csoportban érkeznek, és akkor úgy járják a város, beülnek inni, meg hasonlók, és hát így napközben lehet a vörös szőnyegen ugye sztárokat nézni, vagy kora reggel pedig a sajtószoba mellett is ugyanúgy nagyon sokan ott szoktak állni, hogy autogramokat írassanak alá a sztárokkal, akik ott átmennek, szóval nagy részt így néz ki.
0: Mi az, amire ma készülsz, vagy még így a hátralévő időben, amit Cannes-ban töltesz, amit kimaradtan vársz, filmet, vagy akár beszélgetést?
1: Hát én ma épp pihenő napot tartok, ami igazából csak annyit jelent, hogy ma csak a külvárosi moziban fogok filmezni, hogy elkerüljem a tömeget, meg így a kényelmetlen fesztiválpalotás cégeket, mert ott mindegyik terem ilyen kultúrházas beütésű. Amit még a héten nagyon várok, hát holnap este lesz Lucas Dontnak az új filmje, a hát Gyáva, azt hiszem így fordíthatnám le a címét, valami világháborús, ilyen személyesebb történet lesz. Az igazából az egyetlen film, ami még úgy el tudom képzelni, hogy úgy igazán be fog találni. Azon kívül, ha őszint akarok lenni, már kicsit a eredményhirdetést várom, mert azért eléggé meg tudja viselni az embert ez a 11 nap.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kulcsár Gábort hallották a francia Rivieráról, beszámolta a Cannes-i filmfesztiválról, elmondta, milyen a hangulat belülről és mely filmekről beszél most a szakma. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és akkor még minden jót és jó hazautat. Szervusz!
1: Én is köszönöm szépen, szervusz!

13 évvel ezelőtt, 2013-ban ezen a napon hunyt el Ray Manzarek, a The Doors legendás billentyűse és alapító tagja, a zenekar különleges pszichedelikus hangzás világának egyik legfontosabb alakítója volt, orgonajáték a több emlékezetes Doors dal megszületésében is meghatározó szerepet játszott. A The Doors feloszlása után sem hagyott fel a zenéléssel, több formációban is dolgozott és aktívan ápolta a zenekar örökségét. Zenesarok rovatunk mai részében most a The Doors egyik slágere szól, ez a Waiting for the Sun.

0: Kedves hallgatóink, 6,5 perc múlva lesz 11 óra, most a vasárnap családi magazin előzetesét halljuk Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Alexander Skarsgård. Hollywood újkori tarzanja, a népszerű svéd sorozatszínész legutóbb szinte titokban a párjával érkezett Karlo Vivariba. Kollégánk Szabó G. László ott készített vele interjút. Apám most nagyon büszke lenne ránk, mondja Borbé Alexandra. A színésznővel a magyar parlament alakuló ülésén futottunk össze, hiszen férje Nagy Ervin is képviselőként folytatja. Hogy mi minden történt még az országházban azon a bizonyos napon, Vrabec Mária riportjából kiderül. 65 éve indult el Nyitrán a magyar pedagógus képzés, amely tanárok ezreit indította útjukra. Mi mindent kínál és milyen kihívásokkal néz szembe a szlovákiai magyarságnak ez a ma is meghatározó intézménye? A témát Kuklis Katalin foglalta össze. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még alapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A szlovákiai magyar családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. május 20-án a méhek világnapján. Hamarosan Bros Péterrel, az OMME elnökével beszélgetünk a méhekről és a jó mézről. Előtte még hírek, a mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Védelmi Minisztérium közbeszerzést írt ki az Eperjesi kórház befejezésére. Az orosz elnök szerint Moszkva és Peking kapcsolata példátlanul magas szintre jutott. Délután is napos, meleg marad az idő, 24 fok is lehet, jönnek a részletek. A Védelmi Minisztérium közbeszerzést írt ki az Eperjesi kórház befejezésére. A szerződés becsült értéke 280 millió euró. A munkálatok végrehajtása 18 hónapig tartana, a következő 6 hónap pedig a próba üzemre van számba, derül ki a közbeszerzési hivatal közlönyében közzétett információkból. A pályázatok benyújtási határideje június 19-e. Tavaly a Védelmi Minisztérium közel 450 millió euró értékű szerződést kötött az Eperjesi Katonai Kórház építésére. Áprilisban azonban Robert Kalinyák védelmi miniszter bejelentette a munkálatok felfüggesztését a szerkezet teherhordó elemeinek minőség ellenőrzése miatt. Ezt követően tájékoztatott arról, hogy néhány oszlopot el kell távolítani. A kormány mai ülésén várhatóan napirenden lesznek a gazdaság élénkítő javaslatok is, jelentette ki az ülés előtt Richard Takács, Szmeres földművelési és vidékfejlesztési miniszter. A tárcavezető hozzátette, a tegnapi napon technikai jellegű egyeztetést tartott a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter, és Takács szerint ma előterjeszthetik azokat a javaslatokat, amelyek nincsenek hatással az állami költségvetésre. Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaság élénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti. Emellett kedden tárgyalt Denisza Szaková gazdasági miniszterrel, és nem tetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal. Nem fogjuk támogatni a minimálbér szintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését, mondta Tomás. A miniszter hozzátette, szintén nem támogatják a próbaidő 3-6 hónapra való meghosszabbítását, illetve az üdülési csekkek eltörlését sem. Ma délután szavaz az Európai Parlament a szlovákiai jogállamisági helyzetről szóló határozati javaslatról. A szöveg még módosulhat a szavazás előtt, a jelenlegi formájában felszólítja az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy fenyegete Szlovákiában az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése. A tervezet utal a büntető törvények és a szlovák alkotmány nemrég elfogadott módosításaira, bírálja a szlovákiai sajtó és véleményszabadság gyengítését, és elítéli a szlovákiai civil társadalomra nehezedő egyre nagyobb nyomást. Kínában tartózkodik az orosz elnök. Xi Jinping kínai és Vladimir Putyin orosz államfő a találkozón hangsúlyozták a két ország közötti stratégiai partnerség erősségét, mindössze néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. A két vezető elmondta, Moszkva és Peking között egyre nagyobb koordináció szükséges, mivel feszült a viszony az Egyesült Államokkal. Xi Jinping kínai elnök bírálta az egyoldalú és hegemon tendenciákat is, amivel az Egyesült Államokra utalhat. Vladimir Putyin orosz államfő pedig példátlanul magas szintűnek nevezte a Kínával fenntartott kapcsolatokat. A külpolitikai témák kapcsán a kínai elnök a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását is sürgette. Az amerikai szenátus jóváhagyta azt a szimbolikus, de politikai értelemben fontos határozatot, amely korlátozhatja Donald Trump elnök jogköreit az iráni háborúval kapcsolatban. A demokrata párt már a háború kezdete óta ismételten próbálkozott elfogadni azt a határozatot, amely a katonai jogkörökről szól, és amely alapján az elnök a kongresszus jóváhagyása nélkül nem indíthatna további harci cselekményeket. A republikánusoknak eddig volt elegendő szavazatuk a határozatban, nyilatkozat elutasítására, ez azonban most megváltozott, és a dokumentumot 50 a 47-hez arányban megszavazták, és így az utolsó olvasatba jutott. Ugyanakkor itt már bonyolultabb lesz azt megszavazni, mivel a képviselőházban a republikánus párté a többség. A tegnapi szavazás azonban jelzi, hogy a republikánus párton belül is egyre nagyobb a feszültség az iráni háború miatt, ami nem az elnök elképzelései szerint alakul. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A svájci jégkorong világbajnokság keddi eredményei: Szlovákia-Szlovénia 5-4 büntetőkkel, Magyarország-Nagy-Britannia 5-0, Ausztria-Lettország 3-1 és Norvégia-Olaszország 4-0. A komáromiak 1-0-ra kikaptak Zólyomban, az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzésén. A férfi kosárlabda liga döntőjének második találkozóján Slovan Levice 73-66, összesítésben 1-1 az állás.
0: Időjárás.
2: A nap további részében is derült, napos marad az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, éjszaka 14 és 9 fok közé hűl a levegő, holnap változóan felhős lesz az ég, helyenként azonban kialakulhat futó zápor, de folytatódik a felmelegedés, 25 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Vágsején a Felső utcában kigyulladt egy személyautó, a szakasz nem járható. Útkarbantartók dolgoznak a régi Szenci úton a metró melletti kereszteződésben, de munkálatok zajlanak Rimaszombat és Tiszolc között is, és le van zárva a Nyitra kelet, illetve a Belagyicai kereszteződés az R1-esen. Kerülni Nyitra dél és Aranyosmarút felé lehet. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 4:12 lesz, 4 perc múlva. Magazinunk mai záró órájában Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel beszélgetünk arról, miért viseli meg egyre jobban környezetünket a hőség, a szárazság és a hirtelen lezúduló esők időszaka, és mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink és falvaink. A méhek világnapja kapcsán pedig hamarosan Bros Pétert, a Magyarországi Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezzük a méhek és a méhészet mai helyzetéről, valamint arról, hogyan válasszunk jó mézet, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kedves hallgatóink, május 20-a a méhek világnapja. A méhek szerepe jóval túlmutat a méztermelésen, a beporzók állapota az élelmiszereinket, a mezőgazdaságot és a környezetünk működését is alapvetően befolyásolja. Milyen gondokkal küzdenek ma a méhek és a méhészet, mire figyeljünk mézvásárláskor, és mit tehet egy átlag ember a beporzók védelméért? Bros Péterrel, a Magyarországi Országos Magyar Méhészeti Egyesület, az OMME elnökével beszélgettem. Az interjúra készülve több méhésszel is beszélgettem, és gyakran elhangzott az a félelem, hogy bajban vannak a méhek, és hogy ezzel együtt maga a méhészet is. Túlzó aggodalom ez, vagy valóban komoly problémáról beszélgetünk?
1: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, hát sajnos nem túlzó a probléma, ugyanis egész Kárpát-medencében és egész Európában is érzékelhető az, és akár az elmúlt évtizedekben is az a nagy változás, sokkal rosszabb helyzetbe kerültek a méheink, és az az aggasztó, hogy ez néhány évtized alatt zajlott le. Körülbelül 15 éve jelent meg az a német tanulmány, mely azt mutatta meg, hogy a 70-es évek és a 2000-es évek között 60%-kal csökkent a vadbeporzók száma, ez óriási szám, és logikusan a mi házi méhünk is gyakorlatilag félig vadbeporzónak számít. Rendkívül összetett ez a probléma, de ugyanúgy, mint a klímaváltozás, ez is sajnos felgyorsult, és ezért próbáljuk mi méhészek felhívni a figyelmet, a lakosság és a politikusok figyelmét, hogy nagy a baj, szennyi. Nyilván majd beszélünk róla, de rögtön a legfontosabb mondatot hagy mondjam, méhek, beporzók nélkül nincs élet.
0: Hogyha meg kellene nevezni a legsúlyosabb okokat, mi az az első mondjuk három tényező, amely ma leginkább nehezíti a méhek és a méhészek helyzetét?
1: Hát a vadbeporzók és a mi méhünk életét elsősorban a környezetünk megváltozása, mind az élettérnek az eltűnése. Számos vadvirág eltűnt az elmúlt 20 évben, eltűntek a virágzó mezők, tehát beszűkült az élettere a méheknek. A nagyüzemi mezőgazdaság sajnos kiirtotta többek közt a mező erdővédő kis fasorokat, a patakok mentén teljesen érthetetlen módon végig kiirtották a növényzetet, a bokrokat, a fákat. Gyakorlatilag a cél az volt, hogy minél nagyobb összefüggő szántóföldek jöjjenek létre. Egyértelmű, hogy az élettér szűkülése látszik, a másik pedig, hogy minél nagyobb területen termesztenek a gazdák egy növényt, annál intenzívebb növényvédelemre van szükség. Logikus, hogyha egy adott növényből nagy mennyiség van, akkor ott előbb-utóbb annak a növénynek a károkozói, kórokozói felszaporodnak, melyet a gazda kénytelen növényvédőszerrel, mondjuk kinyugodtan méreggel kezelni, ezek a mérgek pedig nem válogatnak. Maga a molekula, a gyilkos molekula nem tudja, hogy most a károkozót pusztítom el, vagy egy hasznos rovart. Óriási probléma ma a növényvédelem Magyarországon. Számos olyan nagy, akár 5-600 családos méhészt is tudunk, aki gyakorlatilag azért hagyta abba a méhészkedést, mert nem tud mézet termelni, hiszen a kiáró méheit, amelyek hordanák a nektárt, folyamatosan elveszíti nagyüzemi mezőgazdaság miatt, és a klímaváltozás is rendkívül fontos, eltűntek a kemény telek, az asszályos forró nyarakon eltűnnek a növények, hiszen a klímaváltozás nálunk nem csak közvetlen a méhcsaládra hat, hanem mivel hátrányosan negatívan hat a környezetre, a méhek pedig az adott környezetből élnek, így a növényvilágra gyakorolt káros hatása is érint minket. Tehát röviden én a klímaváltozást mondanám, a nagyüzemi mezőgazdaságot, illetve ami a vadbeporzókra már nem hat, hanem a házi méhekre hat, az pedig a nemzetközi mézpiac. Tudni kell, hogy Szlovákiában élő méhésztársak már minden üveg mézet próbálnak, igyekeznek, és úgy tudom, hogy teljesítették is az elért célt. Ők eladják közvetlen a fogyasztóknak. A Magyarországon élő méhészek viszont kétharmadát a megtermelt mézmennyiségnek, évente ez körül 15-18 ezer tonna mézet jelent. Nekünk el kell adnunk a határainkon túl, és ott pedig Dél-Amerika afrikai és ázsiai és ukrán mézekkel versenyzünk, azok olyan árszinten jönnek be a piacra, amely árszinten itt az Európai Unióban mi nem tudunk versenyezni. Tehát egyértelmű, hogy a gazdasági haszon elmaradása is az oka, hogy hanyatlik az ágazat.
0: Boltok polcain valóban nagyon különböző árú mézekkel találkozhatunk. Gyanakodjon-e a vásárló, hogyha feltűnően olcsó mézet lát, és egy laikus egyáltalán honnan tudhatja, hogy valóban jó minőségű, igazi mézet vásárol-e?
1: Nagyon jó a kérdés megfogalmazása, hiszen benne van a válasz, hogyha egy méz gyanúsan olcsó, akkor igenis gyanakodjon a fogyasztó. Tudni kell, hogy a méztermelést, a méhészkedést, egy olyan szakma ez, az ipari forradalom kikerült. Ezt nem lehet gépesíteni. Mi ugyanúgy ott állunk a kaptárak mögött, és kézzel végzünk minden munkát, mint 100-150 éve. Egyértelmű, hogy ma az élő munka a legdrágább, tehát egyszerűen teljesen érthetetlen számunkra, hogy 1,2-1,4 euróért levámolva, hogy tudnak Ázsiából, Ukrajnából mézek bejönni Európába. Ennyiért mondom, mi nem tudunk ezzel versenyezni. Egyértelmű, hogy aki valódi igaz mézet akar, az keresse közvetlen a termelőt. Lakhelyéhez közel válasszon ki egy-két termelőt, akikbe nyilván megbízik, akár kérésre el is mehet megnézni a kis üzemét, a kis méhészetét, és biztos, hogy akkor valódi mézet fog találni. Az üzletekben Európa szerte sajnos jellemző, hogy harmadik országbeli mézek vannak, melyeknek a nyomon követését az Európai Unió még mai napig képtelen volt megoldani, illetve 3 évvel ezelőtt kijött egy tanulmány, amit maga az Európai Bizottság végzett, hogy a harmadik országból származó mézek közel fele, 47%-a hamisított nem méz. Tehát egyértelmű, hogy keressük a közvetlen környezetünkben élő méhészt.
0: Beszéljünk még egy keveset a mézről, hogy mire figyeljünk valóban, hogyha valóban jó minőségű mézet szeretnénk vásárolni. Ugye a méz kapcsán nagyon sokan megijednek attól, ha kristályosodni kezd, ez rossz jel, vagy éppen ellenkezőleg, áruljon el ilyen kulisszatitkokat, kérem.
1: A méznek ugye sűrűnek kell lenni, nagyon leegyszerűsítve a méznek körülbelül 17-18%-a a víz, a többi pedig szénhidrát, a szénhidráton belül pedig teli van ásványi anyagokkal, enzimekkel, minden olyant, amit a növény a talajból felszív, a növény előállít, a méhek enzimjei belekerülnek, ezeket az emberi test nem tudja előállítani, viszont nélkülözhetetlen az emberi sejtek működéséhez, tehát rendkívül fontos táplálékról, élelmiszerről, gyógyhatású anyagról beszélünk. A méznek természetes folyamata a kristályosodás, ez a benne lévő egyszerű cukrok, monoszaharidok közül a gyümölcs és a szőlőcukor aránya mondja meg, hogy egy méz gyorsan bekristályosodik, mint akár a repceméz néhány nap alatt, vagy nagyon soká, mint az akácméz. Tehát éppen ahogy nagyon sokan gondolják, az ellenkezője igaz, ha egy méz be fog kötni, az mutatja meg, hogy valódi. Én mindig szoktam is mondani, hogy amikor elteszünk cukorral felfőzött befőttet, akár megy, cseresznye befőttet, azok még hosszú évek múlva is a spejzünk polcán folyékonyak maradnak. Tehát amiben cukor van, különösen egy vegyes virágméz esetén, az marad évekig folyékony.
0: Az imént mondott egy ilyen mondatot, hogy méhek nélkül nem lenne élet, hogy valóban mit tehet egy átlagos ember a méhekért, mennyire számít például, hogy milyen növényeket ültetünk a kertbe vagy az erkélyre?
1: Nagyon számít, de mondom a legmeglepőbbel, korábban említettük, hogy honnan vásároljunk mézet, a beporzókért akkor tehetünk a legtöbbet, ha tényleg termelőtől veszünk mézet, hiszen neki árbevételt adunk ezzel, és ő akkor jövőre is fog méheket tartani, amely méhecske beporozza a saját kertünkben lévő gyümölcsfát, tehát az embereknek meg kell tanulni, hogy amikor egy üveg mézet a kezében tart, akkor nem csak egy nagyszerű élelmiszert fog a kezében, hanem egy darab ökoszisztémát is, tehát ez nagyon fontos. A másik pedig így van, olyan növényeket ültessünk, amely az év során folyamatosan virágzik, és virágport, nektárt ad a méheinknek. Madarakhoz hasonlóan a méhek is szükségük van ivóvízre, kertünkben hozzunk létre, különösen ilyen aszályos években, mint az idei is, hozzunk létre kisebb, egyszerű, nedves helyeket, itatókat, meg fogjuk látni, hogy a beporzók is fogják látogatni ezeket. Ha van nagy fűterületünk, akkor érdemes néhány négyzetmétert először meghagyni, ne vágjuk le a füvet, az néhány héten belül virágba borul, és ott is teli lesz beporzóval. De mondok még egy érdekes

0: ez a gondolat, de valóban mindenki érezze a felelősséget, hogy egyetlen bolygónk van, ezt szeretnénk átadni gyermekeinknek, unokáinknak, és a beporzók ezt jelzik, hogy a bolygó bajban van, ezért mindenki a maga módján igyekezzen tenni azért, hogy egy élhető bolygón lakjunk, és ennek remek indikátorai a beporzók, ha nem csökken a beporzók száma, akkor jó irányt vettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen!
1: A méhek világnapja alkalmából Bros Péterrel, a Magyarországi Országos Magyar Méhészeti Egyesület, az OMME elnökével beszélgettem.

0: Közeledik a nyár és vele együtt a hőség, a szárazság, de sokszor a hirtelen lezúduló esők időszaka is. Egyre gyakrabban tesszük fel a kérdést, miért viseli meg ennyire a környezetünket a szélsőséges időjárás, és mit lehetne tenni azért, hogy élhetőbbek maradjanak a városaink és falvaink. Erről beszélgettünk Ungvári Gábor közgazdásszal, vízgazdasági szakemberrel, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársával. A vonalban Ungvári Gábor, közgazdász, vízgazdasági szakember, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, a REK kutató főmunkatársa. Arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk azért, hogy a hőség, az aszályok és a szélsőséges időjárás idején is élhetőbb maradjon a környezetünk. Ugye az önök kutatásai részben éppen arra keresik a választ, hogy egy táj miért képes, vagy miért nem képes megtartani a vizet és hűteni önmagát. Mire jutottak, mi zajlik ma valójában Közép-Európában?
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Ami itt Közép-Európában, vagy ha úgy nézzük, a Kárpát-medencében zajlik, az egy olyan folyamat, amit a legegyszerűbb úgy lehetne összefoglalni, hogy a hűtővizünk fogy el nyáron, ami a környezetünkben csillapítja a hőhullámokat. Úgy érdemes erről gondolkodni, hogy a nap energia, ami eléri a felszínt, az, ha eléri a felszínt, akkor két dolog történhet vele, vagy egy növényt érez a napsütés, ami akkor párologtatja a nedvességet a talajból, és az energiát ezzel vízpára formájában viszi el a felszín közeléből, vagy pedig, hogyha ilyen nedves felülettel nem találkozik ez az energia, ami leér a felszínre, akkor ez felmelegíti a felszínt, és a felszín pedig felmelegíti a légkört. Tehát ez a vagy-vagy. És ahogy a környezetünket átalakítottuk egy nagyobb léptékben magunk körül, egyre kevésbé van ott a víz akkor, és a vegetáció ott is akkor, amikor ezt erre a párolgásra, a csillapításra nagyobb szükség lenne. Ez hozzáadódik ahhoz a folyamathoz, ami az általános felmelegedés, ami a szén-dioxid koncentráció növekedéséből fakad, illetve maga ez a szén-dioxid koncentráció növekedés, ez maga is rontja azokat a feltételeket, ami ezt a vízháztartási helyzetet előállítja a számunkra. Ez a nagy folyamat, amiben benne vagyunk, és ez az, aminek a egyre szélsőségesebb megnyilvánulásait érzékeljük nyaranként.
0: Hogyha jól értem, akkor tehát amíg van víz a talajban és van működő növényzet, addig a táj tulajdonképpen saját magát hűti, amikor azonban ez a rendszer ez kimerül, akkor kezd igazán berobbanni a hőség. Mennyiben segítik, vagy éppen gyorsítják ezt a folyamatot az eddig megszokott gazdálkodási és városépítési formák?
1: Ezek a formák ezek leginkább rontják ennek a csillapító folyamatnak a meglétét, azzal, hogy nagyon sok területet eleve leburkolunk, ott a csapadék nem tud beszivárogni, elfolyik onnan legnagyon gyorsan, nem is tud ott lenni, már nem maradott a nyárra, amikor ennek a csillapítási szolgáltatásra úgymond rendőbb szükségünk lenne, és nagyon sok egyéb ilyen tájhasználati formán, meg ahogy gazdálkodunk a tájban, ez is afelé tereli általában a folyamatokat, hogy nem őrizzük meg azt a vizet, ami ott leesik, és ezzel ez a tartalékoló folyamat, ez a csapadékkal való gazdálkodás nem történik meg. Ezzel romlik az a helyzet, ami nyárra kialakul. Ez a folyamat önmagában is zajlik már hosszú ideje, de itt azt érdemes látni, hogy a klímaváltozás az erre úgy is rátett egy lapáttal, hogy a klímaváltozás egyéb folyamaté miatt megváltozik a csapadék mintázata. Nem is feltétlenül csökken éves átlagban, még akár nőhet is adott esetben, de amiatt, hogy máskor esik, ősszel és inkább télen sem, mint tavasszal és nyáron. Illetve amikor esik, akkor viszont nagyon intenzív, nagyon sokszor nagyon intenzív, egy-két nap alatt szakad ki a légkörből akár egy havi, vagy két havi, vagy három havi csapadékmennyiség, nem tud beszivárogni, és elfolyik, és egy kárba vész terület szempontjából. Ugyannyi víz is rosszabbul hasznosul ebből a nyári kritikus időszak szempontjából. És van még egy folyamat, ami az utóbbi néhány évben tárták fel ezt a folyamatot a hidrológiai szakemberek, hogy pontosan a melegedés, a szén-dioxid okozta melegedés miatt, ahogy a felhőképződése is ennek hatása van, hát önmagában is több energia éri el a felszínt. Tehát az a kényszer, ami a párolgást kényszeríti a felszínről egész évben, ez megnőtt. És emiatt nagyobb ez a párolgás, ami akkor történik meg tavasszal például, tehát így is kevesebb marad nyárra. Ez picit olyan, mintha lenne egy hitelünk, és megnőnek a kamatok. És ugye mi ugyanannyit megbevételünk, mint korábban, de hogyha ez a kényszer nagyobb rajtunk, akkor ott megszorulunk, és ez történik velünk most a nyáron.
0: Térjünk rá külön a városokra, hogy miért viselik a városok ennyire rosszul a hőséget, nagyon leegyszerűsítve, mitől lesz egy utca, egy lakótelep, vagy egy parkoló nyáron sokkal elviselhetetlenebb, mint egy fás zöld terület.
1: Ugyanamiatt, ami kint történik a város körül, tehát pont az, ami nem történik bent a városban, hogy nem történik párolgás. Hát azok a lebetonozott, leburkolt felületek, ezeken nincs ott a nedvesség, nincs ott a párolgás lehetőség, ez az összes energia, ami a felszínt eléri, ott az hővé alakul. És ezt érzékeljük magunk körül. Egy városon belül akár 20 fokos különbség is lehet akár a felszín hőmérsékletében, és utána ebből az adott környezetben a léghőmérsékletben. Tehát nem ennyi, de hogy nagy fokú különbség lehet. Kicsit olyan ez, mintha úgy képzelnénk, hogy egy fűtőtest felszínén élünk, és a fűtőtestet azzal tekerjük föl le magunk körül, hogy van-e párolgás, vagy nincs körülöttünk, illetve ez a párolgás ez a felszínen zajlik, vagy pedig esetleg egy fa árnyékában vagyunk, és a fönt fölöttünk zajlik, és még árnyékot is kapunk, hogy ez az aktív párolgató árnyékolás. Ennek a megléte vagy hiánya az, ami a városokban ezt a nagyon szélsőséges helyzetet előidézi.
0: Még mielőtt rátérnénk arra, hogy mit is lehetne mindezzel kezdeni, egy kis kitérő. Ugye az egyik írásokban szerepel egy nagyon szemléletes példa, egy 2021-es budapesti nyári esőzés hűtő hatása. Akkor a energiamennyiséget mozgatott meg, amelyet a paksi atomerőmű több napi termeléséhez hasonlítottak. Hogyan kell ezt elképzelni, és mit mutat meg ez a víz szerepéről?
1: Ez a példa a nagyságrendek szerepére akart rámutatni, hogy hajlamosak vagyunk így nem meglátni ezeket a nagyságrendi különbségeket abban, hogy milyen energia folyamatok zajlanak körülöttünk, és ezek az energia és víz folyamatok zajlanak körülöttünk, hogy ennek a nagyságrendjei máshol vannak, mint azoknak a energia használatoknak a nagyságrendjében megszoktunk a villamos energia kapcsán. És erre szeretném volna rámutatni. Meg arra is, hogy az ilyen léptékű energia elirányítást, hogy ne a melegedésbe forduljon, ezt csak így a légkondikkal és hasonlókkal nem fogjuk tudni megoldani. Ez egy másik lépték. Ezért kell hozzá a víz, ezért kell hozzá a megfelelően karban tartott vagy életben tartott környezet a saját magunk számára, mert ez képes ezt az energia és víz szabályozást végezni. Ez technikailag, és ezt akarta ez a nagyságrend is megmutatni, hogy nem fog menni.
0: Próbáljunk akkor rátérni arra, hogy valóban milyen változásokra volna ma leginkább szükség. Mi az, amit viszonylag gyorsan meg lehetne lépni, és mi az, ami már hosszabb távú tervezést igényel, akár a tájhasználatban és a gazdálkodásban, akár a városainak a működésében?
1: Amit a leggyorsabban meg lehet lépni, mert ez is a gyors, ez mindig egy ilyen pikpakra gondolunk, de a városokban ez a természetes árnyékolás, tehát a fásítás minél nagyobb léptékű kiterjesztése, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor egész várost dzsungelként kell elképzelni, hát egy fa alatt lehet adott esetet, nem kell ezt úgy gondolni, mint amit elvesztünk területet, ha az a fa felnőtt tizen pár év alatt, az alatt akkor már nagyon kellemesen lehet lenni. Tehát, hogy nem veszítjük ezeket a teleket, csak lenne egy természetes árnyékolásunk, de ennek nagyon nagy arányban kellene megjelenni a burkolt városi területeinken, és ami szintén sokat számítana, de hogy erre egy kicsit így kulturálisan nem vagyunk rá fordulva, az a ház felületeknek a szintén az ilyen növényzettel fedése, borostyán tök egyszerűen mondva, ami pont ezt a nyári kondicionálást tudná segíteni, hiszen minden felület, ami nyáron napsütést kap, az mind hozzájárul ehhez a helyi hőtermeléshez. És ahogy a páros körül is megváltozott a táj, az a korábbi kiegyenlítő hatás, ami megvolt egy város környékében a város belseje felé, vagy amit adott esetben egy tó és a szárazföld külparti rész között ki tud alakulni, ez, ahogy a városok kiterjedtek, ez igazából megszűnt, lecsökkent, és ez így duplán negatív a hatása, vagy amit érzékelünk. Hát ez lehetne, ami ilyen gyors, hogy minden, ahol lehet, ott ezt az aktív árnyékolást növényzettel, dombos növényzettel kiterjesszük. Hát ami a hosszabb folyamat, az pedig az, hogy a nagyobb területléptékben, tehát ez, ahol a szántóföldi termelés zajlik, de azok a területek, amik igazából ilyen köztes területek, hogy mind-mind ezt a fajta logikát be kellene vinni a tájhasználatba, hogy a csapadékot tudjon beszivárokba maradni, és legyen lehetősége tényleg nyáron elpárologni. Vannak ilyen hőfényképek, most egy rádióműsor, úgyhogy ezt nem tudjuk bemutatni, de látszik, hogy egy még lábon álló kukorica, és a mellette a tarló, és tehát, ezek között is ilyen 15-20 foknyi különbség van a felszínűben, és ott mennyivel fűt meg a körül a légkört. És azért ez összeadódik. Tehát ez az, amiben regionálisan benne élünk így a nyáron, miután például levágtuk az összes növényt, ami párologtathatna. Tehát ez egy nagyon hosszú távú átalakulást igényel, hogyan tudjuk a tájhasználatot, a gazdasági tevékenységeinket igazából ebből a újonnan felismert, hosszú távon kényszerítő szemponthoz hozzáalakítani.
2: Mit tehet egy átlagos ember? Tehát számít-e bármit is a nagy egész szempontjából, hogy például gyűjtjük-e otthon az esővízet, hogy ültetünk-e magunk fát, vagy hogy kevesebb betont használunk például a kertben?
1: Abszolút. Mindenki a saját maga környezetében el tudja ezt kezdeni. Egy fal önmagában talán kevés, amilyen árnyékot azt tud adni, de hogyha már egy ligetben gondolkodunk, akár egy kertben, az nagyon sokat számít, hogy akkor most egy 40 fokban ülünk kint valahol a pázsiton, ha még van pázsit, mert öntözzük, vagy csináltunk egy ligetet, és néhány fa alatt hűsölünk. Ez azt a akár 4-5-6 foknyi napközbeni hőhullám csúcsot tudja ott lokálisan csökkenteni, ami a humán egészségügyi szempontból a legkritikusabb időszakot, megkülönböztetett tartományt jelenti. És akkor hamar rá fogunk jönni, hogy ehhez kell a szomszéd is, meg az utcát is, hát tehát, hogy utcán is végig kéne gondolni, hogy akkor miért nincs fa, stb. Tehát, hogy ez így igényli az együttműködést mentén előre lehet haladni, de minél nagyobb a terület, amelyik így hasonlóan gondolkodik, hasonlóan van kezelve, a hatások, azok a kényelmi hatások annál erősebbek tudnak lenni.
2: Végezetül, hogyha valóban egyetlen szemléletváltást kellene kiemelnie, amit a vízzel kapcsolatban sürgősen meg kellene tanulnunk, akkor mi lenne az?
1: Hú, hát ez nehéz. De közgazdász vagyok, én azt szoktam mondani, hogy a víz nagyon hasonló a pénzhez, hogy hajlamos nagyon gyorsan elfolyni. Igazából kicsit úgy kéne gondolkodnunk a vízről, mint a pénzről, hogy meg kéne azt tartani, és helyben forgatni. az se jó, hogyha az ott valahol ott van és nem használjuk, de hogyha az a környezetünkben van így használva, forgatva, az tudja a legnagyobb hasznosságot nyújtani a saját környezetében. És van egy dolgot kell még ehhez hozzátenni, ez az, amiben a tudomány most keres utakat és gondolkodik, ez, majd hogy vizsgálja ezeket a folyamatokat. Most értünk el odáig, hogy ezeket nyomon tudjuk követni, de az, hogy egy terület visszaforgatja a pont ilyen nyári időszakokban a vizet, tehát párologtat-e, és mit tesz hozzá a légkör páratartalmához, a felhőképződéshöz, és akár más területeknek ilyen módon a hőhullám csillapításához. Ez regionálisan is nagyon fontos lehet, és különösen itt a Kárpát-medencében, ahol a síkvidékeknek a párologása bármerre indul el az a felhő, az neki ütközik egy hegynek, ahol ez kicsapódhat, és indulhat vissza a víz. Ez hosszú távon nagyon lényeges lehet. Ez nem egy tudományos tény ebben a formájában, de nagyon sok minden mutat ebbe az irányba, hogy ezek olyan hatások, amik adott esetben, ha elérünk egy kritikus küszöböt, akkor már érzékeltő módon tudnának felállni egy regionális mintázatként.
2: Ungvári Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Örömmel, szívesen. Viszont hallásra.
2: Ungvári Gábor vízgazdasági szakemberrel beszélgettünk arról, miért viseli meg egyre jobban környezetünket a hőség és a szárazság, és hogy mit tehetünk azért, hogy élhetőbbek maradjanak városaink, falvaink.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Zsopka Levente hangmérnök és Báber Ivett hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket. Velem legközelebb jövő szerdán találkozhatnak. A szerkesztő műsorvezető Jakubecz László köszön el és kíván további szép napot és hetet. Maradjanak a Pátriával, viszont hallásra!

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A Védelmi Minisztérium közbeszerzést írt ki az Eperjesi kórház befejezésére. Júniusban kaphatja meg Ukrajna az uniós pénzügyi csomag első részét. Folytatódik a felmelegedés, holnap 25 fok is lehet. Bábel Ivett vagyok, jönnek a részletek. A Védelmi Minisztérium közbeszerzést írt ki az Eperjesi kórház befejezésére. A szerződés becsült értéke 280 millió euró. A munkálatok végrehajtása 18 hónapig tartana, a következő 6 hónap pedig a próbaüzemre van számva, derül ki a közbeszerzési hivatal közlönyében közzétett információkból. A pályázatok benyújtási határideje június 19-e. Tavaly a Védelmi Minisztérium közel 450 millió euró értékű szerződést kötött az Eperjesi Katonai Kórház építésére. Áprilisban azonban Robert Kalinyák védelmi miniszter bejelentette a munkálatok felfüggesztését a szerkezet teherhordó elemeinek minőség ellenőrzése miatt. Ezt követően tájékoztatott arról, hogy néhány oszlopot el kell távolítani. Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter a tervezett gazdaság élénkítő intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette, egyetlen olyan munkaadói javaslatot sem fognak támogatni, amely az alkalmazottakat érinti. Emellett kedden tárgyalt Denisza Szakova gazdasági miniszterrel, és nem tetszését fejezte ki a szociális tárcával kapcsolatos kormányzati intézkedési javaslatokkal. Nem fogjuk támogatni a minimálbér szintek és összegek megváltoztatását, sem az ebédszünet 15 perccel való lerövidítését, mondta Tomás. A miniszter hozzátette, szintén nem támogatják a próbaidő 3-ról 6 hónapra való meghosszabbítását, illetve az üdülési csekkek eltörlését sem. Megváltoztatná a népszavazás érvényességi küszöbét az Igor Matovič vezette Szlovensko mozgalom. A vonatkozó alkotmánymódosítás tervezetét már be is terjesztette a parlamentbe. A párt szerint a népszavazás intézménye a jelenlegi feltételek mellett nem működik. Azt javasoljuk, hogy egy népszavazás akkor legyen érvényes, ha legalább fele annyian vesznek részt rajta, mint a legutóbbi parlamenti választáson, és a résztvevők több mint fele egyetért a feltett kérdéssel, közölte a Szlovensko Záludyi frakciója. Érvelése szerint a módosítás reálisabbá és igazságosabbá teszi a népszavazási küszöböt, mert a jelenlegi szabályozás mellett a népszavazás intézménye gyakorlatilag működésképtelen. Szlovákiában eddig 9 népszavazás volt, de csak egy lett érvényes. A fő akadály, hogy az összes szavazásra jogosult állampolgár több mint felének részt kell vennie rajta. Ma délután szavaz az Európai Parlament a szlovákiai jogállamisági helyzetről szóló határozati javaslatról. A szöveg még módosulhat a szavazás előtt, a jelenlegi formájában felszólítja az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy fenyegete Szlovákiában az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése. A tervezet utal a büntető törvények és a szlovák alkotmány nemrég elfogadott módosításaira, bírálja a szlovákiai sajtó és véleményszabadság gyengítését, és elítéli a szlovákiai civil társadalomra nehezedő egyre nagyobb nyomást. Az Európai Bizottság egy memorandumot írt alá Ukrajnával, amely utat nyit a Kijevnek szánt pénzügyi csomag első több mint 3 milliárd eurós részének kifizetéséhez, amire júniusban kerülhet sor, jelentette be Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdaságért és termelékenységért felelős biztosa. Ez a pénzügyi segítség része annak a 90 milliárd eurós csomagnak, amely Ukrajna finanszírozására szolgál a 2026-os és 2027-es években. Az uniós biztos arról is beszélt, hogy a teljes 90 milliárd eurós hitelről szóló egyességet napokon belül aláírhatják. Az összeg felét Ukrajna még ebben az évben megkapja, a másik felét pedig jövőre. Kínában tartózkodik az orosz elnök. Xi Jinping kínai és Vlagyimir Putyin orosz államfő a találkozón hangsúlyozták a két ország közötti stratégiai partnerség erősségét, mindössze néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. A két vezető elmondta, hogy Moszkva és Peking között egyre nagyobb koordináció szükséges, mivel feszült a viszony az Egyesült Államokkal. Xi Jinping kínai elnök bírálta az egyoldalú és hegemon tendenciákat is, amivel az Egyesült Államokra utalhat. Vlagyimir Putyin orosz államfő pedig példátlanul magas szintűnek nevezte a Kínával fenntartott kapcsolatokat. A külpolitikai témák kapcsán a kínai elnök a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását sürgette. Az amerikai szenátus jóváhagyta azt a szimbolikus, de politikai értelemben fontos határozatot, amely korlátozhatja Donald Trump elnök jogköreit az iráni háborúval kapcsolatban. A demokrata párt már a háború kezdete óta ismételten próbálkozott elfogadni azt a határozatot, amely a katonai jogkörökről szól, és amely alapján az elnök a kongresszus jóváhagyása nélkül nem indíthatna további harci cselekményeket. A republikánusoknak eddig volt elegendő szavazatuk a határozat elutasítására, ez azonban most megváltozott, és a dokumentumot 50 a 47-hez arányban megszavazták, és így az utolsó olvasatba került. Ugyanakkor itt már bonyolultabb lesz megszavazni, mivel a képviselőházban a republikánus párté a többség. A tegnapi szavazás azonban jelzi, hogy a párton belül is egyre nagyobb a feszültség az iráni háború miatt, ami nem az elnök elképzelései szerint alakul.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A svájci jégkorong világbajnokság keddi eredményei: Szlovákia-Szlovénia 5-4 büntetőkkel, Magyarország-Nagy-Britannia 5-0, Ausztria-Lettország 3-1 és Norvégia-Olaszország 4-0. A VB mai műsora 16:20-tól Svájc-Ausztria-Csehország-Olaszország, 20:20-tól pedig Egyesült Államok-Németország és Svédország-Szlovénia. A komáromiak 1-0-ra kikaptak Zólyomban, az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának első mérkőzésén. A visszavágó szombaton, Aranyos Maróton 20:30-tól lesz. Vitális Milán, a Győr 6-szoros válogatott középpályása lett a labdarúgó NB1 szombaton zárult idényének legjobb játékosa. Isztambulban ma 21 órakor kezdődik a labdarúgó Európa Liga döntője. A Freiburg és az Aston Villa csatázik a trófeáért. A Slovan Pozsonyban 73-66-ra legyőzte a címvédő lévaiakat a férfi kosárlabdaliga döntő második mérkőzésén. Összesítésben 1-1 az állás, holnap 18 órától Léván lesz a harmadik meccs.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is derült, napos marad az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, éjszaka 14 és 9 fok közé hűl a levegő, holnap változóan felhős lesz az ég, helyenként kialakulhat futó zápor, folytatódik a felmelegedés, 25 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak a régi Szenci úton a metró melletti kereszteződésben, illetve Rimaszombat és Tiszolc között is. Az Eredyesen munkálatok miatt lezárták a Nyitra kelet, illetve a Belagyicei kereszteződést, kerülni Nyitra dél és Aranyosmarót felé lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban ezúttal napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból kötünk színes, illatos csokrot. Hölgyeim és uraim, szép napot, jó szórakozást kívánok! Első szereplőnk egy szegedi gyökerű zenekar, az Imago Mundi. Játsszuk adásunkban először az Estelente című felvételét.

az Imago Mundi a zenéjében az alternatív rockot poppal és hip-hoppal ötvözi. Az együttes Estelente című szerzeménye a Pátria Rádióban most debütált. Összeállításunkat Szalai Anna és Dorozsmai Gergő dúója, az Elé Szuzi folytatja a kisé depresszív Biodóm című zeneszámmal. Majd jön a Carson Coma doboseként, énekeseként és dalszerzőjeként ismert Héra Barnabás az első Üres című szóló felvételével. Ebben a blogban velünk lesz még Dr. Béres és Radics Gigi, Zambó Jimmy, Még nem veszíthetek című slágerének az átdolgozásával, amely a Jimmy Másképp sorozat keretében készült, és a Follow the Flow hip-hop trió egyik tagja, BLR, a Rumli című szerzeménnyel.

ünnepelt. Önök a Pátria Rádiót és Benekönnyű zenei műsorunkat hallgatják napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. A folytatásban érkezik a székesfehérvári gyökerű Blaha Louisiana zenekar az Amore, de nem veled, a velhelyos Csöndör László Diaz és a hősökből ismert Osváth Gergely Menta formációja, a Diaz Menta, az Idegen, Hegedűs Bori és Tenfli Erik, a Nélküled megyek, Dash, Youngfly és Azaria, a Tip-Tip, valamint Gubik Petra, a Kő marad című zeneszámmal. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Abla Louisiana, a Diaz Menta, Hegedűsbori és Tenfli Erik, Dash Youngfly és Azaria, valamint Gubik Petra egy-egy dala szólt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk. Agócs Márton, az Au Revoir frontembere, énekesgitárosa februárban jelentette be, hogy Katona Bálint hegedűssel együtt távozik az együttesből. Azóta az Arthur Rambo szupergrupot erősítik, amelynek tagjai ismertek más zenekarokból. Az Utcasarki Fény című felvételük forog. További perceinkben jön még Zséda, a Gyémánt ragyogás, a New Level Empire, a Valami legyen, és a Király Helmeci születésű Budapesten élő Palágyi Ildikó a Kezeim között című szerzeménnyel.

0: nézek.
1: Az Arthur Rambo, Zséda, a New Level Empire és Palágyi Ildikó egyet zeneszáma csendült fel könnyűzenei műsorunk utolsó blokkjában. Napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból csemegésztünk. Holnap a régmúltba megyünk. Ma pedig a 16 órai hírek után induló Pentatonban ezúttal kivételesen nem beszélgetünk, hanem szlovákiai magyarok újdonságaiból válogatunk. Várom Önöket újra!

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Erik Tomás szerint a kormány a háromoldalú tárgyalások után vitatja meg a gazdaságélénkítő intézkedéseket. Évek óta várunk arra, hogy a V4-ek ismét egy asztalhoz ülhessenek, mondta Donald Tusk. 18 és 24 fok között alakul ma a hőmérséklet, Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A gazdasági növekedést ösztönző intézkedés csomag első részéről a kormány csak a háromoldalú tárgyalások után fog tárgyalni. Ezt a kormányülést követően jelentette be Erik Tomás, munkaügyi, szociális és családügyi miniszter. A miniszter szerint a kormányhivatal tegnap elküldte a növekedés ösztönző intézkedések munkatervezetét minden olyan szociális partnernek, akik a tárgyalások résztvevői, de más a tárgyalásokon kívül álló szervezeteknek is. Tehát tegnap kora estétől a partnerek már rendelkeznek a növekedés ösztönző intézkedés csomag első részével, és erről a csomagról a háromoldalú ülésen fogunk tárgyalni, tette hozzá Tomás. A miniszter szerint a gazdasági és szociális tanács ülése hétfőn vagy kedden kerül megrendezésre, attól függően, hogy a kormány mikor ülésezik. Tomás hangsúlyozta, hogy ebben az intézkedés csomagban nem lesz olyan, ami negatívan érinteni a munkavállalókat. Az Európai Bizottság egy memorandumot írt alá Ukrajnával, amely utat nyit a Kijevnek szánt pénzügyi csomag első, több mint 3 milliárd eurós részének kifizetéséhez, amire júniusban kerülhet sor, jelentette be Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdaságért és termelékenységért felelős biztosa. Ez a pénzügyi segítség része annak a 90 milliárd eurós csomagnak, amely Ukrajna finanszírozására szolgál a 2026-os és 27-es években. Az uniós biztos arról is beszélt, hogy a teljes 90 milliárd eurós hitelről szóló egyességet napokon belül aláírhatják. Az összeg felét Ukrajna még ebben az évben megkapja, a másik felét pedig jövőre. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy Lengyelország és Magyarország újra felkívánja éleszteni az aktív együttműködést a visegrádi csoport keretében, és megerősíteni Közép-Európa jelentőségét az Európai Unión belül. Ezt a magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel való találkozója után mondta. Hosszú-hosszú évek óta várjuk azt a pillanatot, amikor újra leülhetünk egy asztalhoz a magyarokkal, a szlovákokkal és a csehekkel, és megbeszélhetjük, mit tehetünk együtt népeinkért és Európáért, mondta a lengyel miniszterelnök. Tusk kijelentette, hogy a V4 országoknak ismét össze kell hangolniuk álláspontjukat a migráció, a geopolitika és az energiabiztonság kérdéseiben. Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a miniszterelnök úrnak és természetesen Szlovákiának és Csehországnak is, hogy a visegrádi négyek visszanyerje egykori erejét, fényét és befolyását az Európai Unióban, tette hozzá magyar. A francia Soprasteria vállalat bejelentette, hogy leányvállalata a CS Group szerződést nyert a NATO brüsszeli székhelye és Mark Rutte főtitkár ottani rezidenciájának drónok elleni védelmére. A francia IT tanácsadó csoport a szerződés keretében két Boreades rendszer telepít. A szerződés értékét nem hozták nyilvánosságra. Ez a rendszer lehetővé teszi a pilóta nélküli járművek észlelését, követését és hatástalanítását, áll a Soprasteria vállalat sajtóközlemében. A CS Group közölte, hogy több mint 50 ilyen rendszer üzemel már, és közel 100 további rendszer gyártása folyik. A rendszert jelentős franciaországi nyilvános rendezvényeken is bevetették, például a párizsi olimpiai játékok idején, vagy a Bastille nap alkalmából tartott katonai parádén. A litván hatóságok vörös szintű riadókészültséget hirdettek Vilnius régiójában a pilóta nélküli légijárművek behatolásának veszélye miatt. A figyelmeztetésre reagálva az állam legfőbb képviselői óvóhelyre vonultak. A hadsereg szerint a riasztás okát egy olyan objektum jelentette, amelyet a radar észlelt Belarus területén. Ezt követően a litván légierő vadászgépeket vetett be. A lakosság figyelmeztetésére hozott intézkedéseket a hatóságok szokásos megelőző eljárásnak minősítették. A riadó kihirdetése után röviddel a hatóságok bejelentették, hogy a helyzet megnyugodott, és a lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket. A riadó összesen körülbelül 15 percig tartott. A Nemzeti Válságkezelési Központ szerint az iskoláknak és az óvodáknak a riadó kihirdetése után a tanulókat menedékhelyekre kellett szállítaniuk. Litvánia fővárosában, Vilniusban leállították a közlekedést, a repülőteret is lezárták.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is derült, napos marad az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet. 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Éjszaka 14 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap változóan felhős lesz az ég. Helyenként kialakulhat futózápor. Folytatódik a felmelegedés, 25 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat! A mai Nyugaton a helyzetben egy különleges bőrönt szimbolikus világutazásáról hallhatnak. Ez a bőrönt nem a kinézetében és nem is az anyagában különleges. Noha strappa bíró darab, vulkánfiberből készült, az ilyen bőröndök pedig kiválóan ellenállnak az idő múlásának és a fizikai behatásoknak. Több mint 100 éves tárgyról van szó, de igazán mégsem ezt teszi különlegessé, hanem az a történet, amelyet Juhász Rokkó József performer épített köré. A neves alkotó művész a Kémindi nagyapjától örökölte ezt a bőröndöt. Nagyapja olyan korban élt, amikor 10 000-vel, sőt 100 000-vel telepítettek át és ki kollektíven büntetett népcsoportokat, nem csupán Csehszlovákiában. Rokkó nagyszüleinek szerencsére sikerült elkerülniük a kitelepítést, így a bőrönd sokáig nem indult hosszú útra. Tulajdonosa sem volt világjáró ember. Egy bőröndöt azonban mégsem arra találtak ki, hogy a szekrény mélyén porosodjon. Amikor Rokkó felfedezte, hogy utazópoggyásznak is tökéletes a mérete, a nagyapától örökölt tárgy végre elindulhatott világfelfedező útjára. 6 éven át 5 kontinens különféle országaiban járt, míg végül egy óceániai vulkán közelében az útja véget ért. Vagy talán mégsem. Juhász Rokkó Józseffel az érsekújvári Zmetákernő művészeti galériában találkoztunk, itt tekinthető meg a hónap végéig a Csehszlovák bőrönd című tárlat, amelyennek a különleges utazásnak és a hozzá kapcsolódó performanszoknak a lenyomata. Munkatársam Zsabko Levente hangmérnök nevében is tartalmas kikapcsolódást kívánok. Tartsanak velünk!

0: kiállítás több rétegből áll, ahogy beérkezik az ember az első réteg, rögtön a bevezető szöveg, illetve a kurátori szöveg. Mazán Anikót kértem föl arra, hogy kurálja ezt a kiállítást, az ő szövege, amit az AI asszisztenciájával írt, tehát mesterséges intelligencia segítségével írt. Ezek a szövegek vannak az első oszlop köré fölfüggesztve, vagy föltéve. Aztán, ahogy megyünk tovább, több szöveggel találkozik az ember, lesznek ismerős szövegek is, amik már megjelentek erről a projektről. Lesz olyan kép szöveggel együtt, ez egy fotóesszével együtt, ami a Burnt utolsó útjáról, illetve utolsó állomásáról készült. Ez a Vanuatu köztársaság Jaszur vulkánjának a peremén látható a Burnt. Közben, mert ez egy körbejárható pincegaléria, az a fal, amit teljes egészében körbejárható, mint az egész világot körbeöltöztem vele öt földrészen, itt is körbe lehet járni a fotókat, több száz fotó van kiállítva a különböző állomásokról, és végül az egyik csúcspontja ennek a kiállításnak, mivel ugye a vulkán peremén található a Burnt, fizikailag nincs itt, ezért virtuálisan hoztuk el, és egy holofan, egy hologram segítségével van kivetítve, és gyakorlatilag ebből áll össze a kiállítás. Még aztán vannak részletek, bizonyos részletek kiemelve ebből.
1: Azt mondtad, hogy a kurátori szöveg ez nagyjából egy ilyen mesterséges intelligencia által írodott, vagy annak a segítségével, hogy ezt miért döntöttetek így?
0: Mazán Anikóval tavaly kezdtünk el együtt dolgozni, és van egy közös projektünk, ez az Error Me, ami a hiba esztétikájával, glitchekkel foglalkozik, ahol gyakorlatilag bevonjuk az alkotásba a mesterséges intelligenciát. És úgy gondoltuk, és pont ezért kértem őt föl a kurátori szöveg megírására, hogy itt is vonjuk be a mesterséges intelligenciát, és ennek asszisztálásával, tehát gyakorlatilag arra használta, vagy arra használtuk a szöveget, hogy inspirálódjunk. És így született meg ez a megnyitó szöveg. Egyébként több más szöveg is van, ami mesterséges intelligencia segítségével született meg a kiállításon.
1: Művészektől általában arról szoktam hallani, hogy ettől félnek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat, de akkor szerintetek nem kell ettől félni?
0: Nem, ezt meg kell tanulni, használni, és fantasztikus dolgokat csinál. Óriási segítség egyébként.
1: Itt most látni előttem képeket valóban azokról az utakról, ahova elkísért téged a Burnt, vagy a különféle performanszokról képek. Úgyhogy elsőre ránézel, akkor melyik az, amikre ráböknél, hogy igazán mély élményt hagyott benned? Lehet-e választani egyáltalán a sok-sok kép közül?
0: Hát ilyen több van, de épp ott állunk, ahol a tanzániai utam során egy ilyen cultural exchange, tehát kulturális csere performanszot csináltam meg a Burnt-tel. Az ottani Maszáj törzs egyik vezetőjét kértem meg arra, hogy cseréljünk ruhát, és gyakorlatilag egész napra ruhát cseréltünk, pontosabban arra az időszakra, amíg a túravezetés ott tartott. Ennek a fotói láthatók, illetve a Burnt a különböző Maszáj törzs harcosaival. De vannak itt mexikói benszülöttek, a rarámuri indiánok, akiknél szintén járt a Burnt. Itt vannak nyilvánvalóan a képek a Vanuatu köztársaságbeli vulkánról, ahol a végállomása van a Burntnek. De van Érsekújvárból, van Trencsémből, Melbourneből, Dél-Amerikából, sok-sok hely, Prágából, a Párkányi hídról, rengeteg, hát több száz fotóról van szó.
1: Mennyi ország összesen?
0: Hú, azt nem számoltam össze soha.
1: 5 kontinens, nagyon sok ország.
0: Hát rengeteg, persze, itt van Uruguay például, de nagyon sok, mert mivel repülőtereken is jött velem mindenhova, tehát vittem föl mindig a repülőgépre kézipodgyászként, ezért olyan helyeken is volt, ahol nem volt performance, vagy nem volt külön szerepe a Burntnek, hiszen ez a projekt pont arról szólt, hogy jön, megy, utazik.
1: Így a repülőtereken nem néztek rá? Furcsán, hogy egy ilyen régi Burnt-tel utazol, hanem viszont nem mindenhol tudták, hogy performer művész vagy.
0: Hát, de hogy nem, nagyon izgalmas helyzetek is voltak. Be belőle, a vámosokkal is, meg hát a utasokkal is. Nagyon sokan mondták, hogy nem is mondták, mutatták, hogy tetszik nekik. De sok nagyon érdekes helyzet volt vele, hiszen ez egy ütött, kopott bőrönt. Hát itt látszódnak a fotókon, hogy elején még szinte új, és aztán a vége felé már egy ilyen ütött, kopott. Hát ez egy karton bőrönt gyakorlatilag.
1: Folytassuk a beszélgetést egy nyugodtabb és kicsit csendesebb teremben.

0: Juhász Rokkó József performerrel, költővel, multimediális művésszel és művészet szervezővel beszélgetünk. Szervusz Rokkó!
1: Szia Laci!
0: Ugye egy világot bejárt bőrönd miatt találkoztunk most itt az Érsekújvári Metákernő Művészeti Galériában, de mielőtt erről a bőröndről és az útját megidéző tárlatról beszélgetnénk, hadd induljunk egy kicsit távolabbról, hogyha jól tudom, van, vagy legalábbis volt egy tetoválásod, amely a maja születésnapodat örökíti meg. Ez még megvan, ez a tetoválás?
1: Hát természetesen megvan, hiszen ez is egy performance volt, nem csak egy egyszerű tetoválás, de egy performance-nak a megmaradt emléke. Akkor én Mexikóban voltam sokadszor, és úgy gondoltam, hogy a maja kultúrának a lenyomatát mindenképpen szeretném megőrizni valamilyen módon egy performance keretében. És mégpedig egy egészen konkrét oknál fogva, ez egy érdekes történet, ami még nincs befejezve. Van egy ilyen monda a majáknál, a kínaiaknál, a finneknél és nagyon sok nemzetnél, japánoknál, ami a holdon lévő nyúlról szól. Ha fölnézel a holdra, és ha most ezt elmondtam neked, most már úgy fogsz fölnézni, fogod látni a nyulat két nagy füllel. És érdekes módon találkoztam ezzel Csangsába, Kínába, egy több mint 2000 éves múmiának a sejem köntösén rajta van, és ott tűnt föl, hogy ez egy izgalmas dolog, és nem először találkoztam ezzel. És aztán, amikor Mexikóba költöztem, és ott találkoztam Dél-Amerikában a maja kultúrában ugyanezzel a történettel, no, ott már kezdett gyanúsá válni, hogy azért az a világ másik oldala, és ugyanúgy ugyanazt a gyulat látják ott. Na, hát innen indult az egész, és mivel én a kínai asztrológiában a nyúl jegyében születtem, már közelebb vagyunk a megoldáshoz. Kerestem egy tetováló művészt Mexico City-ben, aki egy rituálé keretében, tehát hogy egy külön performance-ot csinált e köré, a tetoválás köré, fölírta a kezemre a születési asztrológiai képletemet. Hát így került az első tetoválása kezemre. A maja asztrológiában én a világokat összekötő ember lennék, az a World Bridger, a világhídverő, és hát ennek a piktogramja látható a tetováláson is. És ugyanúgy a fehér hold udvarban, tehát hogy a születési dátumomban benne van a fehér hold és a világokat összekötő.
0: Tehát világokat összekötő ember. Azt nyilatkoztad egyszer, hogy nálad az utazás az mindig művészeti utazás is egyben. Mikor vált az utazás egyszerű helyváltoztatásból művészi módszerre?
1: Hát gyakorlatilag a legelső meghívásom 1988-ban Tarascon-ban, Marseille mellé már egy ilyen út volt. De tudatosan, hát ettől jóval később, valamikor a 2010-es évek elején vált, tehát amikor már úgy utaztam, hogy kifejezetten a meghívást, tehát mindig meghívásnak teszek eleget, vagy galéria, vagy egyetem, vagy performance fesztivál, de utána néztem, hogy mi van még a környéken, tehát mi az, amit még érdemes bevonni a művészetembe, amivel érdemes foglalkozni, vagy ami izgat. Gyakorlatilag akkor kezdtem el, aztán már úgymond programszerűen utazni.
0: Emlékszem, hogy egyszer találkoztunk, és akkor azt mondod, hogy vannak olyan emberek, akiknek a génjükben van az, hogy utazók, vagy világutazók?
1: Ennek is hosszabb története van. Valamikor az első vagy második kötetemben, ami még a Kaligramnál jelent meg a 90-es évek legelején, volt egy olyan vizuális versem, aminek az volt a címe, hogy genetikailag kódolt helyváltoztatási kényszer. És ez tért vissza jóval később, amikor kiderült, hogy valóban létezik egy olyan gén, tudományosan bizonyított gén, angolból fordítva ez a rizikogén, a vándorgén, az utazógén. Ennek pontos neve van, most már a második tetoválásom is ez, tehát rajta van ennek a génnek a neve a kezemen, úgyhogy nézzetek utána, DRD4 7R. Akinek ez a génje megvan, annak utaznia kell, és ezt már én teszem hozzá, és valószínűleg egy új betegséget találtam ezzel ki, aki nem utazik, tehát elfojtja magában ezt, ennek a génnek a hatását, no, az meg fog betegedni. Úgyhogy engedjétek szabadon, utazzatok.
0: Miközben te nagyon sokfelé éltél, dolgoztál, utaztál, Érsekújvárra újra, meg újra visszatérsz. Mit jelent neked ma ez a város?
1: Hát a galéria inkább az, ami fontos, meg hát az életem 30 éve, ami Érsekújvárhoz köt. A galéria gyakorlatilag kezdettől fogva, és hát a galéria igazgatónője Markusz Kován Helena, Markuszek Icu figyelt a művészeti tevékenységemre, többször csináltak kiállítást, gyakorlatilag 10 évenként egy ilyen nagy átfogó tárlatot, és közben is voltak kiállításai, milyen ez a mostani is. Ugye 2023-ban volt a nagy kiállítás, és most 26-ban zártam le egy olyan projektet, ami akkor még működött. Tehát ez a legfontosabb kapocs, a művészeti kapocs ebben a pillanatban Érsekújvárra. De hát nyilván sok barátom él még itt, és sok minden köt még mindig a városhoz, annak ellenére, hogy nem élek itt most már 14 éve talán.
0: És mit jelentett neked a kezdetekkor? Mert kívülről nézve Érsekújvár talán nem tűnik magától értetődően egy performance művészeti központnak, te viszont mintha éppen azt bizonyítottad volna, hogy nem feltétlenül a nagy fővárosokból kell elindulni, hogyha valaki ilyennel akar foglalkozni.
1: Nem köthető helyhez, én azt gondolom, sőt éppen a legjobb, vagy legszínvonalasabb művészeti performance művészeti fesztiválok azok vidéki városokban vannak. Odzsaciba, Szerbiába például, vagy Piotrkov Tribunászkiba, Lengyelországba, de több helyet is nyilván tudnék mondani, Naganóba, Japánba. Akkor, amikor elkezdtem performance művészettel foglalkozni, nem erre gondoltam egyszerűen. Ez izgatott, itt éltem, és hát hol máshol csináljam, nem ott, ahol élek. És erre komoly fogadtatás volt. Volt egy egész nagy csapat, akik folyamatosan együtt voltunk. Sokan készítettek performanszokat, sőt, rengeteg irodalmi performansz készült annak idején, a 90-es évek elején, közepén. És nem csak szlovákiai magyar, de szlovák költők, írók is jártak ide a fesztiválra. Nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag az egész világ járt, tehát tényleg Mexikótól Japánig rengeteg művész vett részt ezeken a fesztiválokon.
0: Ma más érzés számodra Érsekújvárban kiállítani, mint bárhol máshol a világon?
1: Hát ritkán állítok ki, én inkább performanszokkal foglalkozom, ami efemer műfaj, tehát maximum a dokumentáció marad meg utána, de én nagyon szívesen jövök ide, és nagyon szívesen állítok ki itt, ennek már ilyen egyfajta hagyománya is van, azzal, hogy folyamatosan itt mutatom be az új dolgaimat, illetve azokat, amiket az adott időszak alatt elvégeztem, tehát egy ilyen összefoglaló kiállításokat is itt csinálok, és gyakorlatilag a galériához kötnek.
0: Az érsekújvári kötődések után beszélgessünk egy keveset magáról a performance művészetről. Téged általában ugye képzőművészeti és konceptuális indítatású performerként szoktak meghatározni. De most itt lenne velünk valaki, és azt kérdezni, hogy jó, de mit csinál tulajdonképpen egy performer művész, akkor mit válaszolnál neki?
1: Ez egy új műfaj, az akcióművészet talán még kifejezőbb erre. Egy olyan képzőművészeti indítatású akcióról van szó, ahol fontos a kontextus, fontos a művész jelenléte, és talán ez egyik legfontosabb a performance művészetben. A művész teste, önmaga mindig jelen van, illetve hát éppen a performance művészet az, ahol 100%-ra semmit se lehet mondani, de mondjuk úgy, hogy 99%-ban jelen van a műben a performer önmaga. Ez teszi lehetővé azt, hogy például azonnal tudunk reagálni olyan dolgokra, amikre a képzőművészet vagy más művészeti ágak csak közvetítő útján, tehát festmény útján, vers vagy próza vagy bármilyen szövegen keresztül tud reagálni. Mi gyakorlatilag azonnal és élőben tudunk reagálni dolgokra.
0: Mi szokta adni nálad általában egy performance-nak a kiinduló pontját?
1: Mivel tanítom is a performance-ot, illetve hát workshopokat tartok, illetve kurzusokat, egyetemi kurzusokat, két területre szoktam felosztani magát a performance művészetet. Az egyik az üzenetközvetítés, a másik pedig a radikális képek készítése. Tehát a képeken keresztül lehet felfogni, megérteni, közelebb kerülni a performance-hoz. Nálam az üzenet közvetítés az, ami az egyik legfontosabb, tehát mindig van egy mögöttes üzenet, amit a performanszaimon keresztül elmondok. Na, ez így megint csak nem igaz, nem mindig, de a legtöbbször. De ugyanakkor arra is vigyázok, hogy azok az üzenetek, azok képileg is úgy legyenek megfogalmazva, ami megkönnyíti, vagy vezeti mondjuk így a befogadó gondolatait. A kiinduló pont nálam kettős. Egyrészt egy tárgy. Tehát a objekt. Számomra nagyon fontos. Vannak olyan tárgyak, amik végig kísérik az életemet, hiszen éppen a mostani kiállítás is egy ilyen tárgyról szól, egy bőröndről, de ugyanez volt például egy pici fotó, amit édesanyám házában találtam, és ez a bizonyos Piri. Mikor Pirit kerestem, a Piritől kaptam egy fotót, és nem tudtam, ki az a Piri, úgyhogy 7 éves keresés, azt hiszem 7 éves keresés indult. Az is e körül egy pici fotó köré épült. A második ilyen fontos dolog az, amikor valamiről el akarom mondani a véleményemet. Ezek általában mondjuk úgy, hogy politikai performanszok. Amikor a parlament előtt árvíz idején álltam a vízbe. Több mint 100 000 komment érkezett, aminek a nagy része arról szólt, hogy Orbánt szitták, vagy Orbánt dicsérték, vagy engem szittak, és küldtek el különböző helyekre, de mindenképpen összefüggésben volt a helyi politikai történésekkel. De ilyen volt, amikor a Szabadsághídon leültem egy táblával, és 20 000 ember vonult át rajtam, amikor a CEU bezárás elleni tiltakozás volt a Csodára várva. Ez is egy üzenet, ez is például arról szól, hogy otthon fotelben ülve nem lehet forradalmat csinálni.
0: Hogyha arról van szó, hogy rengeteget utazol, szóval, hogyha megérkezel egy helyre, egy országba, egy új kulturális

0: Indiában voltunk egy Environmental Art Fesztiválon, ahol a környezet, a természetvédelem volt a téma, ott nyilván hasonló vagy olyan performance-ot készítettem elő. De sok az olyan, és egyre több, amikor nem készülök konkrét performance-ra, tárgyak mindig vannak nálam. Ez a kis bőrönd, amit hoztam magammal, ezekben többnyire performance kellékek voltak, úgyhogy a legizgalmasabb része mindig az volt, amikor kinyitották velem, és teljesen értelmetlen dolgok voltak benne. Tehát nem készülök semmivel, és hagyom magam befolyásolni az ottani kulturális kódok, a helyi szokások, a történelem, az emberek által, és abból fog majd születni egy mű. Most már 40 éve csinálok performanszokat. Elején ilyet nem mertem volna megcsinálni, de most már azért van egyfajta rutin is a kezemben, ami egyszerűbbé vagy könnyebbé teszi azt, hogy kifejezzem magam performance eszközökkel. Az improvizáció az egy komoly része a performance művészetnek. Mindegyiknek, tehát ha előre elkészült, vagy előre megtervezett performance-ot csinálok, annál is a kezdet van meg, és a vég van meg. Tehát tudom, hogy kezdem el, és tudom, mikor, vagy hogy fejezem be, de a köztes történést azt sok esetben befolyásolja a helyi, akár közönség is. Tehát improvizációra mindig van lehetőség. Arról nem is beszélve, hogy mivel élő műfajról van szó, ott bárki beléphet egy performance-ba, ezt nem tudod megakadályozni, ha csak nem kéred meg a szervezőket, hogy tartsák vissza az embereket, vagy nem is tudom, hogy ez hogy lehet. Ugyanis ezt még nem mondtam, de ma már kevésbé csinálok klasszikus galériás, tehát white cube performance-okat, inkább kint emberek között, közterületeken, sőt, legtöbbször nem meghirdetett performance-okat csinálok, ahol azért mindig van valaki, aki dokumentálja ezeket.
1: Azt mondtad, hogy a performance-ok közben a nézők maguk is beléphetnek. Volt olyan reakció, ami teljesen megváltoztatta azt a tervet, ami benned megvolt, hogy hogyan nézzen ki az a performance, hogy egy új irányt adott neki?
0: Volt, nem is egyszer. Azért azt is tegyük hozzá, hogyha közterületen dolgozik az ember, és külföldön, és mondjuk nem ismeri olyan mélyen a helyi szokásokat, akkor nagyon izgalmas helyzetek alakulhatnak. Hát az első és a egyik legérdekesebb ilyen volt az Chile, amikor a Santiago-ban egy metró megállóba tartottunk egy workshop volt, és elvittük a workshop résztvevőit, és csináltunk nekik mi facilitátorok, akik a performance-ot tartották, egy performance-ot, mi magunk. És ez egy egyórásra tervezett performance volt, amikor a metróállomáson lent, ahol középen mentek a vonatok, és a két oldalán volt a peron, tehát oda egymással szemben, egyforma ruhában beálltunk, és egymás cipőjét tartottuk. És nem mozdultunk. Tehát bejött az egyik oldalra például a metró, kinyílt az ajtó, kiszálltak az emberek, és mi nem mozdultunk, mi ott álltunk. És így jött-ment az idő, az sok-sok ember, mi egy stabil pont voltunk. Na most körülbelül egy 20-25 perc múlva beálltak elénk, mindkét oldalon egyszerre biztonsági emberek, és nem fogom most végigmondani egész történetet, de leállították a performance-ot, és kiderült, hogy pont azon a metró megállón nagyon sok öngyilkosság történik. Nem tudják miért pont azon a helyen, de ami a legérdekesebb, tehát úgy, hogy beugranak a metró elé, de a legérdekesebb az, hogy ilyenkor mindig levetik a cipőjüket. Hát erre senki nem volt fölkészülve, mi meg nem is tudtunk ilyenről. Tehát természetesen teljesen megváltoztatta a performance-nak a jelentéseit is, miután ez kiderült. De volt több ilyen is.
1: Azt is nyilatkoztad valahol, hogy másként szoktak reagálni egy-egy performance-odra, mondjuk Dél-Amerikában és megint máshogy Afrikában vagy épp Kínában, hogy mitől függ ez, hogy egy adott közeg hogyan olvas egy performance-ot?
0: Hát elsősorban a kulturális kódoktól. Gondolj bele, hogy mondjuk, ha Indiába elmész, és valaki a fejét jobbra-balra mozgatni fogja, ugye mi azt úgy olvasjuk, hogy talán, bizonytalan. Önálluk ez azt jelenti, hogy igen, méghozzá határozott igent jelent. Hát nálunk is van, hát Bulgáriában pont fordítva van az igen és a nem. Tehát ezek olyan kódok, amik abszolút befolyásolják a mindennapi életedet, de ez csak egy apróság, tehát hogy olyan helyzetek, mint Indiában volt többször, hogy a közterület, vagy inkább Kínát mondanám, Kínában

0: közterület nem létezik. Tehát ilyen fogalom, hogy közterület nincs, mert a közterület az az állami. Van a maszek és az állami. Az állami az nem köz, nem közös. Kicsit más rendszer van, mint nálunk. Ott nem lehet engedélyt kérni például arra, hogy közterületen csinálj performance-ot. Ott azt lehet csinálni, hogy megcsinálod, és aztán vagy történik valami, vagy nem történik semmi. Többször csináltam, sokszor csináltam közterületen Kínában performance-ot. Hongkongban tanítottuk is az utcai performance-okat, és azért történtek is dolgok. Olyan talán soha, hogy becsuktak volna, vagy komolyabb retorzió ért volna. Tehát, hogy ilyenkor azon a helyen, Kínában, a közterület miatt az a performance, ami kint van, másképp jelenik meg. Az biztos, hogy provokáció. Tehát eleve úgy néznek rád, hogy te valami olyasmit csinálsz, ami tilos, amit nem szabad, amit nem kéne, valami, tehát valami rossz. Indiában ott nem is egyszer vittek be rendőrségre. Ott pedig iszonyatosan félnek attól, hogy közterületen valami olyasmit csinálsz, főleg akkor, ha nem értik azt, ami ott történik, ami az ő kultúrájukkal szembe megy. Mondjuk ott például azt kell tudni, hogy ugyan hivatalosan nincs kasztrendszer, de mindenki tudja a másikról, hogy melyik kaszthoz tartozik. Mindenki. És ebből nagyon komoly konfliktusok alakulnak, és a társadalmuk is ezzel át van szőve. Tehát az, aki a Brahma kaszthoz tartozik, azoknak egyszerűen más előnyeik vannak, más jogaik vannak, holott hivatalosan ez nem létezik. És a következő ilyen az a vallás. Tehát az, hogy egy buddhista környezetben, ez volt legutóbb, mondjuk Sri Lanka volt ilyen, hogy buddhista környezetben csinálsz egy performance-ot, sokkal megengedőbbek, sokkal nyitottabbak, és jobban, hogy mondjam, próbálják olvasni, és jó értelemben olvasni az üzenetet. De egy muszlim helyen, nem tudom, például Taj Mahalnál csinál, vagy akartunk csinálni, csináltunk is végül is, de voltak olyanok, amiket leállítottak. Azt mondták, hogy ez a póz, amit mi ott fel akartunk venni, azt itt nem lehet. Ez a vallásból jön megint csak, meg hát ez sokáig lehetne sorolni. Ezek miatt, a kódok miatt egy üzenet gyakorlatilag mindenhol másképp olvasható.
1: Az, hogy ennyiféle árnyalatát ismered meg egy-egy kulturális kódnak, hogy ennyire sokféle kulturális kódot ismersz meg, ez benned alkotóként milyen érzéseket kelt?
0: Én ezt úgy élem meg, hogy egy új kultúrát ismerek meg, és megpróbálom megérteni az összefüggéseket. És pont az utazásnak ez azt hiszem, hogy a legfontosabb eleme, hogy megismerj és megérts olyan kultúrákat, olyan kódokat, olyan szokásokat, amik mások, mint amit te szocializálódtál. És ez téged gazdagabbá tesz, elfogadóbbá tesz, nyitottabbá tesz. Tehát én nem elbizonytalanodok ilyenkor, hanem éppen, hogy kíváncsi leszek, és éppen, hogy próbálok utána járni, hogy mi az az új dolog, mi az, ami izgalmas, ami más, és az hogy működik.
1: Hogyha visszatérünk ehhez a maja jegyethez, hogy világokat összekötő ember, tehát érzel valamifajta ilyen így küldetést is magadban, hogy az, amit te felfedezel, az, amit te megismersz, azt megmutasd másoknak is?
0: Hát ez az alkotónak a sajátja, az alkotó alkatnak a sajátja. Tehát ugyanezzel az érzéssel él egy zenész, egy képzőművész és egy író. Tehát ő meg akar valamit mutatni, meg akar valamit osztani. Tehát ebből a szempontból természetesen igen.
1: Te is hangsúlyoztad több helyen, hogy egy performance-nál nagyon fontos a profi fotós és videós jelenléte. Az érdekelne, hogy nálad a dokumentáció az inkább csak rögzíti azt, ami megtörtént, vagy bizonyos értelemben maga is a mű részévé válik, vagy válhat?
0: Hú, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Éppen azért, mert gyakorlatilag, ha szigorúan veszem, akkor nem kiállítható a performance művészet. Ugyanis az egy, mint ahogy mondtad, az egy efemer, tehát aki abban a pillanatban ott van és látja, az tudja befogadni. Más a háttér, mások a szagok, mások az emberek, más a hangulat abban a pillanatban. Ez fotóról nem fog lejönni. Ezért csináljuk azt, hogy kiállításon több médiumot használunk. Videó van, fotó van, szöveg van, és abból a több médiumból már össze lehet rakni egyfajta saját értelmezését annak a performance-nak, ami megtörtént valamikor valahol. Tehát az egy másik mű. A kiállításon, amit lent látsz, ez meg ráadásul, hogy mondjam, ez ez nem is performance. Egyik elemese az. Ez egy kiállítás, ez egy klasszikus kiállítás, ahol fotók vannak, szövegek vannak, holofan vagy hologram van, és arról szól, hogy egy csehszlovák vulkánfiber bőrönd körbe utazza a Földet 6 év alatt. Azok a fotók, amiket látsz, azok mind egy-egy performance, vagy a legtöbbje egy-egy performance-nak a pillanat képe. De ez a kiállítás nem arról a performance-ról szól, hanem magáról, arról a tárgyról, arról az objektről. Tehát ilyen értelemben a dokumentáció az hozzá is adhat, attól függ, milyen módon használod föl, vagy maradhat simán dokumentáció, ami elmondja, vagy dokumentálja azt, ami megtörtént. Talán azon keresztül lehetne ezt kibogozni, hogy a workshopokon van olyan gyakorlatunk, hogy fotoworkshop. Ez arról szól, hogy párokba összerakom az embereket, ahol az egyikük a fotós, a másikuk pedig egy mozdulatot kell, hogy megcsináljon. Két lehetőség van, két fotót készülhet. Először készül egy fotó, ketten megnézik, megbeszélik, és ugyanazt a fotót vagy megcsinálják, azt a mozdulatot vagy megcsinálják újra, vagy azt mondják, hogy ez egy jó dolog. Tehát a fotó, a dokumentum, az pont arra jó, hogy élesebbé, pontosabbá, izgalmasabbá, befogadóbbá tedd a saját művedet, tehát eszköz. A fotó lehet eszköz is, tehát nem csak dokumentum lehet eszköz is. De mint mű, hát Ulej, ugye Marina Abramovics párja, ő csinált halál előtt, ráadásul nem sokkal, kifejezetten fotoperformance-t, amikor fotóérzékeny papírra a saját testével valamit rányomtatott, az kifejezetten fotoperformance volt a szó szoros értelmében. De ez egy annyira szűk terület, hogy gyakorlatilag nem is nagyon létezik ilyen, hogy fotoperformance. Van egy-két ilyen mű, ami így született. Tehát műként használni egy performance-ról készült fotót nagyon, nagyon nehéz. Az már egy önálló műfaj, az egy másik mű gyakorlatilag.

0: továbbra is Juhász Rokó József performerrel, költővel, multimediális művésszel és művészet szervezővel beszélgetünk itt az Érsekújváriz Meták Ernő Művészeti Galériában. Ugye 2026. április 30-án ebben a galériában nyílt meg a Csehszlovák Bőrön című tárlatod. Ez egy 6 éven át tartó, 5 kontinenst bejáró művészeti utazás lenyomata, és kezdjük magával a Bőröndel, amely eredetileg, ahogy olvastam, a nagyapádé volt. Hogy mit tudsz a Bőröndről, milyen történet kapcsolódik hozzá, hogyan találtál rá, és mikor érezted először azt, hogy ez nem csak egy családi tárgy, hanem egy művészeti projekt kiinduló pontja is lehet?
1: Valóban ez nagypapának a Bőröndje kéményről, akiről azt kell tudni, hogy nem szeretett utazni, és soha nem is utazott. Viszont volt Bőröndje, mert azon a környéken, és azt hiszem, hogy a szlováki magyarság ezt pontosan ismeri, a háború utáni kitelepítések és lakosságcserék miatt mindenkinek volt Bőröndje. Na most van, aki ezt használta, van, aki nem. Szerencsére az én nagyapámnak nem kellett, nem telepítették ki, és lakosságcserébe se hagyta el a faluját, így ez a Bőrönd megmaradt gyakorlatilag érintetlenül otthon. Tehát ez egy örökség volt, ami egy nagyon szép 1922-es csehszlovák Vulkán Fiber Bőrönd, amit én hazavittem, és sokáig otthon állt, amíg ki nem derült az, beindultak ugye a fapados járatok, ahol pontosan előírták, hogy milyen méretű bőröndöt lehet kézipodgyászként fölvinni, és nagyjából abban az időben került a szemem elé a Bőrönd. Megmértem, és pontosan olyan méretű volt, amit kézipodgyászként föl lehet vinni. Na itt ez volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ezzel a Bőrönddel, ami soha nem utazott, már pedig a Bőröndnek az a sorsa, hogy utazzanak, ezzel én most elindulok. És onnantól kezdve gyakorlatilag bárhova utaztam, majdnem mindig vittem magammal a Bőröndöt. Így tudtam megcsinálni azt, hogy 6 év alatt 5 kontinensen járt. A kiállítással kapcsolatban ezt most spoilerezni fogok, mert május 27-én lesz egy tárlatvezetésem, és kiderítette az AI például, hogy kapcsolat van Vaga, ami egy pakisztán-indiai határátkelő, és Kémént között. És ha belegondolsz, ugye 1947-ről van szó, amikor még zajlott a lakosságcsere Csehszlovákiában, és a függetlenségét visszanyert India ketté vált Pakisztánra és Indiára, és elindult több millió ember Indiából Pakisztánba, aki mind Vagán keresztül, azon a Pandzsáb területen keresztül ment át. És ott volt a Bőrönd is. Tehát így van kapcsolata például Pakisztán-indiai határnak Kéménddel.
0: Lényegében ezt a határvidéket, az indiai-pakisztáni határvidéket tetted meg a ilyenfajta szimbolikus kiinduló pontjának is, ennek a performance gyűjteményes kiállításodnak.
1: Igen, így van.
0: Arról tudom így röviden, hogy nagyapádnak hogyan sikerült elkerülni a kitelepítést.
1: Hát nem mindenki telepítettek ki. A családból több embert is, tehát a család egy részét azt kitelepítették, viszont őket valami miatt nem. Hát gyakorlatilag mondhatom, hogy szerencséje volt, és ezt senki nem tudta akkor, hogy kit és miért telepítenek ki, vagy cserélnek ki magyarországi szlovákokkal. Erre nem tudok választ adni. Őt nem telepítették ki, nagypapa és nagymama maradt otthon, így a Bőrönd is.
0: Ki tudja, mi lett volna akkor a Bőrönddel, és akkor nem lett volna ez a nagy utazás. De hadd tegyek egy ilyen rövid aktuál politikai kitérőt. Ugye tavaly év végén a szlovák törvényhozás úgy módosította a büntető törvénykönyvet, hogy az a lényegében kriminalizálta a Benes dekrétumokról szóló érdemi diskurzust. Mire gondoltál ekkor művészként, érsekújvári magyarként, és olyan alkotóként, aki éppen ezekkel az emlékezeti rétegekkel is dolgozik?
1: Hát pont ezért volt érdekes, vagy ezért érdekes ez a párhuzam a pakisztán-indiai határon történtek, ugyanis ennek ott helyben nagyon is érezhető következménye van máig. Mint ahogy kiderült, ugye egy őrült törvényt hoztak a 21. század elején, ahol büntetik, tehát kollektív bűnösség elvét használva büntethetnek téged. És akkor ott van még Tajvan, ahol ugye Chiang Kai-shek, az akkori nacionalista kínai párt kimenekült Kínából, és megalapították Tajvan. Tehát ott is ugyanez a népvándorlás megvolt, és máig komoly feszültség van Tajvan és Kína között. Tehát sok ilyen hely van sajnos a világban, és ezek egyre, hogy mondjam, most van az a pillanat, amikor ezekre oda kell figyelni. Mert sajnos nem jó fele mennek a dolgok, hál' Istennek Magyarországon ez most már megfordult, és remélem, hogy nálunk is meg fog fordulni. Ezekre, ahol lehet, figyelmeztetni kell, és művészeti eszközöket használva én magam is ezt teszem.
0: Térjünk vissza magához a bőröntözés az útjához. A 6 év alatt 5 kontinensen fordult meg vele, többek között Uruguayban, Kínában, Tanzániában, még a Duna forrásánál is. Volt valami előre megtervezett útvonal ennek a projektnek, vagy inkább a véletlenek vezették a téged és a bőröndödet?
1: Elején nyilvánvalóan nem volt. Elején az volt a cél, hogy utazzon a bőrönd. És 6 év után, tehát akkor már arra gondoltam, hogy ezt a projektet egyszer csak be fog kellenem fejezni valahogy, és az már egy tudatosan tervezett zárás volt. Kaptam egy meghívást az 5. kontinensre, ugye Ausztráliába, és Új-Zélandra. Azt gondoltam, hogy ez lesz az utolsó útja a bőrönnek. És akkor fogtam az AI-t, és körülnéztünk mi együtt, hogy azon a környéken milyen olyan izgalmas, érdekes történés, történelmi hely, bármilyen hely van, amit én ezzel össze tudok kapcsolni. És kiderült, hogy az egyik mikronéziai szigeten Vanuatuban, ez a Vanuatu köztársaság, tehát hogy van egy ilyen köztársaság, és ez a köztársaság abban az évben, 2024-ről van szó, pontosan 2021 decemberéről, abban az évben a világ legboldogabb országa volt. És ráadásul ezt harmadszor kapta meg 2024-ben. És azt gondoltam, hogy ennél jobb zárást nem tudok elképzelni ennek a bőrönnek. Nagypapa bőröndje a világ legboldogabb országába fog kikötni, és beledobom a vulkánba, ott fog megsemmisülni, egyesülni fog az ég a földdel. Sokféle véget el tudtam képzelni ennek. És aztán megint csak a helyi kulturális kódok szóltak közbe. Ugye ezt meg kellett tervezni, el kellett oda jutni. Vasárnapban ez megjelent, illetve a kiállításon is kint van ez a szöveg. Egy nagyon kalandos út volt, hiszen egy pici szigetről van szó, ami körülbelül akkora, mint Budapest, és mindentől legalább 1600 kilométerre van. Megérkeztem, nagy nehezen, utolsó pillanatban már úgy nézett ki, hogy nem fog tudni oda eljutni, és kiderült, hogy ez egy szent hely. Ez a Jaszur vulkán, ez a helyi törzsnek, a Jákel törzsnek a szent hegye. Tehát szóban nem jöhetett az, hogy abba bármit is beledobja. Tehát így menet közben változott meg úgy a projekt, hogy sorsára hagytam gyakorlatilag a bőröndöt. Tehát nem megsemmisítettem, hanem sorsára hagytam. Ez egy új réteget kölcsönzött ennek a projektnek, tehát úgy fejeződött be, hogy nyitva maradt. Ez gyakorlatilag a történet vége, így alakult. Így lehetett szépen befejezni. Tehát a vége az tervezett volt, az eleje az pedig magáról az utazásról szól.
0: Tehát most elképzelhető, hogy valahol ottani lakosok már megtalálták ezt a bőröndöt, és már lehet, hogy használják. Vagy azért erre már kevés esélyt látsz?
1: Erre nagyon nagy esélyt látok, és ez megint csak május 27-ét, hogy egy kicsit csábító legyen eljönni ide. Május 27-én lesz erről szó. Méghozzá van egy olyan rétege, amit úgy hívnak, hogy rakományművészet, ez a cargo art, és ez pont Vanuatu szigetén történt meg a második világháború után, és magam is találkoztam azzal a törzsel, a Jákel törzsel, akik az egyik katonának, akit ők Istennek hisznek, megünneplik, a születésnapját minden évben megünneplik, úgy, hogy rádió adóvevőket építenek kókuszból, repülőgépeket építenek fából, ugyanis megtörtént az, ja, de nem, ezt nem fogom ezt most spoilerozni. Plusz lett egy olyan rétege ennek a befejezésnek, ami aztán teljesen meglepett mindenkit, engem legfőképp.
0: Milyen érzés fogott el, amikor a tárlat megnyitón először visszanézted a bőrönd útjának a képeit így egészben?
1: Hát jó volt együtt látni ezeket a fotókat, de hát nyilván én sokat dolgoztam vele, hogy ezek így jelenjenek meg. Például itt is történt egy olyasmi, hogy én kitaláltam még a legelején, hogy egy kör alakba lesz kirakva az összes fotó, de arra nem gondoltam, hogy ez pontosan ugyanaz a logika, mint ahogy én is körbejártam a világot, tehát itt is körbejárhatóak a fotók, tehát nincs egy első fotó és egy utolsó fotó, hanem körben meg lehet nézni a fotókat. Izgalmas volt számomra a hologram, amit sikerült végül is összehozni és megcsinálni, attól kicsit izgultam, hogy fog a térben kinézni, és egyáltalán hogy fog kinézni. De azt én azt gondolom, hogy sikerült, féltem tőle, de azt gondolom, hogy sikerült úgy megcsinálni a kiállítást, hogy egyfajta elképzelése legyen a látogatónak arról, hogy mi is történt ez alatt a 6 év alatt.
0: És a bőröndöt milyen volt sorsára hatnod, ahogy te fogalmaztál?
1: Nem volt egyszerű, gyakorlatilag egy rituálé volt. Délután mentünk ki a Yasser vulkánhoz, és sötétedésig, estig ott maradtunk. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy működő vulkán, aminek egy lávató van a közepén, és időnként fröcsög melletted. És olyan hangot ad ki, hogy a tested utolsó molekulája is belerezek. Tehát én olyan hangot még nem hallottam, mint ott a peremen. Tehát egy egészen hihetetlen pillanat volt, az nem is pillanat, egészen hihetetlen érzés volt ott lenni, és ott hagyni egy üres bőröndöt, ami tel is tele van emlékekkel.
0: Mit vitt el magával belőled ez a bőrönd, és mit adott vissza?
1: Ennek kapcsán arról kellene beszélni, hogy a performance művészet is, mint ahogy bármilyen más művészet is, lehet terápiás. Tehát terápiás jelleggel is lehet performance-ot csinálni. Tehát a veszteségek azok mindig bonyolult dolgok, nehezen földolgozható érzések, és erre mindenkinek megvan a maga eszköze, maga módszere, hogy dolgozza föl a veszteségeket. Itt most nagyapától és a nagyszülőktől búcsúztam el, de például amikor anyám meghalt, akkor Helsinkiben volt egy olyan performanszom, ahol őt búcsúztattam. Ami arról szólt, hogy 7 önkéntest megkértem, hogy egy utcán, ez is egy nem meghirdetett performance volt, hogy egy utcán egymás mellett állva olvassanak egy helyi újságot, amit mindenki ismer. Jól láthatóan, tehát maguk előtt tartották az újságot, és kicseréltem az újság címét, és az volt ráírva, hogy anya, mother, és finnül már elfelejtettem, de finnül is rá volt írva ez a szó, hogy anya. Tehát aki azon az utcán elment, az mindenki ránézett, mert furcsa volt, hogy 7 ember egymás mellett olvassa az újságot. És ha rájuk nézett, akkor elolvasta azt a szót, hogy anya. Tehát nagy valószínűséggel gondolt az anyjára. És ha nem így tette volna, akkor én pontosan 69 méterrel, tehát ki volt mérve, 69 méterrel arrébb megállítottam őket, 69 éves volt anya, amikor meghalt. És megkérdeztem, hogy gondoltak-e az anyjukra, amikor eljöttek az újságot tartó önkéntesek mellett. Tehát ha akkor nem, abban a pillanatban biztos, hogy gondoltak az anyjukra. Tehát ez egy olyan szociális intervenció volt gyakorlatilag ez a performance, amikor öntudatlanul rákényszerítettem az embereket arra, hogy legalább egy pillanatra gondoljanak az anyjukra. Tehát én ezt a módszert választottam, vagy ezt a módot választottam arra, hogy búcsút vegyek tőle. Itt a bőröndel a nagyszülőktől vettem búcsút, és gyakorlatilag azt is mondhatom, hogy Kéménttől, bár nagyon régen nem élek Kéménden, de sok minden, hát még a öcsém ott van mindig, sok minden köt Kéménthez, nyilván fog is, mert hát ott nőttem föl. Ennyit tudok erről elmondani.
0: Mit szeretnél, hogyha azok, akik eljönnek megtekinteni ezt a kiállítást, magukkal vigyenek a saját kis bőröndjükben erről a kiállításról?
1: Az emlékeket. Azt, hogy mennyire fontos a család, a családból hozott emlékek, és minden, amit hozunk és cipelünk magunkkal, illetve én azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenete ennek, hogy az ember cipeli magával ezeket az emlékeket. Éveken keresztül cipeli magával, nem csak a jó, a rossz emlékeket is. Ezeket föl kell dolgozni, ezekkel foglalkozni kell, önmaguktól nem fognak elmúlni. És erre egy jó megoldás az, hogy egy ilyen kiállítás vagy tárlat kapcsán megállnak az emberek, és kicsit erre gondolnak, hogy letegyék ezeket az emlékeket, földolgozzák ezeket az emlékeket, egyáltalán legyen valamilyen viszonyuk.
0: A csehszlovák bőrönd, nagyapád bőröndje, vagy az ő útja lezárult, merre vezet tovább a te utad?
1: Hát azt tudom mondani, mivel pillanatnyilag foglalkozom, tervekről akkor érdemes beszélni, amikor már megvalósultak. Most már fél éve együtt dolgozok, már említett Mazán Anikóval, van egy csoportunk, egy művészpáros vagyunk, ami Error Me néven az Instagramon fellelhető. Itt most már a hiba esztétikája az, ami foglalkoztat minket mindenféle szempontból, tehát minden, ami hibának tekinthető, vizuális hiba, konkrét hiba, történelmi hibák, bármilyen hiba, ennek a művészeti megnyilatkozásai, illetve a tourism art, mert most már ilyesmi is van, a turista művészet, amikor az ember nem úgy látogat meg egy helyet, hogy azelőtt szelfit készít, hanem beemeli a művészeti kontextusba. És ezzel kezdtünk el foglalkozni, olyan helyeket látogatunk meg, és készítünk ott művészeti projekteket, amik ezzel foglalkoznak. Tehát a turizmust próbáljuk meg újraértelmezni, a hibákat próbáljuk meg esztétikai szempontból feldolgozni. Erről egyelőre nem mondanék még többet, de mindenképpen nézzék meg az Error Me Instagram oldalt, ugyanis nagyon gyakori, tehát 3 naponként minimum posztolunk ilyen üzeneteket, amik sok mindenre rávilágítanak. Jó, elmondom az utolsó üzenetet, hogy konkrét is legyek. Voltunk Delhiben, annál a bizonyos vasoszlopnál, ami 1600 éve áll Delhiben, és nem rozsdásodik. Én ezt ismerem gyerekkorom óta, valahol erről olvastam, és ezt mindig is meg akartam látogatni, most alkalom nyílt rá, és ott készítettünk egy olyan fotósorozatot, amit ha fölmentek az Instagramra, azt látni fogtok, és ehhez egy szintén AI-jal generált szöveget, tehát nem az AI írta, hanem asszisztensként használjuk az AI-t, tehát inspirációként használjuk, ez egy többszöri oda-vissza kérdezés a prompt művészete, tehát ilyen szövegeket fogtok találni majd ezeken a bejegyzéseken, és egy újfajta módon próbálunk tekinteni például erre a vasoszlopra. Tehát elmondani a vasoszlop kapcsán azt, hogy ő ott áll 1600 éve, mi meg ott vagyunk egy pillanatig, és készül egy fotó, amit tötedék másodperc, és ennek a kettőnek a feszültsége tud eredményezni, mit tud adni a művészetekbe.
0: Kedves hallgatóink, az előző szűk egy órában Juhász Rokkó József performerrel, költővel, multimediális művésszel és művészetszervezővel beszélgettünk a Csehszlovák Bőrön című tárlat kapcsán világjárásról, performance művészetről, családi emlékezetről és egy nagyapától örökölt Bőrönt különleges útjáról. A kiállítás május 30-áig tekinthető meg az érsekújvári Zmeták Ernő Művészeti Galériában. A tárlathoz kapcsolódó vezetést május 27-én 17 órától tartják. Munkatársam Zsabko Levente hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket, Jakubec Lászlót hallották, további szép napot, viszont hallásra!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Két év feltételest kapott Lubisza Roskové agrártámogatási csalásért. Évek óta várunk arra, hogy a V4-ek ismét egy asztalhoz ülhessenek, jelentette ki Donald Tusk. 18 és 24 fok között alakul ma a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A gazdasági növekedést ösztönző első javaslatcsomagot előbb a háromoldalú érdekegyeztető tanács vitatja meg, utána kerül a kormány elé, jelentette be a kormány mai ülése után Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter. Elmondta, hogy a kormányhivatal tegnap szétküldte a javaslatokat az érdekegyeztető tanács minden résztvevőjének és más intézményeknek is. Tehát tegnaptól tanulmányozhatják a gazdasági élénkítő javaslatcsomag első részét, majd a tanácson megvitatjuk azt, tette hozzá. Az ülésre szerinte hétfőn vagy kedden kerülhet sor. Tomás kihangsúlyozta, hogy ebben a csomagban nincs semmilyen intézkedés, amely negatívan érinteni a munkavállalókat, tehát sem a munkahelyi ebédszünet lerövidítése, sem az üdülési támogatások eltörlése, sem a próbaidő meghosszabbítása. A legfelsőbb bíróság is bűnösnek találta Lubisza Roskovát, a Smer volt parlamenti képviselőjét az uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos ügyben. Ma két év feltételes szabadságvesztésre ítélte, 3 év próbaidővel. Erre az időre pártfogó felügyelet alá helyezte, 10 000 euró büntetés megfizetésére kötelezte, és 3 évig nem pályázhat uniós támogatásokra. Ha nem fizeti be a bírságot, büntetése 1 év letöltendő szabadságvesztésre módosul. Az ítélet még nem jogerős. Roskovát agrártámogatásokkal elkövetett folytatólagos csalás és az Európai Unió anyagi érdekeinek megkárosítása miatt ítélték el. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy Lengyelország és Magyarország újra fel kívánja éleszteni az aktív együttműködést a visegrádi csoport keretében, és megerősíteni Közép-Európa jelentőségét az Európai Unión belül. Ezt a magyar miniszterelnökkel Magyar Péterrel való találkozója után mondta. Hosszú-hosszú évek óta várjuk azt a pillanatot, amikor újra leülhetünk egy asztalhoz a magyarokkal, a szlovákokkal és a csehekkel, és megbeszélhetjük, mit tehetünk együtt népeinkért és Európáért, mondta a lengyel miniszterelnök. Tusk kijelentette, hogy a V4 országoknak ismét össze kell hangolniuk álláspontjukat a migráció, a geopolitika és az energiabiztonság kérdéseiben. Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a miniszterelnök úrnak és természetesen Szlovákiának és Csehországnak is, hogy a visegrádi négyek visszanyerje egykori erejét, fényét és befolyását az Európai Unióban, tette hozzá magyar. A francia Soprasteria vállalat bejelentette, hogy leányvállalattal CS Group szerződést nyert a NATO brüsszeli székhelye és Mark Rutte főtitkár ottani rezidenciájának drónok elleni védelmére. A francia IT tanácsadó csoport a szerződés keretében 2 Boreadis rendszert telepít. A szerződés értékét nem hozták nyilvánosságra. A rendszer lehetővé teszi a pilóta nélküli járművek észlelését, követését és hatástalanítását, áll a Soprasteria vállalat sajtó közleményében. A CS Group közölte, hogy több mint 50 ilyen rendszer üzemel már, és közel 100 további rendszer gyártása folyik. A rendszert jelentős franciaországi nyilvános rendezvényeken is bevetették, például a párizsi olimpiai játékok idején vagy a Bastille nap alkalmából tartott katonai parádén. A litván hatóságok vörös szintű riadókészültséget hirdetek Vilnius régiójában a pilóta nélküli járművek behatolásának veszélye miatt. A figyelmeztetésre reagálva az állam legfőbb képviselői óvóhelyekre vonultak. A hadsereg szerint a riasztásokat egy olyan objektum jelentette, amelyet a radar észlelt Belarus területén. Ezt követően a litván légierő vadászgépeket vetett be. A lakosság figyelmeztetésére hozott intézkedéseket a hatóságok szokásos megelőző eljárásnak minősítették. A riadó kihirdetése után röviddel a hatóságok bejelentették, hogy a helyzet megnyugodott és a lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket. A riadó összesen körülbelül 15 percig tartott. A Nemzeti Válságkezelési Központ szerint az iskoláknak és az óvodáknak a riadó kihirdetése után a tanulókat menedékhelyekre kellett szállítaniuk. Litvánia fővárosában, Vilniusban leállították a közlekedést, a repülőteret is lezárták.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is derült, napos marad az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet. 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Éjszaka 14 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős lesz az ég, helyenként kialakulhat futózápor. Folytatódik a felmelegedés, 25 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pelsőc után Rozsnyó irányában, a rendőrség irányítja a forgalmat, számoljanak menetidő hosszabbodással, vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A következő percekben Beke Olivérrel és Váradi Áronnal, a rozsnyói Borostyán Néptánc műhely tagjaival beszélgetünk. Véletlenül találkoztunk itt Rozsnyón, ti nemrégiben futottatok be egy hangszerbemutatóról, miközben ti még mindketten alapiskolások vagytok, és már ilyen szépen kiöltözve hangszereket mutattok be kisiskolásoknak és óvodásoknak, ha jól mondom. Talán akkor nagyon röviden kezdjük el, hogy ki milyen hangszeren játszik eleve.
3: Beke Olivér, én egy hegedűn játszok már 5 éves koromtól.
4: Én Váradi Áron vagyok, én szintúgy hegedűn játszok, nem olyan régen, ilyen 4 éve, és szintúgy még dobolok is, 9 éve, most lesz az éven, és most ez éven elkezdtem még tanulni brácsázni is.
2: Hát azt láttam, mert előttem jöttetek, hogy egy nagy dobot cipeltetek, gondolom annak van a legnagyobb siker a gyerekeknél.
4: Igen, tetszik nekik az az ütés, az a nagy hang, az a hangzavar, ők ezt még élvezik, nekik ezt tetszik nagyon.
2: A népzenében ritkán van dob. De nyugodtan cáfolj meg.
4: A tájegységek szerint van ez elosztva minden, a hangszerek, hogy ki mit hol használ szívesebben.
2: És nem bántad meg, mert a dobot cipelni kell, a hegedű meg csak úgy feldobja az ember a hátára.
4: Hát nem nehéz az a dob, nem nehéz. Nagy, de nem nehéz.
2: És hogyan fogadták a gyerekek a bemutatót, vagy a diákok a bemutatót?
3: Szerintünk elég jó.
2: Ez mit jelent?
3: Hát, hogy örültek nekünk.
4: Nincsenek hozzászokva, tetszik ez nekik az újdonság, az, hogy ugye új hangszereket, új dolgokat tanulhatnak meg, hogy valaki más is foglalkozik velük az óvónőkön, tanítónéniken kívül, és nekik ez így örömet okozhat, hogy valaki foglalkozik velük.
2: Táncoltak is?
3: Meg zenéltek is.
4: Játszottak is.
2: És hogy zenéltek?
4: Hogy zenéltek? Lábukkal, kezükkel, szájukkal.
2: Gondolom, ebben van egy ilyen pici hátsó szándék, de ezt lehet, hogy nem tőletek kell megkérdezni, hogy szeretnétek, hogyha ők is elkezdenének foglalkozni a népzenével?
3: Igen, ha persze.
4: Az jó lesz, mert hogy mi is leszünk itt örök, és valakinek ugye ezt át kell lesz majd idővel venni.
2: És ti különben mennyire komolyan foglalkoztok a népzenével, szóval, hogy rendszeresen zenéltek, felléptek, vagy még csak tanuljátok ezt a dolgot?
4: Hát én amondó vagyok, hogy mindig van hova fejlődni, soha nincs olyan, hogy elértem a csúcsot. Ugye nekem ez a népzene, ez kiskorom óta így benne van a életemben, mert hogy én kiskorom óta táncolok, így 4 éves korom óta. Ehhez hozzá elkezdtem ugye zenélni, ugye zeneiskolában is még zenélek hozzá, és nem profi szinten persze, de így hobbi szinten elkezdtem, és akkor ezt így fejlődgettem, mert tetszik nekem, és szeretnék benne minél jobb lenni.
3: Hát én is járok zeneiskolába, meg ide is járok táncolni, zenélni, és szerettem fejleszteni a népzenét, mert járok Déneshez is zenét tanulni.
2: Ki az a Dénes?
3: Rósz Dénes a Dűvő zenekarnak a prímása, a kis Salgótarjánba lakik, és vele fejlesztjük a népzenét.
2: Akkor te tornajáról Salgótarjánba is jársz, és Rozsnyóra is?
3: Igen.
2: Te ezt akkor komolyan Nyomod?
3: Hát pontosan.
5: Igen.
3: Még Miskolcra is készülök a Bartók Béla népzene és néptánc szakgimnáziumba, hogy tanulni tovább.
4: Nekem annyival jobb, hogy ugye nekem nem kell sehova utazni, nekem itt van minden egy helyen most, hogy ugye újak itt a néptánc műhely vezetők, ugye Balint sok hangszeren tud játszani, és így jobban elérhetők így a dolgok. Egyébként régebben is jártak hozzánk fel ide Rozsnyóra zenészek, Gelencsér János is például, és ő is fejlesztette a zenei tudásunkat, igen.
2: Valamit szerettél volna hozzáfőzni?
3: Mert még, igen, még Puska Marci is volt, meg Szabó István.
4: Igen, ővele kezdtük a zenélést, Szabó István.
2: Akkor úgy látom, hogy te mondjuk, te teljesen nyílegyenesen haladsz a zenész pálya felé. Ez ilyen fiatal elég merész döntés?
3: Hát szerintem nem.
2: Teljesen egyértelmű.
3: Igen.
4: Azt tudja, ami hozzá legjobban ért, és neki ez a zenélés, ezután megy, ezért, és szerintem ez így helyes neki.
2: De mi az, ami vonz?
3: Hát a zene, meg a gyerekek, meg apuka, ami is ezt akarja, úgyhogy. Meg én is ezt akarom, úgyhogy így.
4: Én nem zenei középiskolára megyek, de ezzel továbbra is szeretnék foglalkozni, mivel hogy én nekem nem ez a legjobb, nem ebben vagyok a legjobb, de szeretem, jó vagyok benne szerintem, és foglalkozni szeretnék vele továbbra is. Igen, ez ilyen szabadság nekem, ilyen, egy ilyen kikapcsolódás.
2: Kedvenc tájegységot, kedvenc zene, kedvenc motívum, esetleg indoklással, ami már nehezebb.
4: Hát ugye, nem tudom, nekem nagyon tetszik a Gömöri, hát szerintem azért is már...
2: Hát milyen meglepő, hogyha Rozsnyón beszélnek.
4: Hát ide származunk, szóval nagyon tetszik, ami pedig még nagyon szép zenében is és táncban is, az szerintem a Kalotaszegi, ez a legnehezebb tájegység, az egyik, na igen, a legnehezebb közé tartozik. Is, mert komolyan nehéz mind a kettőt. Tanulni kell, mert igen nehéz, de nagyon szép.
3: Hát nekem is a Gömöri, mert Gömöri gyerek vagyok, és szintén úgy, mint Aaron, a legnehezebb zenéni a Kalotaszegi, meg táncolni is, úgyhogy. De azért a legjobb a Gömöri.
2: Hát és a Mezőségi, az én időmben a Mezőségi volt a sztár, csak hát én már öreg vagyok.
3: Hát szerintem a Kalotaszegi, nem a Mezőségi.
4: Ez egy ének szerint van, ez mindenkinek van, se rohatása.
2: És a Gömöriből kedvenc nóta van-e?
3: Vasvári.
4: Talán szintúgy, úgy, mint Olivernek a Vasvári.
2: Az előzőekben Beke Olivért és Váradi Áront, a Rozsnyói Borostyán Néptánc műhely tagjait kérdeztük.

Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátriám című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emléke.

0: Zsabka Attila, dalszerző, verséneklő, előadó.
1: Én udvardon nevelkedtem, udvardon nőttem fel, de nem mondhatom ezt a szülőfalumnak, hiszen Párkányban születtem, viszont édesapám az akkoriban még a Párkányi mezőgazdasági iskolában tanított, és hát fiatal tanárként kapott egy ajánlatot az újonnan megnyílt modern udvardi mezőgazdasági iskolából, hogy oda költözhet, és kapott egy állást, ráadásul tanítólakást udvardon, úgyhogy hát gondolom sem kell, hogy ez egy meglehetősen csábító ajánlat volt egy fiatal pályakezdő tanár számára, és hát úgy tudom, az elbeszélésükből, anyukám elbeszéléseiből, hogy nem is sokat gondolkodtak az ajánlaton. Úgyhogy körülbelül egy éves voltam, amikor én udvardon találtam magamat, még nem tudatosítottam ezt a váltást akkoriban, viszont nagyon hálás vagyok neki. Nekem nagyon csodálatos gyermekkorom volt ennek köszönhetően. Hiszen az a négy lakásos lakótömb, ahol a fiatal tanárok laktak a családjaikkal, ez tulajdonképpen bent volt az iskola területén belül, és hát mondanom sem kell, hogy minden családban nevelkedett 2-3 gyermek, úgyhogy azonos korú gyerekek is voltak ott. 10-12 gyerek a tanítólakásokban, gyakorlatilag együtt nőttünk fel, minden adott volt ahhoz, hogy mi ott egy nagyon klassz gyerekkort éljünk meg. Ez kvázi egy zárt udvar volt, egy zárt iskola komplexum, onnan mi nem nagyon jártunk ki, nem is nagyon jártak be más gyerekek, persze nem volt teljesen lezáró, néha bejöttek, még néha mi is kimentünk, de alapvetően ott töltöttük az egész gyerekkorunkat. Hatalmas épület volt, hatalmas komplexum, főleg gyerekszemben még nagyobbnak tűnt. Volt ott saját üzemi konyhája az iskolának, több száz diákot befogadó kollégiuma, tantermek, különböző szakgyakorlatokat szolgáló speciális tantermek és műhelyek, saját gépparkja volt mezőgazdasági gépekből az iskolának, aztán, ami a gyerek számára nagyon érdekes tud lenni, fémhulladék gyűjtőhely, sportpálya, aztán úszómedencéjük is volt, saját úszómedencé volt a sulinak, ami tavasztól őszig víz volt benne, és hát mi kedvünkre fürödhettünk. Ezen kívül még a terep is olyan volt, hogy voltak parkosított, vagy hát ilyen bokrokkal, fákkal benőtt zöld területek, ahol bújacskázni lehetett, meg labdázni, és voltak lebetonozott részek is, ahol meg kedvünkre kerékpározhattunk. Tehát tényleg mondom, fantasztikus volt az egész, sőt a terep sem volt teljesen egyenletes, ilyen kis dombok is voltak, ahol meg telente, akkor még minden télen havazott, mindig voltak havas hetek, úgyhogy kedvünkre szánkozhattunk, meg síelhettünk. Emlékszem, hogy egy karácsonyi ajándékként kaptam egyszer egy ilyen kis, nagyon egyszerű kis sílécet, és hát ezen a dombon bizony csúszkáltam vele, és hát arra jó volt, ott nem lehetett szalomozni, mert egy ilyen 20 méteres lejtő volt csak, de viszont arra jó volt, hogy a záróíveket mindig meg tudtam csinálni, és ennek köszönhetően egész jó alapot adott a síelési technikámhoz, ami aztán a sítúrákon később nagyon jól jött nekem. Igaz, hogy el voltunk zárva a többi gyerektől egy kicsit, mert hát ugye mivel ott mindenünk megvolt, nem is nagyon vágyakoztunk arra, hogy mi kimenjünk a faluba a többiekhez játszani, viszont itt belül mindent megtaláltunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Később aztán úgy éreztem, hogy talán kár volt így elszigetelődni, jobb lett volna, ha mi is kimegyünk a többiekhez, de azért nem mondhatnám, hogy különösebben emiatt kirekesztettek volna az iskolában az osztálytársaink, de lehet, hogy egy kicsit különcnek éreztek minket, ezt így utólag nehéz megítélni. De még egyszer mondom, fantasztikus gyerekkorom volt ebben a komplexumban, és nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Úgyhogy akkoriban még nem is nagyon ismertem a falut, megmondom őszintén, csak az iskolába vezető utat, mert hogy aztán az összes szabadidőnket ezen a nagy udvaron, vagy ebben a nagy udvarban tölthettük, és ott játszottunk. Aztán elkerültem Komáromba, a középiskolába, és hát ez egy olyan váltás volt az életünkben, az egész család életében, ami radikálisnak számított, hiszen nem csak iskolát váltottam a ballagás után, hanem akkoriban költöztünk át a tanító lakásból egy családi házba. Hát hál' Istennek nem túl messzire, pontosan a szomszéd utcába költöztünk csak az iskola mellett, úgyhogy amint kinéztem a ház ablakán, ráláttam a sportpályára, az iskola sportpályára, tehát nem volt olyan radikális az elszakadás, de mégiscsak kimentünk onnan. A többiek is, tehát a többi család is elköltözött, már nem volt meg a gyereksereg sem, és nem volt miért visszajárni. Nagyon néha kocogni mentem be a sportpályára, de ennyi volt a kapcsolatom aztán a gyerekkorom fantasztikus helyszínével. Viszont ennek köszönhetően aztán megismerettem a falut, úgyhogy hétvégenként, meg aztán szülidőben mindig otthon voltam, és akkor most már elkezdtem én is járni a falut, és hát ekkor fedeztem fel a bányatavakat például, ami szintén fantasztikus stranduló helyek voltak. Sajnos mára már magánterületnek számítanak, úgy tudom, hogy már nem strandolnak ott az udvardiak, De akkoriban bányatovak, kavicsosnak vagy udvardiasan kövecsesnek hívtuk ezeket, és hát meg voltak számozva. Az 1-es, 2-es és a 4-es volt a legnépszerűbb, mindig ezekre jártunk. Én még horgászattal is próbálkoztam, de hát ez nem nagyon ment nekem, viszont a strandolás az nagyon klassz volt ezeken a tavakon. Úgyhogy ez a második olyan hely udvardon, és olyan része udvarnak, amit nagyon sikerült megszeretnem a középiskolás évek során. És hát ekkor fedeztem fel az udvardi kálváriát, és ez viszont egy igazi nevezetessége udvarnak. Ha valamit, akkor ezt érdemes ott biztosan ismerni mindenkinek, és minden udvardi joggal büszke is rá a kálvária dombra. Hát igazából a többi nevezetességre nekem nem tisztem beszélni, nem vagyok helytörténész, nem is tudnám pontosan elmondani, sok minden látható egyébként emlékművek is udvardon, de a kálvária domb talán az, ami a legnevezetesebb.
0: De akkor nem tudom, hogy ez a kálvária domb az, ami leginkább a közel áll a szívéhez, vagy pedig ez a iskola komplexum. Tehát, hogy arra kérem, hogy akkor válasszon ki egyet, amely így nagyon meghatározó volt a gyermekkorában is, hogyha volna valamilyen története ezzel kapcsolatban, ami nagyon jellemző.
1: Hát mindkettő gyakorlatilag, mint említettem, a gyerekkorom kapcsolódik az iskola komplexumhoz, sőt, aztán később a felnőtt korom is, mert hogy az középiskola után Nyitrán tanultam egyetemen, akkor ugyan keveset tartózkodtam udvardon, sokat csavarogtam a világban, viszont fiatal felnőttként újra visszakerültem, és a sors úgy hozta, hogy néhány év munka után újra az iskola komplexumban találtam magamat. Előbb civil szolgálatos katonaként, aztán pedig tanárként próbálkoztam ott elhelyezkedni. Hát körülbelül négy évet tölthettem az iskolában, mint kezdő tanár, de sajnos rájöttem, hogy ez nem nekem való pálya. Igaz, hogy pedagógus családból jövök, mert édesapám is egész életében tanár volt, az iskola megbecsült, méltán megbecsült tanára. A húgom is tanár, tanári hivatásra tette fel az életét, és édesanyám is szakoktató volt ebben az iskolában. Egyedül nekem nem ment ez a pálya, nem bírtam a kötöttséget, a velejáró kötöttséget, úgyhogy nekem a zene mindig egy nagy vonzerő volt, és hát ezért aztán 4 év után úgy döntöttem, hogy én megpróbálok a saját lábamra állni, és akkor már a rendszerváltásnak köszönhetően ugye lehetett szabadon vállalkozni, és erre adtam a fejemet. De nagyon érdekes volt egyébként visszamenni az iskolába, úgyhogy akkor ugye gyerekkoromban inkább az iskola külső területein mozoghattunk. Az épületekben nem nagyon volt szabad bemenni, ha belógtunk, akkor is szidást kaptunk érte. Viszont felnőttként meg éppen, hogy a belső részekbe, az épületekbe jutottam be, és hát így szoktam is ilyen skizofrén mondani kicsit beszélgetni a gyerekkori önmagammal, na gyere, Ati, elviszlek most ezekre a helyekre, amikre annak idején nem jutottál, de milyen klassz helyek ezek. Minden zegzugát felfedeztem az iskola épületének akkor. Hát sajnos aztán az idő egy kicsit igazolta a szándékomat, mi szerint ugye nem maradtam ott, és nem lettem az iskola tanára, hiszen sajnos azóta már az iskola megszűnt, a Covid után már elnyitotta újra a kapuit, és hát ez elég szomorú volt látni. Azóta is üresen tang ez a komplexum, bár utolom, hogy vannak vele kapcsolatos tervek, a kollégiumot most már gőzerővel újítják fel, nem tudom, mi készül ott, de biztosan valamilyen klassz célra fogják használni, és remélem, hogy az épület együttes többi része sem fog összedőlni, vagy romokban heverni majd ott a falu közepén, bizonyára megvannak a tervek ezzel kapcsolatban. Hát ami pedig a másik nagy kötődésem, amit említettem, az a kálvári dombernek a történetét szerintem azért kicsit merem elmesélni, mert ezt minden udvardi ismeri, én úgy gondolom, azon a szinten, ahogyan én is, mert hogy ez egy évezredes múltra visszatekintő hely, történelmi hely tulajdonképpen. Már a 11. században itt ilyen királyi birtok volt, királyi udvarházzal és a Szent Márton kápolnával, gyakorlatilag egy ilyen szakrális központ, és hát közeleti szempontból is egy fontos hely volt udvar, de ennek köszönhetően, mert hogy a király maga időszakosan itt tartózkodott, és hát ezt a fontosságát megőrizte egészen a török megszállásig, mert hogy az egész középkorban gyakorlatilag olyannyira, hogy 1307-ben itt tartották a híres udvardi zsinatot, ahol Károly Róbertnek a királyságát erősítették meg vallási vonalon. Ez volt a küldetés ennek a zsinatnak, és hát mind a mellett talán még fontosabb az udvardiak számára, hogy itt rendelték el az esti harangszót, ami aztán egész Európában gyakorlatilag elterjedt vallási szokásként, és máig használják az esti harangszót, vagy máig alkalmazzák. Hát sajnos a török megszállás alatt ez az épület együttes teljesen megsemmisült, és hát vele együtt sajnos el is veszítette a jelentőségét a település. Egészen 1855-ig, amikor jött egy Majtényi Adolf nevű helyi plébános, aki álmodott egy nagyot, és úgy döntött, hogy már pedig ezt a vallási jelentőségétől valamilyen szinten megpróbálja visszaadni a falunak, és hát megálmodott egy nagy tervet, amihez erre nagyon büszkék az udvardiak, hogy közösségi munkával bizony beállt az egész falu, és hát újjáépítették a kálvária dombot. Ez egy mesterségesen kialakított domb egyébként, amit hát nagy erőfeszítések árán lehetett, 5 év alatt hozták létre, és hát 14 stáció van a kálvária dombon, van egy főkereszt életadságunál is nagyobb korpusszal, harangláb, és hát újjáépítették, vagy újra megépítették a Szent Márton kápolnát is itt, tehát egy fantasztikus építmény, létesítmény, amit közmunkával hoztak létre az udvardiak. Naponta 50-60 ember dolgozott ott állítólag, több mint 10 000 munkaóra ment bele, és hát több ezer szekér földet hordtak össze ahhoz, hogy ez megépülhessen, és hát aztán egy nagyon komoly felszentelése is megtörtént a Kálvári dombnak. 1860-ban Majtényi Adolf úgy eldöntött, hogy újra összekapcsolja ezt a szakrális helyet az esztergomi érsekséggel, és maga az esztergomi érsek szentelte fel. Aztán 1860-ban a Kálvári dombot, és állítólag 30-40 ezer zarándok volt ott akkor jelen. Tehát ha valamire nagyon büszkék az udvardiak, akkor erre szerintem méltán lehetünk azok.
0: Hát ha még egy pillanatra vissza mehetünk a gyermekkorába, hogyha volt valami nagyon nagy csibészsége, amiben részt vett, akkor azt kérem árulj el, de hogyha nem, akkor tovább megyünk.
1: Hát olyan komoly csibészségre én nem nagyon emlékszem, eleget csibészkedtünk az iskolában, és kaptunk sok szidást az iskola udvaron, de olyan különösebb botrányos sibészkedése én nem nagyon emlékszem. Mindig ilyen visszahúzódó srác volt, nem voltam egy nagy vagány egyébként, úgyhogy inkább én úgy emlékszem a gyerekkori énemre, hogy ilyen szófogadóbb gyereknek számítottam.
0: Azért egy-két ablak csak betört.
1: Hát az persze az volt, hogy bosszúból a barátom, ők már korábban, akikkel együtt nevelkedtünk abban a házban, hogy korábban elköltöztek családi házba, és egy esti veszekedés után persze bedobtam az ablakukat, ráadásul nem is akármilyen ablak volt, ez hanem egy díszes ilyen bejárati ajtónak az üvegezése, ami nem volt egy olcsó mulatság, de hát igen, ilyenek voltak.
0: Már-már szinte kimerítettük a témánkat, és talán így összefoglaló jelleggel, hogyha valaki nem ismerni udvardot, és ott a közelben fog járni, hogy mit mondana neki, hogy miért álljon meg ott legalább egy fél órára, miért érdemes ott behajtani és megállni, kiszállni az autóból és kicsit körbenézni mondjuk.
1: Hát szerintem a falu maga is nagyon impozáns és nagyon szépen épül, úgyhogy érdemes egy sétát tenni ott, és hát mindenképpen, természetesen mindenképpen menjenek el erre a zarándok helyre. Majtényi Adolf által megálmodott, vagy újra álmodott Kálvária dombra. Egyébként Majtényi Adolf az udvardi általános iskola névadója is lett azóta, és ott van eltemetve a Kálvária dombon, az a saját kérésére ott lett eltemetve, tehát még a sírját is meg lehet látogatni ennek a nagyszerű embernek. Úgyhogy én a Kálvária dombot mindenképpen ajánlanám mindenki figyelmébe. A másért nem is, azért mindenképp érdemes ott megállni. És egyet sétálni, tényleg egy nagyon szép hely, és nagyon nagy nyugalmat áraszt, érdemes megnézni.

0: Berecki Pál. Itt vagyunk Rozsnyón, a szlovákiai magyar pedagógusok találkozóján, és Fodor Attilával, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetőjével beszélgetünk. Hát az előzőekben néhány perce volt egy előadással, ahol így összefoglalta a szlovákiai magyar oktatás égető és kevésbé égető kérdéseit. Talán kezdjük azzal, hogy engem régóta foglalkoztat egy kérdés, hogy mindig emlegetjük azt, hogy szlovákiai magyar iskolahálózat, erre így hivatkozunk, de én úgy tudom, hogy ilyen nem létezik. Ez egy nem létező fogalom.
1: Jogilag nincs szlovákiai magyar oktatási rendszer, viszont ahogy előadáson belmondtam, idei tanévben, amikor ezt a jogilag nem létező rendszert említjük, akkor ez 661 intézmény és 49 ezer tanuló. Tehát ilyen szempontból jogos, hogy mi, szlovákiai magyarság, amelyiknek ugye Pozsonytól Királyhelmecig egy kiépített iskola hálózata van, óvodák, alapiskolák, középiskolák. Mi úgy tekintünk rá, mint rendszerre, és hát pontosan ezért beszéltünk arról, hogyha ennyi intézménynek kell, hogy legyen valami stratégiája. Tehát a stratégia megléte, stratégia hiánya. De természetesen így van, ahogy ön mondja, hogy nekünk az egész iskola rendszerünket a szlovákiai oktatás fősodrába kell besorolni, ott is van, és hát az a szakmapolitikai kihívás, hogy a sok változásba hogy tudunk úgy politizálni, hogy tudunk úgy helytállni, hogy a iskola hálózatunkat, ami mégiscsak létezik, hogy annak a legjobb kondíciót, a legjobb intézkedéseket érjük el. Ugye az, amikor az iskola hálózat önálló lenne az a autonómia, mondjuk az a kisebbségi autonómia, amiről 35-40 éve beszélünk, de hát igaziból nagyon kevéssé jutottunk hozzá, hiszen a kisebbségekről még egy átfogó törvényt se sikerült ugye átvinni, pedig készen ül az anyag a fiókokban.
0: Ezt csak azért említem, meg is nem akarok ezen lovagolni, hogy lépjünk tovább, hogy szerintem egy ilyen nem szakember azt hiszi, hogy van szlovákiai magyar iskola hálózat, mert mindig emlegetjük.
1: Hát tehát ilyen értelemben van, ha tekinthetünk rá hálózatként, ugye, ahogy mondtam, 600 intézmény, ez a 600 intézmény, ez összefügg egymással, ugye az óvodából, a 350 óvodából, a 222 alapiskolába mennek a gyerekek, majd onnan a 20 gimnáziumba, a 35-40 szakmunkás képződő, tehát ilyen értelemben akár most jogilag önálló ez a rendszer, vagy nem, de hálózatként működik, mert összefognak. Az egyik oktatási szintnek a kilépése, az a másikba belépés, tehát ilyen szempontból is, olyan szempontból is hálózat, hogy természetesen ezek a intézmények együttműködnek. Ezekben az intézményekben, nem tudom pontosan, de 4-5 ezer magyar pedagógus, akik folyamatosan képzéseken, fejlesztéseken, innovációkon együtt dolgoznak. Tehát lehet, hogy olyan értelemben hálózat, ahogy a hálózatkutatók mondják, hogy olyan elemei a rendszernek, amelyeknek egy csomó közös ügyük van, ugye a kisebbségi oktatásnak a kérdése és a célrendszere, és ugye ebben a megvalósításban folyamatosan együttműködnek.
0: Amit pozitív hírnek tartott, vagy mondott, vagy pozitív információnak, hogy létrejött egy oktatáspolitikai műhely 7 szervezetből, hát ugye ezt azért én is alátámasztam, hogy nálunk sok minden jól megy, de az összefogás az nem. Tehát ez hogyan sikerült?
1: Ugye először is azt kell tudni, hogy ez nem egy új gondolat. Most 2026 van, és akkor visszalapoztam, hogy 2015-ben adtam elő, mert akkor 20 éves volt talán a rozsnyói konferencia, és akkor egy ilyen összefogat adtam elő, és a záró, az utolsó diám az volt, hogy a szlovákiai magyar oktatásban az hozna előrelépést, és akkor itt megjelent egy ábra, hogy középpen szlovákiai magyar oktatási tanács, és körbe volt rakva pedagógus szövetség, egyetem, pártok, szakértők, tehát hogy ezt hiányoltam, és hát tulajdonképpen valamilyen módon az történt tavaly 2025 tavaszán, hogy ugye jött ez a rengeteg törvényi változás. Ugye a miniszter ráöntötte a rendszerre az 5 közoktatási törvénynek a majdnem 1000 oldalnyi anyagát, ugye amiben helyt kellett állni. Akkor elkezdtünk közösen működni, tehát együtt véleményeztük a törvényeket. Kellett menni a minisztériumba védeni az álláspontunkat. Jött ez a finanszírozási törvény, ugye, ami nagyon veszélyeztette az iskolákat, és folyamatosan együttműködtünk ezekkel a szervezetekkel, és hát végül is egy műhelyé alakult, amelyet hát a feladatok hoztak össze, és hát most azt mondom, hogy ha rendszeresen nem is, de nincs olyan hónap, hogy ne tárgyalnánk, és hát végigjártuk az egész országot, tehát 13 térségben 400 polgármester és iskolaigazgatóval találkoztunk. Talán a helyzet hozta az, hogy talán bennünk is megért, ha csak visszatérek ehhez, hogy 5 törvényben 1000 oldalnyi változás volt,

0: esélytelen, hogy az egyébként nem ezekkel a célokkal, és nincs ember arra a pedagógus szövetségben, csak a törvényekkel foglalkozom, nincs a Comeniusban. A Seje Egyetemnek se ez a fő profilja, hogy a közoktatási törvényekbe azt keresse, hogy ez jó nekem. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt a feladatnak a nagysága, másrészt az, hogy látszódott főleg az iskolai optimalizáción, hogy ez a Drucker miniszter ezt komolyan gondolja, hiszen az előző éven átnyomta a középiskolák optimalizációját, és nem biztos, hogy jó jártunk vele, és mindenhol úgy sikerült, ahogy kellett volna. Segített ennek a műhelynek a kialakulásába az, hogy nagyon pozitív ilyen változás történt Ipolyságon, ahol azt az iskola központot meg akarták csinálni, és mindig valakit hívtak, és akkor rájöttünk, hogy ha te múltkor is voltál, meg én vagy, és akkor így összekalapálódott ez az oktatáspolitikai műhely. És hát tényleg rengeteg feladat van, mert ugye miközben mindenkinek van más dolga, senki nem főállásban oktatáskutató a műhelyben, meg nem is ez a dolga, de hát így megpróbáljuk egymást segítve együtt dolgozni.
1: És hogy mondja, hogy bejárta a magyar lakta vidéket, hogy mi az a pár dolog esetleg, ami így tanulság. Engem egy dolog foglalkoztatna, hogy szerintem úgy gondoljuk, hogy a polgármesterek szeretnék mindenáron megtartani az iskolájukat, de én kikapcsolt mikrofonok mellett mindig azt hallom, hogy ez nem biztos, hogy így van.
0: Ez a kikapcsolt és bekapcsolt mikrofon, ez nagyon érdekes kérdés. Már nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy amikor a fórumon bent ülünk, akkor mondunk valamit, vagy mondanak valamit, és aztán a büfébe, vagy a végén, a készfogáskor mondanak valami mást. Tehát én azt látom, hogy nagyon gyönge az együttműködés kultúrája. Azért még mindig nagyon erős az, hogy megtartjuk az iskolát, megmentjük az iskolát, nekem kell polgármester esetében is, ugye. Tehát, hogy nem vagyunk nagyon nyitottak az együttműködésre, de ebbe van egy nagyon komoly probléma, hogy a polgármesterek, az iskolafenntartók tulajdonképpen odáig gondolkodnak, hogy ki tudom-e fizetni a dolgokat, ki tudom-e a pedagógust fizetni, a gázt, a fűtést, a stb. És ami ma nagyon nyomatékosan, hogy ezen a délelőtti részen előtt, hogy ez az egyik dolog, erre azt is mondhatnám, hogy a szülőt, meg a pedagógust, elnézést, a szülőt és a gyereket, a oktatás nevelésnek a résztvevőit, azt igaziból nem érdekli az, hogy a számla ki van-e fizetve, meg a pedagógusnak, amire őt az oktatás minősége érdekli. És ugye azért próbáltuk a mai délelőtten is azt hangsúlyozni, hogy nagyon át kell néznünk, hogy ez az iskolahálózatunk tudja-e azt a minőséget produkálni, ami elvárt, hogy mégiscsak lenne-e, vagy van-e abban ráció, hogy nem kell minden iskolát megtartani. Ugye ez a mi fejeinkben is egy komoly átállást, hiszen azért elmúlt 20-30 évet nemzetpolitikailag ugye úgy éltük meg mi is, hogy minden iskolát megtartani nem szabad, egy iskolát se feladni, és akkor most kiállunk és azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy mindent meg kell tartani, de ez pontosan azzal függ össze, amik itt ugye elhangoztak. Radikális, borzasztó radikális a születések csökkenése az elmúlt 4-5 évben. Tehát ugye, hogy felvázoltam, hogy a mostani gimnazisták korcsoportja 62 ezer születésből jön, akik most fognak óvodába menni 42 ezerből, tehát ez egyharmadnyi csökkenés. Tehát egyik a létszám, a másik az, hogy nincs Szlovákiába pénz. A harmadik, hogy a miniszter elveszi a kisiskoláktól ezt a 20 évig mentőként szolgál ezt a kiegészítő normatívát. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog, és akkor itt van a minőség kérdése, a hatékonyság kérdése. Rengeteg új reformelem van, ugye a tartalmi reform zajlik, az inklúzió, a támogató intézkedések, az optimalizáció, és tényleg nagyon komolyan gondolkodtunk a műhelyben is azon, hogy hogy éli meg ezt a rengeteg változást egy olyan kis tantestület, ahol mondjuk van 2-3-4-5 pedagógus, és ömlik rájuk a rengeteg változás. És hát ezekből a impulzusokból, vagy ezekből a valóságokból jutottunk oda, hogy tényleg kistérségekben gondolkodjanak el azon, hogy esetleg lehet, hogy egy vagy két iskola veszik, vagy lehet, hogy nem is veszik, csak egy nagy iskolának a kihelyezett tagozata lesz, hogyha tudnak valamilyen módon iskolaközpontot létrehozni, akkor, hogy a gyerek, akinek a fejlődése végül is a cél, hogy ezekkel a változásokkal a gyerek nem jár-e jobban.
1: Ha már minőség, akkor én ritkán találkozok olyan nagy ellenszemben, vagy ellenállással, amikor tanároknak azt próbálom elmondani, hogy milyen jó volna, hogyha össze lehetne hasonlítani az iskolák teljesítményét, a szlovákiai-magyar iskolák teljesítményét, hogy ez így enélkül nehéz. Ugye itt mindenki minőségről beszél, csak senki nem akarja ellenőrizni a minőséget, hogy ezt érti, hogy miért van ekkora ellenállás. Legalábbis én ezt tapasztalom, óriási ellenállás, hogy soroljuk be az iskolákat minőség szerint.
0: Megpróbálom megtippelni, hogy mit mondtak önnek, hogy a minőség nem definiált, hogy mi az a minőség. És ugye most egész rendszer ebbe kapaszkodik, mindenki, a kisiskolák is ebbe kapaszkodtak meg, hogy és mi az a minőség, amit a minisztérium elvár és teljesíteni kéne. Ugye, mert ők esküsznek rá, hogy lehet, hogy nem teljesítenek olyan jó a monitorba, vagy lehet, hogy a gyerekeik nem nyernek tantárgyi olimpiákat, de hogy például azzal, hogy ők kicsik, családias hangulat, hogy mennyi olyan kompetenciát az együttműködés, a tolerancia egymás iránt, hogy ők tulajdonképpen természetesen kooperatív módon dolgoznak a kis csoportokkal, tehát mindenki védi a magáét. Ugye az is nehezíti a helyzetet, hogy a minőség menedzsmentnek, a minőség tudománynak van egy definíciója, azt mondják, hogy a minőség az egy helyi jellemző. Hogy egy intézmény, egy kórház, egy színház, egy iskola akkor jó, ha a klientúrája, a vevőköre, a partneri köre elégedett. És akkor innen nagyon könnyű oda eljutni, hogy egy pozsonyi belvárosi elitiskolában teljesen mások a minőségelvárások mondjuk a szülőknek, a környezetnek, mint mit tudom én Gömörbe, Rimaszécsen, vagy bárhol itt Rozsnyón, ahol vagyunk. És innen kezdve ugye inog az a létsz, hogy vannak-e a minőségnek olyan mutatója, amit számon lehetnek érni, és esetleg ez alapján finanszírozni az oktatási rendszert. Tehát most a Drucker miniszter ezt vetette fel, és szerintem ez nagyon nagy csata lesz. Én azt gondolom, hogy vannak mutatók, és rögtön hangsúlyozom, nem biztos, hogy a INECO típusú iskola sorrendekre gondolok, de biztos, hogy össze lehet gyűjteni 6-8-10 olyan mutatót, ami alapján az intézmények valami sávokba bekerülnek. És ha ehhez mellé rendeljük azt a elégedettséget, hogy a szülő, a gyerek, a helyi, a falu elégedette, akkor ebből a kettőből jöhet össze az a minőség. És ebben tényleg mindenkinek igazán, aki védekezik, hogy nincs a minőségre egy kaptafa. Az, amit sokszor mérni szeretnének, azt hangsúlyoznám, az nem minőség, hanem eredményesség. Tehát, hogyha a gyerek a matematika tesztet jól írja meg, vagy a monitort, vagy a magyart, és megfog 80%-ot, ugye, csak egy példát mondjuk, nem tudjuk, hogy milyen güri munkával, milyen drillel, hogy őt otthon mondjuk a testnevelését elvették, vagy reggel 7-kor 0. órára ment be, és azért írja meg 80%-ra, vagy azért, mert egyszerűen jó az oktatás, és lazán, könnyen kihozza a tudását. Tehát, hogy tényleg a minőség mögött vannak ilyenek, és hogy hogyan érjük el ezt az eredményt, és azért keveredik a eredményesség meg a minőségnek. A
1: következő tabu téma a szlovák iskolák és a magyar iskolák közötti minőség fejlődésről. Szinte semmit nem tudunk, és nekem az az érzésem, hogy nem is akarunk tudni, nem akarjuk magunkat összehasonlítani, pedig mindig ezt mondjuk, hogy tulajdonképpen ők a versenytársak valamilyen szinten.
0: Tekintettel arra, ugye, hogy nincs minőség, megállapított minőség, mért minőség, ezért ez teljesen megnyitotta a keret, hogy mindenki gondol, amit akar, meg lehet pletykázni, meg lehet, hogy úgy gondolom, úgyhogy biztos, hogy az iskoláknak jó lenne valami, nem azt mondom, hogy minősítése, hanem valami olyan értékelés, önértékeléssel gazdagítva, valami sávokba, hogy körülbelül hol tartanak, tehát, hogy ez mindenképp jó lenne. Belső érzéseink, de ezek nagyon szubjektívak, hogy a 90-es években magyar oktatás, ez a magyar iskola hálózat elemei, az iskolák jobb kondícióban voltak, mint a szlovákok. Lehet, hogy ez azzal is összefüggött, hogy a magyar oktatás már akkor is, nem csak az utolsó évtizedben, hanem akkor is nagyon sok szállal kötődött a magyarországi oktatáshoz, és a magyarországi oktatásnak a 90-es évek, a rendszerváltás utáni első 10 év, az egy rendkívül dinamikus, rendkívül fejlődő szakasza volt, és a szlovákiai magyar oktatás erre nagyon jó rá tudott kapcsolódni. Nem is kell példát kitalálnom, 1995-ben indítottuk Rozsnyót, és ott olyan témák jöttek be, amiről szlovák kollégák a ő maguk zárt rendszerében nem hallhattak. Ha én azt mondom, hogy 1996-ban a magyar pedagógusoknak itt Rozsnyón iskolai önkormányzásról, iskolai autonómiáról, minőségfejlesztésről beszéltünk, szabadabb tantervekről beszéltünk, pedagógiai programról beszéltünk, akkor az a pedagógiai program a szlovák közoktatásban 2008-ban 12 évvel később jött be. Tehát, hogy volt egy előnyünk, ez az előny aztán, hogy a 2000-es évek tájától hogy kezdett elfolyni, eloldódni, és azt gondolom, hogy ebbe tetszik, vagy nem tetszik, kimondjuk, vagy nem mondjuk ki, azért a szlovákiai magyar oktatásban, az iskolákban a tanulók összetétele nagyon megváltozott. Tehát ugye nem titok, mert azért ezt már nagyon sok fórumon kimondatott, hogy a magyar iskola tanulóinak már 50%-hoz közelít a roma tanulók aránya. Nagyon sok a hátrányos helyzetű tanuló, tehát azt gondolom, gondolom, hogy más gyerekanyaggal dolgozik a magyar iskola most már az elmúlt időszakban, ami természetessé teszi azt, hogy nem lehet olyan teljesítmény elvárásokat se várni, se teljesíteni, mint amit mondjuk a szlovák. Arról nem is beszél, hogy a szlovák oktatást, ha vesszük megint a kisebbség oktatással összevetve, szlovák kollégák, a szlovák iskoláknak a támogató rendszere, hát csak egy példát mondjak, őnekik van 30 pedagógiai karuk, nekünk van 2, ugye Komárom, Nyitra. Őnekik van, nem tudom én, 50 szakmai háttérszervezetük, ugye az indíciától kezdve egy csomó jó szervezet, addig nekünk mondjuk van 2 vagy 3, tehát hogy a háttértámogatás is jobb. És hát ugye amiről beszéltünk, hogy hát azért a nagyvárosok, pozsonyi agglomeráció, de akár Nyitra is, és aztán a Vágvölgye, Beszterce, Kassa, tehát azért azt látszik, hogy a nagyvárosok körül, ahol talán azt lehet mondani, hogy egyre jobb az emberek élete, van munkájuk, van lakásuk, valahogy kezdenek a polgárosodás útjára lépni, ott az történik, amit a könyvekben, a 90-es években olvastunk, ilyen oktatáskutatók, Mihály Ottók és ilyen kiváló Kozma Tamások szoktak olyat írni, hogy az oktatás annyira összefügg a gazdasággal, hogy ahol az emberek elkezdenek jól élni, talán a lakás és a munka után a kirándulással egy szinten bejön, hogy érdekli őt a gyerek iskolája, hogy mi történik ott, és elkezd igényeket megfogalmazni, az azt jelenti, hogy megjelenik az iskolában a szülő, mint egy kritikus megrendelő, akinek elvárásai, véleménye, ha műveltebb, ugye akkor nevelési kérdésekbe is, még ugye amikor az iskola tele van hátrányos helyzettel, akkor nem biztos, hogy ezek a hajtóerők, ezek a pozitív hajtóerők megjelennek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben összetétele. Amiben teljesen biztos vagyok, ezt nagyon bátran merem bárhol kijelenteni, nem a szlovák pedagógusok jobb felkészültsége, nagyobb áldozatvállalásuk, több munkájuk hozza az esetleges sikerüket, mert ebben a magyar kollégák ugyanúgy szívüket, lelküket teszik ki a magyar iskoláért.
1: Szintén személyes megfigyelés, hogy alul van tárgyalva a roma diákok létszáma. Szóval, mint hogyha így, nem tudom, mint hogy ilyen tabu téma lenne, néha már ez az érzésem.
0: Hát tudom ezt írni, hogy én szerintem lehet, hogy nagyon hosszú volt az idő, és ez nem csak az oktatás kérdése, ez kultúra, politika kérdése, sőt, hát úgy tudom, hogy akik ebbe sokkal hozzáértőbb szociológus kollégák, hogy azért 10-15 évig ez így a levegőbe lebegett, hogy kellene nekünk a magyar ajkú roma, meg mi legyen a magyar ajkú romákkal, meg hova tartozzanak ők, közösségünk szerves részei, és azt gondolom, hogy azokra a sajátosságokra, amiket ők képviselnek, az a pedagógia, amivel ő feléjük kéne fordulni, abban lemaradtunk, tehát abban adósságok vannak, hogy végigpörgetem, hogy nyári egyetemeken, évközi továbbképzéseken, akár itt Rozsnyón is, hogy mennyi színes téma volt, de roma tanulók oktatása nem volt téma. Tehát igen, azt gondolom, hogy nem került annyira a fókuszba, mint amennyire most már a gyerekek száma, a jelenlétük indokolná.
1: Hogy a magyarországi kormányváltás után ilyen megszeppenést tapasztalok a sztrájkoló magyar iskolaigazgatók esetében is, félnek, hogy forrásokat fognak veszíteni. Hogy ön szerint hogyan kellene ezt hozzáállniuk, vagy viszonyulni?
0: Hát az első dolog, ami így most eszembe jut, hogy kedden alakult meg a új magyar kormány, most szombat van. Tehát azt gondolom, hogy még az illetékesek is talán az irodájukat meg kell, hogy találják, meg legyen székük, meg számítógépük. Ugye azt tudjuk, hogy a kisebbség ügy hova fog kerülni, ugye tehát Tar Zoltán minisztériumá kerül, Gubik László a mai értekezletről, ahol előadása lett volna, ugye pontosan azért hiányzik, mert a határon túli pártok vezetői tárgyalnak éppen a minisztériumban, és eldől talán, hogy ki lesz a határon túli ügyeknek a felelőse. Tehát azt gondolom, hogy egy folyamat elején vagyunk, ez az első. Meglátjuk, hogy az konkrétan az oktatási minisztériumban, amit ugye Lannert Judit oktatáskutató fog vezetni, ott hogyan jelenik meg a kisebbségi oktatás. Én remélem, hogy ugyanolyan szervesen jelenik meg, mint ahogy az a 90-es években benne volt a oktatási és művelődési minisztériumban, ahol oktatási tanács volt, és oda jártunk oktatási ügyeket egyeztetni, és egy csomó jó projektet, a nyári egyetemet, a Rozsnyót, az évközi továbbképzéseket ott indítottuk el, tehát hogy remélem, hogy igen. És amitől talán félhet a rendszer, hogy milyen forrás kivonások lesznek. Ha itt ugye a mai napon abból tudunk indulni, hogy Magyar Péter miniszterelnök azt azt ígérte, és azt nyilatkozta, hogy a jó dolgokat, semmi jó dolgot nem akarnak megszüntetni, tehát hogy továbbra is lesz támogatás. Azt viszont, és ez most egy tükör magunk fele, hogy én teljesen biztos vagyok abban, hogy nem minden úgy kellene finanszírozni, mint eddig. Tehát, hogy a szlovákiai magyar oktatás szereplőinek lehet, hogy ez éppen a oktatás politikai műhely lehetne, esetleg kibővítve olyanokkal, akik oktatásügyel foglalkoznak, de valamiért nincsenek itt, most például a szülői szövetségre gondolok, de biztos, hogy megérné végig gondolnunk, akár egy ilyen előnyök, hátrányok, valamilyen SWOT elemzéssel, hogyha oda kerülnek a tárgyalások, hogy akkor mit akartok, mibe segítsünk, hogy meg tudjuk mondani. Mert mondok egy példát, azért elmúlt 8-10 évben, igaz, hogy csak olyan titokba, csöndbe, de szinte minden fórumon, vagy a fórum végén a szendvics és a kávéivásba előkerült, hogy ez a tanulóknak ez a fejpénzes támogatása, ez a nevelési oktatási rendszer, ez nem biztos, hogy nekünk jó. Tehát nem biztos, hogy ez a nevelési oktatási támogatás, pontosan azért, amit előbb mondtam, hogy rengeteg a hátrányos helyzetű tanuló, úgyhogy nem biztos, hogy oktatásra és nevelésre ment az a pénz, és hogy talán az iskoláink sokkal jobban tudtak volna fejlődni, ha ezek az összegek egy csomagba az iskolához érkeznek, és olyan bónuszokat, olyan pluszokat tudott volna az iskola esetleg adni a gyerekeknek, mert az iskolán keresztül is a gyerekhez lehet juttatni a pénzt. Nem csak úgy, hogy a szülőnek, vagy nem a pénzt, hanem azokat a szolgáltatásokat. Tehát, hogy egy csomó olyan pluszt lehetett volna adni, amit így nem tudtak, mert hát az iskola nem tudja már a szülőtől visszaszedni, hogy akkor azt a 250 eurót ad ide. És itt már volt egy pozitív tapasztalatunk, mert a Felvidéken az egyetlen határon túli, tehát a Erdélytől, Vajdaság, mindenhol ez a indulástól családokhoz ment, de a Felvidéken én már nem emlékszem, hogy hány évig, de iskolák kapták. És akkor nagyon sok iskola meg tudott újulni. Tehát például ez egy pont lehetne, mint ahogy én nem tudom, projektek támogatását is át lehet gondolni, és talán a mai konferenciával olyan módon is összefügg ez a finanszírozás. Ugye én előadásomban arról beszéltem, hogy hát nagyon régen toljuk magunk előtt, hogy kellene egy átfogó stratégia, hogy akár a szlovák miniszterhez, a Druckerhez, akár Tar Zoltánhoz, akár a Lannert Judithoz, az oktatási minisztériumba fogunk menni, hogy nagyon egyértelműen tudjunk arra válaszolni, hogy mi kell nekünk. Tehát, hogy mi az, ami a felvidéki magyar oktatásnak azok a pillére, amiket kell fejleszteni, és hogyha ez a stratégia mondjuk elkészülne, akkor sokkal könnyebb lenne akár Magyarország fel is megmondani, hogy nekünk nem arra kell pénz, hanem erre kell pénz. Úgyhogy a adományozó az egyik dolog, mi meg a fogadók, a mi felelősségünk, hogy a szükségleteinkhez tudjuk igazítani, vagy pedig csak jön a pénz, mintha a Dunába folyna.
1: Szeptember 1-én ebben az országban óriási változás lesz, bevezetik mindenhol kötelezően a tantervi reformot. Mit üzen a tanároknak, a szülőknek és a diákoknak?
0: Mindenképp azt üzenem, hogy bízzanak a magyar iskolában, nincs ok, hogy ne bízzanak, tehát a magyar gyerek tanuljon magyarul. Ezt eddig semmi nem írta felül, ezt a Comeniusi elvet, hogy a legjobban ugye a anyanyelvén, tehát hogy bízzanak az iskolába. A másik dolog az, hogy mindenki magában, akár az elégedetlen szülő, vagy az elégedetlen polgármester, vetítse maga elé azt a képet, hogy az ő életében, a munkahelyén, a településvezetésében, hogy milyen üteműek a változások, hogy milyen nehéz ezeket a változásokat kezelni, és akkor értse meg, hogy az iskola ugyanebben a helyzetben van. Hogy ömlenek a változások, a belsők, a rendszer, tehát a minisztérium, de a világ, a mesterséges intelligencia, az új munkahelyek, a migrációk, a minden, ami, tehát hogy legyen meg az a türelem, ne várja senki azt, hogy az iskolának az a feladata, hogy ilyen tökéletesen felkészített, teljesen kész embereket kienged, akik aztán a elkövetkező 50 évben boldogan élik életüket. Szerintem, ha jó alapokat, a boldoguláshoz, ha jó alapokat megkapják, akkor nem baj. Úgyhogy ezt szerintem ezen dolgozzon mindenki. És ami még nagyon fontos, hogy ne csak kritizáljunk, akár szülőként, akár fenntartóként, szülői szövetségként, mert sokszor kritizál nagyon könnyű, hanem mindenki tegye oda magát. Mert munka annyi van, hogy mindenkinek jut. Úgyhogy ez legyen közös felelősség az, hogy minden településen a magyar iskola jó iskola legyen.
1: Az előző percekben Fodor Attilával, a Comenius Intézet vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm szépen!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Két év feltételest kapott Lubisza Roskova agrártámogatási csalásért. Von der Leyen szerint Oroszország és Belarus felelős a drónokkal kapcsolatos incidensekért. Ma 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. A legfelsőbb bíróság is bűnösnek találta Lubisza Roskovát, azt már volt parlamenti képviselőjét az uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos ügyben. Ma két év feltételes szabadságvesztésre ítélte, 3 év próbaidővel. Erre az időre pártfogó felügyelet alá helyezte, 10 000 euró büntetés megfizetésére kötelezte, és 3 évig nem pályázhat uniós támogatásokra. Ha nem fizeti be a bírságot, büntetése 1 év letöltendő szabadságvesztésre módosul. Az ítélet még nem jogerős. Roskovát agrártámogatásokkal elkövetett folytatólagos csalás és az Európai Unió anyagi érdekeinek megkárosítása miatt ítélték el. Szlovákiában továbbra is a terrorfenyegetés második szintje, azaz a fokozott szint van érvényben. A helyzet értékelése alapján erről a Nemzeti Biztonsági Elemző Központ tanácsa döntött tegnapi ülésén. Erről a belügyminisztérium szóvivője Mátyei Neumann tájékoztatott. A tanács az ülésen értékelte a szlovák köztársaság aktuális biztonsági helyzetét, különösen a hibrid fenyegetések és a kiberbiztonság terén, közölte a szóvivő. Hozzátette, hogy a minisztérium a tanács ülésén tájékoztatást nyújtott azokról a konkrét lépésekről, amelyeket a biztonság növelése érdekében tesz. Ez szerint a modernizációs lépéseket nem csupán a minisztérium infrastruktúrájában feltárt biztonsági eseményekre adott válaszként hajtják végre, hanem azzal a céllal is, hogy megelőzzék és azonosítsák a potenciális hibrid fenyegetéseket, és megfelelő ellenintézkedéseket hajtsanak végre, mutatott rá Neumann. Robert Dobrovolszky ombudsman megtámadta az egyházak és vallási társaságok bejegyzésének feltételeit az Alkotmánybíróságon. A javaslat a törvény azon rendelkezései ellen irányul, amelyek az egyház vagy vallási közösség bejegyzésére irányuló kérelem benyújtásának feltételeként előírják, hogy ezt legalább 50 000 tag szlovákiai állandó lakhelyen rendelkező nagykorú szlovák állampolgár vallja magáénak. Dobrovolszky szerint ez a szám de facto lehetetlenné teszi az egyház bejegyzését, erről mai sajtótájékoztatóján tájékoztatott. Dobrovolszky nem vonja kétségbe az állam egyházakkal és kultúrával kapcsolatos politikáját, felhívta a figyelmet arra, hogy javaslatával csupán a törvény két rendelkezését érinti. A beadvány nem arra irányul, hogy destabilizálja a Szlovákiában már elismert bejegyzett egyházakat, figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a kérdést éves jelentésében is tárgyalta, és felszólította a képviselőket, hogy módosítsák a jogszabályt. Állítása szerint a Kulturális Minisztérium is tudott a kifogásokról. Az ebola járvány kitörésének kockázata az Európai Unióban nagyon alacsony, és nincs semmi jel, ami arra utalna, hogy az európaiaknak a szokásos közegészségügyi ajánlásokon túlmenő további intézkedéseket kellene hozniuk, közölte ma Eva Hrancsirová, az Európai Bizottság szóvivője. Tudjuk, hogy a betegségek nem állnak meg a határokon, és ez az ebolára is igaz, mondta Hrancsirová. Hozzátette, hogy éppen ezért az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa a járvány által sújtott közép-afrikai régiót. Az Egészségügyi Világszervezet közölte, hogy a jelenlegi ebola járvány terjedésének kockázata a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában országos és regionális szinten magas, globális szinten azonban alacsony. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy Oroszország és Belarus közvetlen felelősséget visel az EU keleti részén található országok légterének drónok általi sorozatos megsértésért. Ezt annak kapcsán mondta, hogy Litvániában ma riadót rendeltek el a pilóta nélküli repülőgépek behatolásának veszélye miatt. Oroszország nyilvános fenyegetései a balti államok ellen teljesen elfogadhatatlanok, írta von der Leyen az X-en. Kijelentette, hogy Európa egységesen és határozottan fog reagálni. Folytatni fogjuk keleti szárnyunk biztonságának megőrzését, erős kollektív védelem és minden szinten való felkészültség révén.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is derült napos marad az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet. 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Éjszaka 14 és 9 fok közé hűl le a levegő, holnap változóan felhős lesz az ég, helyenként kialakulhat futó zápor, folytatódik a felmelegedés, 25 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínen és Pelsőt után Rozsnyó irányában. A rendőrség irányítja a forgalmat. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A következő percekben Szvorák Katalin, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar népdalénekessel és előadó művésszel fogunk beszélgetni, akit először is köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
3: Én is sok szeretettel köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit, és köszönöm én is a felkérést.
2: Én meglepetéssel láttam az életrajzában, hogy pincen töltötte a gyermekéveit, miközben szerintem a köztudatban az él, hogy ön füleki, hogy ennek a történetét így nagyon röviden elmondaná.
3: Ja, igen, igen, hát Losoncon születtem, és valóban pincen éltem le életem legfontosabb gyermekéveit. Én úgy gondolom, hogy az első 5 év az nagyon meghatározta eleve a hagyományokhoz való kapcsolatomat, a természet szeretetét, a több generációs családnak a megélését, ezek mind befolyásolták. Nekem nagyon felhőtlen gyerekkorom volt, tehát szabadon kószálhattam a pinci réteken, nézhettem a gólyák keletelését, hallgathattam. Az Árpád-kori templom volt, a romos templom volt a nagy kertünk végében, és ott folyt az ipo is. És hát ez nekem egy csodálatos élmény volt, nem jártam óvodába, ez is egy érdekes volt, hogy csak látogattam a gyerekeket, mindig volt egy csodálatos kis piros vászontáskám, abban volt a 10 óraim, és azzal jártam, azzal látogattam meg a gyerekeket, és aztán közösen fogyasztottuk el a 10 óraid, de én nem jártam óvodába, tehát nagyon szabad életem volt. És ez ebből táplálkozom szerintem mind a mai napig. És az első osztályomat már Füleken végeztem, és végig az iskoláimat is, amiért nagyon hálás is vagyok, mert egy csodálatos 15 évet töltöttem aztán Füleken. Nagyon nagyszerű tanárokkal. És hát végül is ők nyitották ki a lelkemet és a szememet is a művészetek irányába, mert sok minden érdekel. Tehát a szavalás, a zene, a sport, a rajz, és igen, mind meg volt adva, és tényleg ez jó volt megélni, hogy figyeltek rám, és annak ellenére, hogy én egy nagyon gátlásos gyerek voltam. Azt tudni kell, hogy 3 éves voltam, amikor pincen a Kultúrház avatáson kellett volna énekelnem a Hopp Juliska, Hopp Mariska kezdetű dalt a barátnémmel, a Jolikával, Képes Jolikával, és olyan félszegen kezdtük, és egyszerűen én elsírtam magam, nem bírtam azt a feszültséget, azt a várakozó tekinteteket látni, és úgy gondoltam, hogy az éneklés az valahogy egy személyesebb, sokkal személyesebb, mint hogy megosztam a másokkal. És ez nagyon hosszú időnek kellett eltelni, amire rájöttem, hogy valóban egy olyan ajándékot kaptam a Teremtőtől, egy olyan hangadottságot, hogy meg tudom érinteni az emberek lelkét, és hogy mégiscsak ezt az utat kell nekem választani. De hát ez egy sok-sok kudarc előzte meg mindazt, amíg én aztán végül is a színpadon meg tudtam állni a helyen, ez olyan 12-13 éves koromban történt. Egy nagyon jó osztályfőnököm volt a Vágó Tibor személyében, aki éneket és orosz nyelvet tanított, és minden reggel például énekléssel kezdtük. Tagja voltam az iskolai kórusnak, ahol aztán szólószerepeket is kaptam, és ez segített, hogy egyre bátrabb legyek, és túltegyem magam ezeken a gátlásokon. Tehát az éneklés valóban gyógyított engem is, nem csak a hallgatóságot gyógyítja. És ezt mind a mai napig tudom. Tehát gyászban, keserűségben is mindig ott van az ének. És nem véletlen, hogy az emberek életét is a születéstől a halálig végig kísérte az éneklés. Mert ez egy hatalmas gyógyír. Végigmossa az ember sejtjét, a rezgés, az énekhang. És ez nagyon jó megélni. Még vérnyomást is csökkent, erre is rájöttem.
2: De hogy még így visszatérve a gyermekkorához, én azt is így meglepetéssel hallottam, hát illetve végül is nem annyira meglepő, hogy azért nem a népdal volt az első, ami így megfogta, hanem a beat zene, vagy könnyű zene is, hogy Kovács Kati volt a kedvenc előadója, és elárulja, hogy melyik a kedvenc Kovács Kati slágere?
3: Jaj, a Várlak. Az úgy mentél el, ahogy jöttél. És valóban így van, hogy hát nyitott voltam mindenféle stílus fel, de ugye 10 évesen, 68-ban a Táncdal Fesztivált nagy árkus szemekkel figyeltem, és valóban fújtam az illésszámokat is, de Kovács Katit nagyon imádtam, nekem egy példaképen volt. Emberileg is, hangilag is egy olyan hangot ütött meg, ami nagyon megfogott engem, és például most nemrégiben kaptam épp az öcsém lányától egy felvételt. 17 évesen énekeltem Kovács Kati számot a Füleki Tánc Fesztiválon. Múlnak a percek, múlnak az órák, és én csak várok rád. Múlnak a percek, múlnak az órák, és én csak várok rád. És annyira jó ez a felvétel, ezt megmutattam most Kovács Katinak is, amikor a Kossuth Díjasok díszvacsorája volt március 15-én, és hát teljesen elképett, hogy milyen érett hangon énekelem az ő számát, nagyon meg volt vele elégedve, és ez nekem egy nagyon jó esőérzés. Olyannyira tiszteltem őt, hogy amikor például Füleken koncertezett több ízben, akkor sosem mertem oda menni hozzá, még autogramért sem. És amikor Szörényi Levente 50 éves születésnapja volt, mit ad Isten, pont mellé kerültem az ülésrendben, és akkor vallottam neki mindenről, hogy ő volt a példaképen, és neki is köszönhető, hogy én énekes lettem. Az igaz, hogy aztán persze más műfajt választottam, de ő volt az, aki elindított valahol ezen az úton.
2: Hát akkor még egy közös fellépés, hát ha összejön.
3: Egyszer. Sose lehet tudni, igen.
2: Szórák Katalin népdalének, és neve így a köztudatban azért szerintem a Röpülypáva verseny keretében került be, amely 1981-ben zajlott.
3: Igen.
2: Az valóban megfordította az életét?
3: Nagyon megfordította, de azért menjünk vissza. Pont épp arra gondoltam, hogy pont 50 éve volt, amikor én a tavaszi szélvizetárat nyertem meg, a felvidéki országos népdalversenyt 2010-ben is. Tehát 76-ban és 78-ban is első díjazott lettem. Tehát 76-ot pont 50 éve. Úgyhogy végül is akár 50 éves múltra tekinthetek vissza.
2: Azt azért magyarázzuk meg, hogy végülis hogyan szippantotta be ez a népzene, vagy
3: a megmondom, nagyon sokat segített ebben az is, hogy a Palóc Tánc Együttesnek voltam az egyik táncosa. Tehát Fülek püspökiben jártam állandóan minden hétvégén táncolni, és ott nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze, ott nagyon jól éreztem magam, és ott éreztem rá igazán a népzene erejére. Tehát nem csak énekelni, de táncolni. Az valami fantasztikus volt együtt művelni ezt a két dolgot. És nem volt számomra kérdés, hogy a népzene mellett döntsek, a népdal mellett, mert ha belegondolunk abba, hogy itt tényleg olyan örökséget vihetek tovább, egy lánceme lehetek, egy fontos lánceme lehetek egy több száz éves kultúrának, amiben ott rezegnek a dédanyáink, ükanyáink lelki fájdalmai, örömei, és ez egy fantasztikus érzés, amikor megszólal az ember ajkán az ének, hiszen még Rajecki Benyámin is mondja, hogy saját hangunk lehet a leghitelesebb interpretátorunk, mert hogy az énekelt dallam mindig hívebben tükrözi a lelket, hamarabb is kapcsol össze másik lélekkel. Ezért is szeretek például akar szólóban is énekelni. Kezdetben nagyon nehéz volt ezzel megbirkózom, hogy 60 percen keresztül egyedül szólalok meg, egyedül vagyok a színpadon, de ez viszont egy hatalmas erő is, belső erő is. Mert jó érzés azt látni, hogy alakul át az ember, a hallgatóság ez alatt a 60 perc alatt, hogy csendesül le lelkileg is, hogy békél meg mindennel. Mert egy olyan harmónia teremtődik a színpadon és a közönség között, és ez nagyon jó érzés megtapasztalni.
2: És említette, hogy eleinte még ilyen gátlásai voltak, hogy fellépjen, hogy ezt 10 évesen, ezt hogy sikerült ezt meghaladni?
3: Hát hogy sikerült? Fokozatosan, tényleg. Hát, sőt, mikor láttam a szüleimet, főleg édesanyámat ott hallgattuk között, a nézők között, hát akkor nagyon nehéz volt a lelkem. Sőt, amikor később, miután már eltávoztak az élők sorából, akkor is szinte éreztem, például a füleki templomban, ott az első sorokban éreztem a jelenlétüket, amikor már nem is voltak, de mégis valahogy velem vannak mind a mai napig, és ott hát éreztetik a lelkemben a hatásukat. Tehát jó érzés. Jó érzés is, és egy felelősség is valahol.
2: Elnézést, hogy erőltetem ezt a röpői pával dolgot, de hogy ott 20 éves volt, és tényleg egyszerre teljesen országos, de így, hogy a Magyarországon is országos ismertséget szerzett.
3: Ez azért volt fantasztikus, mert akkor még ugye nem volt ez szokványos, hogy egy határon túli magyar is szerepeljen. Ez egy véletlennek köszönhető volt. Épp az Aki Tudás Akar Lenni című népzenei műsorban szerepeltem, a Berényi Jóska műsorában, és ő említette, hogy Kati, hát van a röpűpában, ne beszél be. Mondom, hát nem, hát én határon túli vagyok. És azt mondja, figyelj, ne foglalkozz vele, add be a kérést. És akkor így kezdődött. Tehát én nekem semmiféle elvárásaim nem voltak. Tehát úgy készültem mindig a versenyre, az egyes elődöntőkre is, hogy csak néhány dalom volt, és nem is gondoltam, hogy én tovább jutok. Hát ez az én kis hitűségemet is fémjelzi. Tehát én soha nem gondoltam magamról az, hogy én valaha is ilyen pályát fogok befutni. Tehát egyszerűen ez számomra egy mese.
2: Hát ugye első díjat kapott, aki nem emlékezne.
3: Első díjat kaptam.
2: És ugye akkoriban egy tévécsatorna volt, és azt mindenki nézte, tehát...
3: És hát az is fantasztikus volt, hogy mennyi szavazatot, a nézők szavazatából, hogy milyen sokat kaptam, és tudom, hogy Fülek és környékkerül is áthozták Salgótarjánba, hogy időben megérkezzenek a szavazatok. Tehát nagyon hálás vagyok a felvidéki közönségnek, meg hát mindenkinek, aki tényleg ide segített, és az ő szeretetük is segített az egész pályámon mindig.
2: Én a Kassai stúdióból hívom önt, hogy egy mondatot szentelnénk annak is, hogy hát egyrészt a 2022-ben elhunyt férje is Kassai, akire majd kitérünk, talán kicsit később, de hogy volt egy együttműködése a Csámborgó zenekarral, aki egy Kassai zenekar is.
3: Igen, a 90-es évek elején nagyon bejártuk egész Nyugat-Európát, sőt a Skandináviát is, nagyon, nagyon kellemes emlékeim fűződnek a Csámborgó, nagyon sok humoros történet is volt, de nagyon szép emlékként él bennem ez. Egy nagyon jó időszak volt. És hát hogy kezdődött? Például utcai zenélése, amit én persze nem vettem részt, a férjem vitte ki a Csámborgó Bécsbe, és hát ott rögtön a Zeneművészeti Egyetem Népzenei Tanszakának vezetője, a Rudi Pics meghallotta őket, és nagyon megtetszett neki a zenénk, és hát rögtön még aznap este a Monozsír kávéházban játszották a talpalávalót a fiúk, nélkülem, és én aztán később mentem ki, tehát én nem utcazenélni nem voltam velük, de később aztán beindult a pályánk, és Rudi Pics is rengeteg meghívást szerzett nekünk, és ez olyan jó érzés volt, és hát később aztán a lemezeim, a többnyelvű lemezeimnél is ők szerepelt a Monarchia zenekar égisze alatt, a Rudi Pics féle Tanzgeiger zenekar.
2: De hát azért szerintem most már, ha megemlítettük, akkor mondjuk végig ezt a történetet, hogy Repiszki Tamással hogyan ismerkedett meg végül is. Hát így földrajzilag azért elég távol éltek kezdetben.
3: Távol éltünk, sőt, ugye Selmecbányán végezte az utolsó évet. Én, mivel engem nem vettek föl Prágába, én egy évig segédtanítóskodtam Füleken, és én a munkahelyemről pályáztam meg a magyarországi ösztöndíjat. És hát nagyon érdekes volt, mert Ivánkán, Pozsony mellett Ivánkán volt egy ilyen előkészítő tábor, és ott ismerkedtünk meg, de előzőleg a Rikszarcsik Misinek köszönhetően pont azt hiszem Zselizen voltam a fesztiválon, és ő említette, hogy na, biztos meg fogom ismerni majd az ő legjobb barátját, a Repiszki Tamást, mert ő is jön Magyarországra. És hát mit az Isten, valóban nagyon jó sikerült az ismerkedés, mert szeptember elején ugye egy kollégiumban laktunk, és hát igen, féltem ettől a kapcsolatot, de éreztem, hogy meg fog égetni. A Tamás egy nagyon rendkívüli sokoldalú érdeklődésű ember volt.
4: Mondjuk el, hogy régész volt azért.
3: Ez. Régész volt, igen. Hát ő geológus szeretett volna lenni, nagy ásványgyűjtő múltra rendelkezett, hát fiatalon ilyen tizenéves korától járt ki a Nemesopál bányába, Kassa mellé, és engem is egyébként az ismerkedésünk után fél évvel kivitt oda a bányába, és hát ugye azt hiszem 20 méter mélyen töltöttünk három napot a zenésztársaival, Dudás Péterrel, mert a többiekkel, Koleszár Péterrel, és olyan nagyon-nagyon tetszett nekem ez az egész. Ott zenéltek, gitároztak, énekeltünk, ki volt világítva minden járat, nagyon-nagyon jó érzés volt ott lenni velük. És hát ugye a férjem, mivel azt mondta, hogy túléltem ezt, hogy akkor ez egy hosszabb kapcsolatot is megérdemel. És hát valóban nagyon, hát 40, végül is 44 évet voltunk együtt, igen. Tehát egy fantasztikus, gazdag, közös életút van mögöttünk. És én ebből táplálkozom egyébként. Nagyon váratlanul ért az ő elmenetelet, de sokat kaptam, és ebből táplálkozom, mind a mai napig is itt van vele.
2: Továbbra is Szvorák Katalin népdalénekessel beszélgetünk, és szeretném, hogyha most egy picit akkor azt elmondaná nekünk, hogy mikor érezte azt, hogy professzionális énekes lesz, hogy ez lesz a pályája, hogy nincs mese, ezt a legmagasabb szinten fogja űzni, hogy ez nem csak egy hobbi lesz a népdaléneklés.
3: Igen, igen, végül is 81-ben dőlt el, annak ellen, hogy magyar könyvtárszakot végeztem, ugye 81-ben megnyertem a röppipávát, akkor én hivatásos népdalénekes is lettem, a Filharmóniától kaptam egy működési engedélyt, és ez segített ahhoz, hogy hivatásszerűen is üzzem ezt a gyönyörű szép pályát. De hát nem volt olyan egyszerű, az ember azt gondolná, hogy minden az ember ölébe pottyan, a siker, minden, hát mindenért meg kell küzdeni. És azért el lehet képzelni, hogy itt végülis vadidegen voltam a magyar hazában, tehát az anyaországban nem volt, dupla, úgy is szoktam mondani, dupla kisebbségiként léteztem, itt eleve tájszólással beszéltem, nagyon nehezen szólaltam meg az egyetemre, és mindig megmosolyogták a kiejtésemet, de aztán lassan ez is a Tamás segítségével levetkőztem, bár én úgy gondolom, hogy ezáltal még a humoromat is elveszítettem, mert azért palócosan beszélni, az valahogy együtt járt az én észjárásommal is.
4: Ez nagyon érdekes amúgy.
3: Egyébként így van, tehát valahol, igen, ilyen agymosás történt, de az a szerencse, hogy amikor énekem a palozdalokat vagy meséket mondom, akkor ez visszajön. Visszajön a nagyanyáimnak a szóhasználata, a kiejtése, azok a gyönyörű szép diftongusok, a gyönyörű szép abetű, tehát ez mind visszajön, és épp 60 éves voltam, amikor a Hazagondolás dupla lemezem elkészült, ezzel is megajándékozva magamat és a szeretteimet, a hallgatóságot, mert úgy éreztem, hogy én ezzel tartozom a szülőföldnek, mindazért a szeretetért, amit kaptam lelkileg is. És ugye annak idején 16 évesen például biciklire pattanva mentem Medvesaljára gyűjteni. Ugye Ág Tibor mondta, hogy ne a moldvai csángó dalokkal szerepeljek a tavaszi szélvizet áraszon, hanem a saját dalainkkal, és teljesen igaza volt. És akkor Mogyovszky Teréz nénihez tudtam eljutni Gesztetére, és nagyon szép juhásznótákat hallottam tőle. És ez azért is volt kedves, mert végül is apai ágról a nagyszüleim azok mind juhász felmenőkkel rendelkeztek, és anyai ágról voltak földművelő parasztemberek. Édesapám már ugye első generációs értelmiségi, minden gondjával, bajával, lelki görcseivel, édesanyám is óvónő volt, édesapám építészmérnök. Ez mind érdekes volt nekem számomra, tehát egy nagyon különleges világot fedeztem, hogy a saját környezetemben milyen gyönyörű szép dalok születnek, és ez nagyon jó énekelni, és ezért is jó volt gyűjteni. Zoborvidéken is annak idején, amikor a röppipávát megnyertem, előzőleg voltam az Zoborvidéken falvakban, és nagyon jó érzés volt, hogy megnyíltak nekem az emberek, és örömmel osztották meg a dalaikat, mert ők úgy igazából nem is voltak tudatában annak, hogy milyen kincset őriznek. És amikor viszont hallották általam a versenyen, akkor igazolódott be, hogy micsoda gyöngyszem van a torkukban, és micsoda kincs, amit nem szabad félredobni. Ettől vagyunk önazonosak, és ettől tudjuk, hogy hol a helyünk.
2: Erre rákötve, hogy most így belegondoltam, hogy Szvorák Katalinon volt egy ilyen nyomás is, hogy mindig is képviselte
4: tulajdonképpen a felvidéki magyarokat, vagy a palócokat, vagy így, hogy bárhol is volt, azért ez mindig ott volt mögött, és hogy hazament, akkor pedig extra elvárták, hogy nem tudom, hát ő a nagy híres Szvorák Katalin, szóval ez sem biztos, hogy feltétlenül egyszerű kezelni.
3: Nem. Meg hát soha szerintem senki sem egy prófét a saját hazájába, úgyhogy igen, nem egyszerű. Nem egyszerű, tehát én mindig önmagamat próbáltam adni. Tehát az ember az énekkel nem hazudhat. És akkor tud az ember legjobban énekelni, amikor a lelkében is rend van, harmónia, tisztosság. Például a gyász után tehát most érzem, így 3,5 év után, hogy a hangom újra visszajött. Tehát korábban nem úgy szólt. Mert a gyász azért nagyon megviselt lelkileg.
4: Hogy ez tükröződött a hangszínében is. Ez...
3: Igen. Igen.
4: Láttam, hogy több mint 20 évig volt a Honvéd művész együttes magánénekese, és ez azt jelenti, hogy bejárta az egész világot?
3: Hát sok helyen jártam, igen. Például Ázsiába, Kínába és Szíriába, és olyan helyeken, ahová nem nagyon jutott volna el annak idején az ember, turistaként. És hát ugye aztán párhuzamosan a 95-től a Vujicic Tihamér zeneiskolában is tanítottam szintén 20 évig, és hát most is visszahívtak. Volt egy néhány év, amikor nem megszakítottam ezt a pedagógusi munkát, sőt a Zeneakadémián is voltam vendégtanár, meg mesterkurzusokat is tartottam. De most jelenleg...
4: Tehát az tulajdonképpen a csúcs, ugye, az ember a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanított.
3: És végül is az a csodálatos, hogy olyan diákjaimat is tanítottam ott a Zeneakadémián, akiket korábban 6 éves koruktól tanítottam, például a Tímár Sárát, és hát azon a bizonyos Zeneakadémián alakult aztán végül is a Dalinda. Ezt megelőzően volt a Szórák Vokál, velem együtt 3 énekes, a Tímár Sára, az Orbán Johanna és a Pár Julcsi, ahol közösen mindenféle kísérletezéseket csináltunk, és a Kapella címmel jelent meg egy albumunk, ahol csak az emberi hang szólal meg, különböző szólamokat tettek a dalaim alá, és ez nagyon érdekes kísérlet volt, és aztán ennek a következő lépése volt végül is a Dalinda, ami mind a mai napig él és virul. És nagyon jó dolgokat csinálnak a lányok. Most már Orbán Johanna kivált belőle, de a Nádasi a 3. szereplő.
4: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Szvorák Katalin népdalénekessel.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Szvorák Katalin népdalénekessel. Én interjúztam Kudlik Júliával, és aki elárulta nekem, hogy egy szintén egy hosszú szériát közösen is felléptek, hogy van egy közös műsoruk, és nem tudom, az mit éle, vagy nem. De hogy találtak egymásra?
1: Mégis a rövidpáván ismerkedtünk meg, és aztán hosszú ideig nem találkoztunk, és Szentendrén volt egy jótékonysági koncertem az ottani Péter Pál templomba, a nap megszentelése lemeznek a bemutatója, és őt kérték fel, hogy legyen a háziasszony ennek a lemez bemutatónak, és aztán annyira tetszett neki mindaz, amit csináltam, és aztán megfogalmazódott egy közös alkotásnak is a lehetősége, egy közös műsornak, és ő addig járta egyedül az országot, és a gondolataival, beszélgetéseivel is azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ez valók is társulnának, és így született meg a Szeretettel című album. És valóban jártuk a Kárpát-medencét, Kárpátalján, Erdélyben, Parciumban, a Felvidéken is rengeteg helyen megfordultunk, de a Vajdaságban is, meg hát Magyarország területén is. Nagyon sok előadás volt belőle, és hát a Covid ezt egy kicsit megakasztotta, de most újra beindult. És van egy másik, a várakozás, ami viszont az adventi várakozás témaköréhez kapcsolódik. Ott én adventi karácsonyi énekeket adok elő, és Júlia pedig a karácsonyi emlékeit osztja meg a közönséggel. És hát ugye ez lemezen is megjelent, de hát most már a lemezek elfogytak, úgyhogy nálam is csak egy-egy példány van, úgyhogy nagyon nagy kincsként tartogatom őket.
0: És az élet rákényszerítette, hogy kacsingasson így a modernebb technológiák felé, szól, nem tudom, a videó megosztók, vagy az ilyen különféle zenei csatornákkal?
1: Jaj, én megmondom őszintén, hogy én antitalentum vagyok, ez komoly. A férjem segített nekem sok mindenben, hogy jelen legyek így a köztudatban ilyen módon, de amíg élt, addig neki is köszönhető, hogy az összes lemezen fölkerült a Letre is, és mindenki hallgathatja ingyen, vérmentve. Tehát, és ő adott hírt mindig rólam, tehát valóban segítette a munkámat, de én valahogy erre képtelen vagyok. Én nem tudom magam árulni valahogy. Önmenedzselni képtelen vagyok. Sőt, sokszor ez volt a mulatságos, hogy amikor valaki felkért, akkor szinte próbáltam lebeszélni, hogy már nehogy engem hívjon. De persze megváltozott az ott az én helyzet. Tehát most, hogy egyedül saját lábamon kell állni, azért más a helyzet. Tehát igazán most ismertem meg saját magamat. Ez persze hozzájárult az is, hogy voltam egy hosszú zarándokúton, a férjem halála után fél évre voltam kint Komposztellába, és Portótól 350 kilométert gyalogoltam egész Komposztelláig, és nekem ez nagyon jót tett. Ezt mind 18 nap alatt tettem meg, és akkor ismertem meg saját magamat igazán, hogy mire vagyok képes, mennyire vagyok erős. És az ember valóban rájön arra, hogy sokkal többre képes, mint amit gondol magáról. És ez egy jó tapasztalat volt. És azóta, hogy a bátrabban hozom meg

0: döntéseimet, bátrabban mondok nemet is, ha olyan kérés van, tehát vállalnom kell önmagam, és hiába, hogy vannak gyerekeim, család, magamnak kell meghozni a fontos döntéseket, csak magamra számíthatok.
1: De hogy ez sportteljesítménynek sem kevés, hogy ilyenkor az ember így készül, hogy ott kimegy a környéken, és előtte gyalogol, vagy?
0: Igen, igen. Sőt, hát most is megyek a Bánátba, az is egy gyalogtúra lesz, egy nagyon kedves a Kárpati klubbal, egy kolozsvári fiú vezetésével, egy nagyon jó csapattal, és ez is egy jó szellemi, meg testi, fizikai megterhelés lesz, de az agyat nagyon jó kikapcsolja, és nagyon jó felfrissíti. És mindig ilyenkor jönnek a jó gondolatok, amikor az ember úgy ki tud tisztulni, és meg tudja magába teremteni azt a csendet, amire úgy vágyik. Egyébként ez azért is jó, mert egy nagyon jó kis helyen lakom. Végülis a gyerekkoromat élem újra. 36 éve kerültünk ide Pilis-Szent Lászlóra, ez Visegrád és Szentendre között van, és itt is a csend, ez egy szinte harapni lehet. Reggel madárcsicsergésre ébred az ember, főleg, hogyha nyitott ablak mellett alszik, akkor hajnalán már hallja a madarak csodálatos énekét, és ez olyan jó így ébredni.
1: Hát én pont Pilis-Szent László történetét nem ismerem, de ott a Pilisben több szlovák vagy tótfalu is van.
0: Hogyne, így Zajbozse Dobrijen így köszöntek nekünk annak idején.
1: Szóval visszajött ez is.
0: Visszajött ez is, pontosan, de egyébként nincsenek véletlenek. Én azt hiszem, hogy annyira sorsszerű az ember élete, tehát megvan határozva, mint ahogy az is, hogy mindenki kap egy talentumot a teremtőtől, és aztán persze mindenkinek magának kell megtalálni azt az ösvényt, ahol ő tovább tud haladni.
1: Hát ha pontosak a feljegyzéseim, 37 önálló lemeze jelent meg,
0: amely... 38 egyébként, igen, 38.
1: 38, ami egy...
0: Amikor 60 éves voltam, akkor három is megjelent. A Hazagondolás, amiről már beszéltem, ez a dupla album, és Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő ajánlásával, úgyhogy ez fantasztikusan szépeket írt. És hát juhász felmenőkkel rendelkezik ő is, úgyhogy én azt mondtam neki is, hogy biztos, hogy az eleink közösen is legeltethettek, mert hát az én őseim is ott, ugye ott éltek. Pincés környékén, a nógrádi lankákon, de biztos, hogy találkozhattak.
1: Közel van Gömör és Nógrád.
0: Hogyne. És a másik, a Tölgyfa testvér, ami szintén egy nagyon-nagyon szép munka volt, ez egy szlovák népköltészeti antológia, ami 2016-ban jelent meg Varga Imre felvidéki költőnek a köszönhetően, és ő magyar műfordításában válogattam én ki azokat a dalokat, azokat a szövegeket, amihez én aztán dalokat találtam, és így született meg a Tölgyfa testvér lemez, amin a Cserta Balázs fúvós előadóművész szerepel, és Csörszumen István. Úgyhogy ez is egy nagyon jó. És milyen érdekes volt, amikor ennek a bemutatói voltak. Itt például nagyon sok Bartók szlovák gyűjtésű anyag is szerepelt az Ólyom környékéről, és volt ott néhány altató. És amikor az első bemutató volt, elcsuklott a hangom, és akkor rájöttem, úgy sokszor analizáltam magam, hogy vajon miért is történhetett ez meg. És rá kellett döbbenem arra, hogy biztos, hogy az apai ágról a szlovák ősök, mert kiderült, ez is a férjemnek is köszönhető, mert én családfakutatással is foglalkozott, kiderült, hogy a szlovák bacsa volt az ükapám, és Zólyom környi gyetvai származású volt. És az ő fia elvett egy magyar bacsalányt, és így született a hat fiú, köztük a nagyapám, a Szorák József nagyapám, és ők már teljesen elmagyarosodott. És hát az öreg dédapa is öreg korára már nem nagyon beszélt magyarul, vagy szlovákul, csak magyarul. Ez is egy érdekes történet, hogy valahol ott van az a szláv vér is bennem, és a magyar népdalok után nagyon meg tud érinteni a szlovák népdal is. És ezért is jó, hogy ez megszületett, ez az album. Mert valahogy a lelkemből szóltak ezek a dalok is. Sőt, annak idején, amikor 2000-ben az Örvendezünk karácsonyi közép-európás többnyelvű lemezem született a Ponyitran együttessel, is szerepeltem, és ott énekeltem ugye magyar és szlovák karácsonyi közös dallamokat is, de az Elindult Mária, a Szálláskereső Jézus történetét, és annak a szlovák változatot, a Kegyasznál hviezdicska, kegyasznál hviezdicska, z Moravy chodila, tedy pánenka Maria syna porodila. Elindult Maria karácsony estén, stb. Stb. És akkor mondták, hogy hát, hogy milyen szépen énekele, hogy akár egy szlovák előadó művész is megirigyelhetni. Mert ennél szebb dicséretet én nem kaphattam egy szlovák zenésztől. Úgyhogy ez nagyon jól lett. De és ezért is volt jó annak idején ezeket a többnyelvű lemezeket elkészíteni. Legalább itt feldolgoztam az összes nagy jeles ünnepünknek az anyagát, a karácsonyt, a farsangot, a húsvétot, a pünkösdöt, és egy gyereklemez is született, amit Kányádi Sándor ajánlásával jelent meg. Tehát, hogy mennyire közösre tudunk rezonálni itt a Kárpát-medencében, mennyi közös dolog köt össze bennünket, szerintem sokkal több, mint ami elválaszt. Mert sokszor úgy érezzük, hogy a szavak szintjén sok az acsarkodás, de a zene az valóban harmóniát teremt a hallgatóságban is, és megbékélést. És végülis a művészetnek ez a célja, hogy nemesebbé tegye a lelket, hogy gyógyítson, hogy segítse a mindennapok keserveit, az acsarkodásban megbékélést hozzon. És nagyon nagy szükségünk van most erre.
1: Továbbra is Szvorák Katalin népdalénekessel beszélgetünk. Így, hogy említik, gondolom, eleinte ilyen furcsa lehetett, hogy a szlovák környezetben lépett fel, hogy nem igazán értették, hogy a magyar művésznő az hogy tud ilyen perfekt szlovákul énekelni.
0: Hát az az igazság, hogy ritkán került erre sor, pedig nagyon szerettem volna. De azt meg kell vallanom, hogy amikor Szlovákia csatlakozott az EU-ba, akkor én a szlovák parlamentben énekeltem a közös dalokat. És tudom, hogy a politikusok tágra nyílt szemmel figyelték és gratuláltak. Tehát, hogy ennél jobb gesztus szerintem nem lehetett akkor előadni, mert valóban a dalok azok sokkal többet segítenek sokszor, mint a politikai szónoklatok. Én úgy érzem.
1: Ugye kibontottuk, hogy Szvorák Katalin mennyire sokoldalú előadó művész volt, de hogy van-e ezekből kedvenc, ugye tanított is, fellépett együttes magánénekeseként is, voltak szólólemezei, mindenféle együttműködése templomokban, nagy színpadokon, kis színpadokon, hogy mit szeretett a legjobban?
0: Mit szerettem a legjobban? Hát nagyon felemelő érzés volt egyébként. Nekem, mint határon túl, például a szózatot elénekelni, amikor annak idején 2000-ben Mádl Ferencet beiktatták köztársasági elnöknek. Hát lelkileg erre nagyon készültem. Vagy például a nemzeti ünnepeinken a himnuszt énekelni. Hát ezek csodálatos dolgok voltak. Amikor képviselhettem a világ magyarságát ezekkel a csodálatos énekekkel, a nemzeti imádságainkkal. Ez a hatalmas ajándék volt. Mondanom kell, hogy lelkileg nagyon kellett erre készülni, mert mind a mai napig, amikor énekeljük közösen a himnuszt, hát könyvbe lábad a szemem, tehát sokszor elcsuklik a hang is. Úgyhogy ezért volt nehéz kiállni, de hát edzettem magam lelkileg.
1: Hát igen, az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen úgynevezett harcedzett énekesnőnek egy ilyen viszonylag rövid dal, mint a himnusz, az mennyire megterhelő is tud lenni bizonyos értelemben, ugye?
0: Igen, mert ugye egyedül kell kiállni, eleve egyedül énekelni, nagyon kevesen vállalják azt, hogy egyedül kiállsz. Például a rockénekesek is csodálkoznak. Például, amikor az Illés Lajosnak a rockoratóriumába énekeltem, egyedül női szólistaként, a Varga Miklós mellett, Nagy Feró mellett, és hát csodálkoztak, hogy például én szólóban hogy merek kiállni. És mondtam, hogy én így edződtem meg, én gyerekkoromtól nekem egyedül kellett kiállnom, egyedül kellett magam vállalni, minden nehézséggel együtt, de engem ez meg is edzett valahol. Tehát én biztonsággal tudok kiállni mind a mai napig. Tehát sokszor, amikor szólóba kell megnyilvánulnom, nekem az hihetetlen erőt is jelent. És egy jó érzés, hogy meg tud szólalni ez a hang. Mert legszebb hangszer az emberi hang.
1: És gondolom ez is egy folyamat volt, míg rájött, hogy tulajdonképpen nincs is feltétlenül segítség a zenei kíséretre. Ez egy komoly döntés azért.
0: Egy komoly döntés, de persze mindig vannak zenészek, hogyha úgy adódik, vagy olyan a kérés, hogy zenekarral, tehát semmi gond nincs ezzel. De hogyha zenészekkel is kell, akkor inkább ilyen kamarai megoldásokat szeretek egy-két hangszerrel. Hát például ugye Pincen is, Pinc most lesz 700 éves majd júniusban, és a Fülek városa pedig 780 éves, és hát azt meghívtak szerepelni, úgyhogy például Pincen biztos, hogy szólóban fogok énekelni. Füleken már két zenészt viszek magammal. Városi ünnepségen, a díjkiosztó ünnepség főműsora leszek augusztus 14-én. És ez egy jó eső érzés. Tehát, de ott is kérték, hogy például legyenek benne közös dallamok, szlovák-magyar közös dallampárhuzamok, aminek én boldogan teszek eleget, mert tényleg az együttélésnek köszönhetően valóban sok közös dalkincsünk van, és ezt kell hangsúlyozni, mert az egyszerű nép között soha nem volt ellenségeskedés. Hát Bartók Béla is nem véletlenül érezte jól magát, akár a szlovákok között, akár arabok, törökök között, vagy szerbek között. Tehát az egyszerű nép, az abban nincs gyűlölködés. És ezt megtapasztalta, mert ezek az énekek oda-vissza éltek, és közös dalként éltek az emberek tudatában. És nem az volt a lényeg, hogy most ez magyar, vagy szlovák, vagy román, vagy cigány, hanem együtt éltek az ottani emberek lelkében, és énekében, és dalolásában.
1: Hát így a beszélgetésünk végén hadd említsük meg, hogy két gyermek és három unokája van, hogyha pontos ez a szám.
0: Nem, öt unoka bizony. Most lesz éppen 5 éves a lányomnál a negyedik gyermek, de a legkisebb az másfél éves. Tehát van 12 éves, a Julka az majd karácsonykor lesz 12 éves. Ez is milyen érdekes, hogy ő pont akkor született, mikor édesapám 80 éves lett volna, ha megérte volna. Pont aznap született a Julka. Aztán jött az Ilka. Az Ilka akkor született, amikor Pincen szintén egy ilyen kerek évforduló volt a falu életében, és akkor falunap volt, és akkor szerepeltem, és mindenki együtt izgult velem, hogy mikor fog megszületni a második unokám, az Ilka. Aztán jött a harmadik unoka, a Doboka, a kisfiú. Ő akkor született, amikor megkaptam az Európai Polgár díjat kint Brüsszelben, és aztán jött a Mika. Na hát a Mika az akkor született, amikor a férjemnek az első komoly műtétje volt, és a férjem kérte az orvost, hogy várjuk meg, hogy megszülessen az unokája, és utána műtsék meg, és az első műtét a szerencsére sikerült, de hát a másfél évre rá, a második az már sajnos nem. De így is legalább másfél évig élvezhette ő is a Mikával az együttlétet, meg hát a négy unokát, és aztán van a fiamnál egy kislány, a Debora, ő másfél éves.
1: És végezetül elárulja nekünk, hogy mit énekel az unokáinak, hogy egyáltalán énekele, kérik?
0: Hát altatókat énekel, meg nagyon sokat mesélek, nagyon szeretik. De az altatókat is, meg gyerekjátékdalokat. Úgyhogy milyen jó, hogy megszülettek ezek a gyereklemezei, mert abból is azokat is tudják hallgatni, ha nem vagyok ott velük. De például nekem soha nem volt gond a gyerekeket elaltatni. Mert ezek a dallamok, amiket énekeltem nekik, az mindig álomba ringatta őket és lenyugtatta őket. Persze sokszor úgy előfordult, hogy én magam is elbóbiskoltam éneklés közben, magamat is elaltattam, de jótékony hatása volt a gyerekekre is. És hát például két unokám, a két lányunokka is zenét tanul meg, énekelnek is különböző versenyeken is, megméretetik magukat, és mindig én tanítom be őket, és nagyon nagy öröm nekik, hogy énekelhetnek. Ügyesek nagyon. Mind az 5 gyerek teljesen más, és ez egy csodálatos ajándék. Csodálatos ajándék. Tehát én egyébként annak idején nagyon fiúnak készültem, legalábbis úgy éreztem, hogy fiúként többet tudtam volna felmutatni, de most boldog vagyok, hogy lány vagyok, mert hogy gyermekeknek adhattam életet, két csodálatos gyermekemnek, a fiamnak és a lányomnak, Ádámnak és Eszternek adhattam életet, és aztán itt vannak az unokák, ezeket is csodálatos látni, ahogy fejlődenek, ahogy az értelmük növekedik. És nagyon komoly dolgokról lehet már velük beszélgetni, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
1: Hogy az előző percekben Szvorák Katalin Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar népdalénekessel és előadó művésszel beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és hogy mindezeket elárulta nekünk.
0: Köszönöm szépen én is a megkeresést, és mindenkinek szép napokat kívánok.

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A munkavállalók 36%-a fizetéstől fizetésig él. Ursula von der Leyen szerint Oroszország és Belarusz felelős a drónokkal kapcsolatos incidensekért. 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Robert Dobrovocki ombudsman megtámadta az egyházak és vallási társaságok bejegyzésének feltételeit az Alkotmánybíróságon. A javaslat a törvény azon rendelkezése ellen irányul, amelyek az egyház vagy felekezet bejegyzésére irányuló kérelem benyújtásának feltételeként előírják, hogy ezt legalább 50 ezer tag szlovákiai állandó lakhelyen rendelkező nagykorú szlovák állampolgár vallja magáénak. Dobrovocki szerint ez a szám de facto lehetetlenné teszi az egyház bejegyzését. Erről mai sajtótájékoztatóján szólt. Dobrovocki nem vonja kétségbe az állam egyházakkal és kultúrával kapcsolatos politikáját. Felhívta figyelmet arra, hogy javaslatával csupán a törvény két rendelkezését érinti. A beadvány nem arra irányul, hogy destabilizálja a Szlovákiában mért már elismert bejegyzett egyházakat, figyelmeztetett. Hozzátéve, hogy a kértést éves jelentésében is tárgyalta, és felszólította a képviselőket, hogy módosítsák a jogszabályt. Állítása szerint a Kulturális Minisztérium is tudott a kifogásairól. A munkavállalók 36%-a fizetéstől fizetésig él. 54%-uk tud valamennyi pénzt félretenni, 10%-uknak pedig nem elég a fizetése a havi megélhetésre. A cégek 79%-a emelte a fizetéseket, a munkavállalók 44%-a pedig fizetésemelésre vár. Derült ki a Munkaerőpiaci Mozaik 2026 elnevezésű átfogó felmérés adataiból. Személyzeti szakértőként is nagyon veszélyesnek tartom, és a gazdaság szempontjából is nagyon rossz dolog, hogy egy-egy váratlan kiadás a munkavállalók ilyen nagy csoportját állítja szinte megoldhatatlan helyzetek elé, mondta Jana Vavrová, a Grafton emberi erőforrásokkal foglalkozó projektmenedzsere. A felmérés szerint a cégek fele nyújt valamilyen béren kívüli juttatást az alkalmazottaknak, ezek értéke általában nem haladja meg a havi 20 eurót. A dolgozók többsége, 53%-a semmilyen béren kívüli juttatást nem kap. Továbbra is kedveltek a nem pénzbeli juttatások, például az otthoni munkavégzés engedélyezése, mutatott rá Vavrová. Magyar Péter, magyar miniszterelnök ma Varsóban Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel való találkozója után kijelentette, hogy az Európai Unió tagállamainak szuverén joguk van dönteni saját energiapolitikájukról. Így reagált Tusknak az orosz nyersanyagokat importáló országokat bíráló kijelentésére. Hozzátette azonban, hogy nagyra értékeli a lengyel tapasztalatokat az energiaforrások diversifikációja terén, és szorosabb együttműködésre törekszik az országgal az energiabiztonság területén. Tusk elismerte, hogy ez minden állam egyéni döntése, de hangsúlyozta, hogy az energetikai függetlenség a szuverenitás alapvető feltétele. Szerinte Lengyelország készen áll az energetikai infrastruktúra fejlesztésének és más olyan projekteknek a támogatására, amelyek erősítenék a régió, Magyarországot is beleértve, energiaellátási biztonságát. Magyar kijelentette továbbá, hogy Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását, és a kölcsönös kapcsolatokban új fejezetet kíván nyitni. Elmondta, hogy Budapest és Kijev között már megkezdődtek a technikai tárgyalások a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, és a kisebbség helyzetének javítását a támogatás feltételének tekinti. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy Oroszország és Belarusz közvetlen felelősséget visel az EU keleti részén található országok légterének drónok általi sorozatos megsértéséért. Ezt annak kapcsán mondta, hogy Litvániában ma riadót rendeltek el a pilóta nélküli repülőgépek behatolásának veszélye miatt. Oroszország nyilvános fenyegetései a balti államok ellen teljesen elfogadhatatlanok, írta von der Leyen az X-en. Kijelentette, hogy Európa egységesen és határozottan fog reagálni, folytatni fogjuk keleti szárnyunk biztonságának megerősítését, erős kollektív védelem és minden szinten való felkészültség révén. Az ebola járvány kitörésének kockázata az Európai Unióban nagyon alacsony, és nincs semmi jel, ami arra utalna, hogy az európaiaknak a szokásos közegészségügyi ajánlásokon túlmenő további intézkedéseket kellene hozniuk, közölte ma Eva Hrncsirová, az Európai Bizottság szóvivője. Tudjuk, hogy a betegségek nem állnak meg a határokon, és ez az ebolára is igaz, mondta a szóvivő. Hozzátette, hogy éppen ezért az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa a járvány által sújtott közép-afrikai régiót. Az Egészségügyi Világszervezet közölte, hogy a jelenlegi ebola járvány terjedésének kockázata a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában országos és regionális szinten magas, globális szinten azonban alacsony.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is derült napos marad az idő, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet. 18 és 24 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Éjszaka 14 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap változóan felhős lesz az ég, helyenként kialakulhat futó zápor. Folytatódik a felmelegedés, 25 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Könnyűzenei műsorunkban ezúttal nem beszélgetünk, hanem szlovákiai magyar zenészeink újdonságaiból válogatunk. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk, szép napot, kellemes zenehallgatást kívánok!

szlovákiai magyar és anyaországi tagok alkotta Apák zenekar második nagylemezének címadója, A szívünk java indította könnyűzenei összeállításunkat. Menyhárt József énekes gitárossal és Belkovics István énekessel az album megjelenés után készült interjúnk megtalálható már a honlapunkon, a www.patria24.stvr.sk-n a podcastek között. A folytatásban érkezik a Párkányi Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street együttes, a Gombaszögi nyári tábor 2015-ös Levegő című himnuszának az átiratával. Majd jön a Főnix RT frontembere Puss Tamás szólóban a Holdfénykeringő. Hosztomszki Fanni színművészünk Aspik Patkány a magyarországi Emidével a Sávok. Csintalan Márk az Ébredés után a Claude Burst a Feketén Fehéren, valamint Mészáros Tamás az Új Remény című szerzeménnyel.

0: tartjuk a sávot.
1: Sima.

Az Adi Street, Pustomi, Aspik Patkány és Emidi, Csintalan Márk, a Claude Burst, valamint Mészáros Tamás egy-egy felvétele forgott. Itt a Pátria Rádió, benne a Pentaton, amelyben a mai alkalommal kivételesen nem beszélgetés hangzik el, hanem szlovákiai magyar zenészeink újdonságaiból csemegézünk. Az előttünk álló percekben hip-hop. Érkezik Yakuza Rituális Domcsa formációja, az Echo Bloom, a Tábortűz, komáromi rapperünk Hozé, a Nem maradok csendben, és a GHP kelet-szlovákiai formáció a Játék című zeneszámmal.

Az Echo Bloom, Hozé és a GHP zenélt, rappelt. A Pátria Rádióban a Pentatont hallgatják, amelyben ezúttal nem beszélgetünk, hanem szlovákiai magyarok szórakoztatják önöket az új dalaikkal. Létfene, ez a címe Ardamica Zorán új lemezének. A Losoncon született Füleken élő zenészünkkel az album kapcsán készült interjúnk megtalálható honlapunkon a www.patria24.stvr.sk-n a podcastek között. A Halott Város című szerzeményt játsszuk a korongról. Utána velünk lesz a Gamaz, a Látomás, a Szuperzöld, a Lebegés és a Mortifer a Talán egyszer című felvétellel.

a sűrű sötétség völgyében járok is. Nem félek semmitől, mert te velem vagy. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól.

az Arthur Rambo, Zséda, a New Level Empire és Palágyi Ildikó egyet zeneszáma csendült fel könnyűzenei műsorunk utolsó blokkjában. Napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból csemegésztünk. Holnap a régmúltba megyünk. Ma pedig a 16 órai hírek után induló Pentatonban ezúttal kivételesen nem beszélgetünk, hanem szlovákiai magyarok újdonságaiból válogatunk. Várom Önöket újra!

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Juraj Blanár szerint Izrael megerősítésére várunk, hogy a hajókon letartóztatottak között van-e szlovák állampolgár. Magyar Péter szerint az EU tagállamoknak szuverén joguk van dönteni saját energiaellátásukról. Holnap akár 25 fok is lehet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A szlovák diplomácia szoros kapcsolatban áll annak a szlovák állampolgárnak a családjával, aki valószínűleg az izraeli haditengerészet által elfogott hajók egyikén tartózkodott. Az izraeli fél egyelőre hivatalosan nem erősítette meg, hogy a Gázába humanitárius segédszállító hajókon letartóztatottak között volt egy szlovák állampolgár is. Ezt Juraj Blanár külügyminiszter közölte a médiával finnországi munkalátogatása során. Izrael jelenleg a nyilvántartásba vételt végzi, és egyértelműen azt kérjük, hogy mindenkit engedjenek szabadon, beleértve országunk állampolgárát is. Egyelőre nincs megerősítés az izraeli féltől, hogy ott tartózkodik. Eddig csak a családtagoktól kaptunk erről értesítést, állapította meg Blanár, hozzátéve, hogy a szlovák diplomácia folyamatosan kommunikál a szlovákiai nő családjával és az izraeli féllel is. Az ellenzéki PS, a Szlovensko és az aludyi pártok bírálják a kormányt a nemzeti parkok terület rendezési tervével kapcsolatban. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter hozzáállását felelőtlennek nevezték. Véleményük szerint Szlovákia emiatt mintegy 500 millió eurót veszíthet a helyreállítási tervből. Az ellenzék képviselői Robert Kalinyák védelmi minisztert is bírálják az eperjesi kórház építése kapcsán. Véleményük szerint ő viseli a felelősséget azért, hogy az építkezés túllép a költségkereten és elhúzódik. A koalíciós SNS múlt héten bejelentette, hogy elhatárolódik a Tátra terület rendezési tervétől, amelyet Taraba készített elő. A miniszter úgy reagált, hogy kiáll a nemzeti parkok zónázási javaslata mellett. Kalinyák a KDH kórházépítéssel kapcsolatos kritikáját célzatosnak minősítette, meggyőződése, hogy az építésfelügyelet időben felismerte a hibákat, amelyekre megfelelő intézkedések születtek. Véleménye szerint a közpénzek hatékony felhasználásának hiányáról, vagy az építkezés túlköltségéről szóló állítások félrevezetők. A munkavállalók 36%-a fizetéstől fizetésig él, 54%-uk tud valamennyi pénzt félretenni, 10%-uknak pedig nem elég a fizetése a havi megélhetésre. A cégek 79%-a emelte a fizetéseket, a munkavállalók 44%-a pedig fizetésemelésre vár. Derült ki a munkaerőpiaci mozaik 2026 elnevezésű átfogó felmérés adataiból. Személyzeti szakértőként is nagyon veszélyesnek tartom, és a gazdaság szempontjából is nagyon rossz, hogy egy-egy váratlan kiadás a munkavállalók ilyen nagy csoportját állítja szinte megoldhatatlan helyzetek elé, mondta Jana Vávrová, a Grafton emberi erőforrásokkal foglalkozó projektmenedzsere. A felmérés szerint a cégek fele nyújt valamilyen béren kívüli juttatást az alkalmazottaknak, ezek értéke általában nem haladja meg a havi 20 eurót. A dolgozók többsége, 53%-a semmilyen béren kívüli juttatást nem kap, továbbra is kedveltek a nem pénzbeli juttatások, például az otthoni munkavégzés engedélyezése, mutatott rá Vávrová. Magyar Péter magyar miniszterelnök ma Varsóban Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel való találkozója után kijelentette, hogy az Európai Unió tagállamainak szuverén joguk van dönteni saját energiapolitikájukról. Így reagált Tusknak az orosz nyersanyagokat importáló országokat bíráló kijelentésére. Hozzátette azonban, hogy nagyra értékeli a lengyel tapasztalatokat az energiaforrások diverzifikációja terén, és szorosabb együttműködésre törekszik az országgal az energiabiztonság területén. Tusk elismerte, hogy ez minden állam egyéni döntése, de hangsúlyozta, hogy az energetikai függetlenség a szuverenitás alapvető feltétele. Szerinte Lengyelország készen áll az energetikai infrastruktúra fejlesztésének és más olyan projekteknek a támogatására, amelyek erősítenék a régió, Magyarországot is beleértve, energiaellátási biztonságát. Magyar kijelentette továbbá, hogy Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását, és a kölcsönös kapcsolatokban új fejezet kíván nyitni. Elmondta, hogy Budapest és Kijev között már megkezdődtek a technikai tárgyalások a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, és a kisebbség helyzetének javítását a támogatás feltételének tekinti. A volt lengyel igazságügyi miniszter Zbigniew Ziobro május 9-én Milánóból utazott az Egyesült Államokba egy külföldi média munkásoknak szóló vízummal. Erről ma a lengyel főügyiség szóvivője számolt be. Szerinte az USA-ba való utazás nem lett volna lehetséges, ha Ziobro ellen európai elfogató parancsot adtak volna ki. Arról, hogy Ziobro és volt államtitkára Marcin Romanovski nem Magyarország területéről hagyták el Európát, tegnap Magyar Péter magyar miniszterelnök is beszámolt lengyelországi látogatása során. A Reuters hírügynökség arról írt, hogy az amerikai külügyminiszter helyettes személyesen utasította a minisztérium a konzuli szolgálatát, hogy a budapesti amerikai nagykövetség útján adjon ki vízumot Ziobrónak, akit hazájában korrupcióval gyanúsítanak, hogy a politikus elmenekülhessen Magyarországról az Egyesült Államokba.
0: Időjárás.
1: Éjszaka derült lesz az ég, csak helyenként növekedhet meg a felhőzet. 14 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap változóan felhős lesz az ég, helyenként kialakulhat futó zápor. Folytatódik a felmelegedés, 25 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Sopornyán, a Sálszká és a Kollárová kereszteződésénél ütközött össze két autó, és Nyitrán a Trieda Andrea Linkuna városból kifele menet. Itt is fennakadással kell számolni. Továbbá torlódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen a Szitjina alagút előtt Liget falu irányából. Itt 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök világossá tette, hogy nem mond le. Azt állítja, nincs alkotmányos oka a távozásának, az esküje az egész politikai nemzethez köti, és a hatályos alaptörvény keretei között kívánja ellátni a feladatát. Magyar Péter miniszterelnök szerint Súlyog nem alkalmas arra, hogy a törvényesség őreként működjön, és május végéig várja a távozását. De mit jelent ez jogilag, politikailag, és hogyan tud együttműködni egy új kormányfő egy olyan köztársasági elnökkel, akinek a lemondását nyíltan követeli? Erről kérdezem Kiszeli Zoltán politológust. Súlyog Tamás azt mondja, nem mond le, mert nincs alkotmányos oka a távozásának. Politológusként ön hogyan értelmezi ezt az üzenetet?
3: Igen, valóban az új kormányfő egy május 31-ig szóló határidőt adott nem csak a köztársasági elnöknek, hanem más az előző országgyűlés által kinevezett közjogi méltóságoknak. Az látszik, hogy nyilván ők megfontolhatják, hogy lemondanak-e vagy sem. A legtöbben akár az Alkotmánybíróság elnöke vagy a kúria elnöke úgy nyilatkoztak, hogy nem szándékoznak lemondani. Ha nézzük a tankönyvi helyzetet, az alaphelyzetet, akkor a fékek és ellensúlyok rendszere egy demokráciában úgy működik, hogy bizonyos tisztségviselőknek a mandátuma, megbízatási ideje áthúzódik a parlamenti ciklusokon. Tehát ilyen a köztársasági elnök Magyarországon 5 évre választják, míg az országgyűlés 4 évre, és azzal, hogy áthúzódik a ciklusa az őt megválasztó országgyűlés mandátumán, ez garantálja azt, hogy független lehessen a mindenkori többség, parlamenti többségtől. Tehát valóban pártok javasolják ezeket a tisztségviselőket megválasztásra, pártok parlamenti képviselői választják meg őket, de amint megválasztják őket, onnantól kezdve ők azt a hivatalt töltik be, és a munkájukra az alkotmány, alaptörvény és a törvények vonatkoznak. Tehát valóban van egy a pártoknak szerepe, de a megválasztás után a tankönyv szerint a pártoknak már nincsen ráhatása arra, hogy ezek az emberek hogyan lássák el a funkciójukat.
2: És vajon így volt-e ez a gyakorlatban is? Érvényesült-e ez a papíron lefektetett alapelv Súlyog Tamás esetében?
3: A legtöbb esetben igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy az 1990 utáni Magyarországon az esetek talán 95-97%-ában ez érvényesült, hogy az előző országgyűlés által megválasztott tisztségviselőket a következő kormány többség hivatalban hagyta. Ha a miniszter, ha az államfőket nézzük, a köztársasági elnököket, ugye ez történt Göncz Árpád esetében, aki a 98-ban hivatalba lépő első Fidesz kormány idején kitöltötte a ciklusát, őt nem szólították fel lemondásra, Sólyom Lászlónál is ezt láthattuk, akit ugye, aki a Gyurcsány kormánnyal szemben volt kritikus, több döntést visszaküldött mondjuk az Alkotmánybíróságnak, ezeket az Alkotmánybíróság ugye jóvá is hagyta, mert a közösségi elnök kritikáját az Alkotmánybíróság jóvá hagyta, tehát ilyen szempontból ezt láttuk, és hát ez volt mondjuk nagyon sok más esetben is, gondoltunk Alföldi Róbertre, aki a Nemzeti Színház igazgatója volt, és 2010 után kitöltötte a ciklusát, tehát ez volt a jellemző, hogy az előző országgyűlés által, vagy az előző kormányzat által választott tisztségviselők és vagy intézményvezetők hivatalban maradhattak, nagyon kevés kivétel van, talán Bot Péter Ákost említhetjük 1990 után kivételként, akire egy politikai nyomás nehezedett 94 után, és ezért ő lemondott a Nemzeti Bank éléről, illetve 2010 után egy bírósági átszervezéssel, amikor a legfelsőbb bíróság átalakult, akkor volt talán az, hogy egy hivatalvezetőnek a mandátuma megszűnt, de azt is láttuk egyébként nagyon kreatív megoldásként, hogy az előző parlament egy olyan hivatalvezetőt választott, aki nagyjából a kormányváltás idején töltötte be a törvényben előírt nyugdíjkorhatárt, és emiatt nyugdíjazással szűnt meg a pozíciója. Tehát itt a pártok között, ha van egy egyetértés, akkor ez tud jól is működni, de hát ha nincsen egyetértés, vagy mint most látjuk, hogy az új kormány egy tiszta lappal akar indulni, egy új intézményrendszert akar létrehozni, és az új intézményrendszer jogosítványait nem akarja az előző országgyűlési többség által kinevezett tisztségviselőkre ruházni, ebből lehet a konfliktus.
2: Ahogy Magyar Péter bírálja az államfőt, az belefér a politikai nyomásgyakorlás kereteibe, vagy már közel van az alkotmányos intézmény megkérdőjelezéséhez?
3: Hát azzal, hogy lemondásra szólítja fel nem csak Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hanem az előző országgyűlési többség által kinevezett más tisztségviselőket is, és illetve ultimátumot ad, szerintem az én megítélésem szerint ez már nem fér bele. Tehát ilyet láttunk Lengyelországban, ahol például az akkori Tuskormány által kinevezett alkotmánybírák legitimitását kérdőjelezték meg, ugye ez egy elhúzódó válsághoz vezetett, vagy mikor most Tusk 23-ban ismét hivatalba lépett, akkor ott is volt ilyen vita, mondjuk intézményvezető kapcsán a közszolgálati médiára, ha gondolunk, tehát ez nyilván nem jó. Tehát az, hogy kritizálja Magyar Péter a köztársasági elnök egyes döntéseit, szerintem az rendben van, hogy lemondásra szólítja fel és ultimátumot ad neki, szerintem az én véleményem szerint ez nem fér bele egy demokratikus működésbe, hiszen ez amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Hogyha most az előző országgyűlési többség által kinevezett tisztségviselőknek ultimátumot adnak, esetleg növelik rajtuk a politikai nyomást, lemondásra kényszerítik őket, akkor ha fordul a kocka, és hát egy demokráciában 4 évente az emberek döntése alapján fordulhat a kocka, akkor a most hivatalba lépő új tisztségviselőkkel szemben ugyanilyen nyomásgyakorlás is elképzelhető egy új többség részéről, és akkor ez ugye nyilván nem a stabilitás felé viszi a magyar politikai berendezkedést, hanem az instabilitás felé, és hát ez nem jó, mert az instabilitás az sose jó.
2: Térjünk még vissza egy perc erejéig Súlyog Tamás eddigi tevékenységének értékelésére. Ön azt mondta, hogy az elődei között előfordult, hogy a kormányt bírálták, illetve visszaadtak törvényeket, kritikát fogalmaztak meg a kormánnyal szemben. Mennyire vádolható ilyesmivel Súlyog Tamás? Tehát neki milyen volt a hozzáállás az Orbán kormányhoz, illetve működött-e az ő esetében a fék és ellensúly szerep?
3: Hát nyilván ezt különböző módon lehet megítélni. Vannak statisztikák, ugye hány törvényt küldött vissza. Hát itt is egyébként, ha megnézzük, ugye kétfajta felfogás van egy többségi demokrácia felfogás, ugye ez volt jellemző mondjuk a Fidesz kormányzás elmúlt 16 évére, és én úgy látom, hogy Magyar Péter is ezen filozófia mentén halad, hogy kap egy erős felhatalmazást a szavazóktól, ez az ötödik kétharmad Magyarországon, amit a szavazók egy kormánynak adnak, és ezzel a többségi felhatalmazással élve kormányoz a többség, és itt a köztársasági elnök talán visszáhúzódik. Az látszik, hogy ahogy például Göncz Árpád a balliberális kormányzás idején visszafogottabb volt, úgy Súlyog Tamás is mostani az elmúlt időszakban talán kevesebbet élt ezzel a lehetőséggel, élt ezzel a lehetőséggel, visszaküldött törvényeket, de talán azt gondolta, hogy a többségi demokrácia felfogás jegyében a kormány él azzal a felhatalmazással, amit a szavazóktól kapott. Hát most érdekes, hogy Magyar Péter ugyanezt a modellt próbálja átültetni, hogy amikor rendszerváltásról beszél, hogy a NER lebontásáról, a nemzeti együttműködés rendszerének a lebontásáról beszél, akkor egy ugyanilyen felhatalmazást mond, nyilván a kétharmados felhatalmazás felhúzósítja az új kormány többséget az intézményrendszer átalakítására. Hát most meglátjuk, hogy az új kormány milyen társadalmi egyeztetést tervez az egy új intézményrendszerre.
2: Hogyan alakul ön szerint majd a következő napokban, mondjuk május vége után ez a helyzet?
3: Hát a bizonyítási kényszer az új kormányon van. Tehát ugye Súlyog Tamás mandátuma még több évig szól, tehát ő meg van választva az alaptörvény szerint, a törvények szerint, ugye hivatalosan köztársasági elnök, amíg le nem mond, addig ő ezt a pozíciót betöltheti. Én azt valószínűsítem, nyilván nem látok a fejébe, hogy nem fog lemondani. A kúria elnöke is ezt jelezte, alkotmánybírák is talán azt jelezték, hogy nincs szándékunkban lemondani, és akkor itt az új kormánynak kell lépnie. Tehát van az alaptörvényben mód arra, hogy hogyan tudják elmozdítani a köztársasági elnököt, ez egy hosszas eljárás, tehát van egy törvényes lehetőség arra, hogy az új országgyűlés éljen ezzel jogosítványával, de hát itt az alkotmánybíróságnak van egy későbbi szakaszban szerepe, tehát ugye kérdés, ugye, hogy az alkot, hogyha ez bekövetkezik, akkor az alkotmánybíróság mennyire látja megalapozottnak mondjuk az új parlamenti új országgyűlési többségnek az érveit. Tehát van egy jogi út, amit az új kormány elindíthat. Nyilván van egy másik lehetőség, hogy az új kormány politikai nyomást gyakorol a köztársasági elnökre. Hát ez még Lengyelországban láttunk hasonlót, ez is egy járható út. Nyilván ez azt jelenti, hogy akkor a magyar belpolitikában a köztársasági elnök és az előző országgyűlési többség által kinevezett tisztségviselőknek a pozíciója lesz meghatározó téma. Tehát ez is egy lehetőség, hogy egy politikai konfliktussá fokozzák a nyomást, és hát akkor vagy lemondanak, vagy nem, de ez nyilván lehetőséget ad arra is, hogy mondjuk a köztársasági elnök mögé is felsorakozzanak társadalmi szereplők, vagy politikai pártok, de nyilván ez nem szerencsés, mert a köztársasági elnöknek az egész nemzetegységét meg kell testesítenie, nem csak a mai anyaországban élőket, hanem a szomszédos országokban, így a Szlovákiában is, hát a diaszpórában élő magyarokét is, tehát nem szerencsés, ha átpolitizálódik a köztársasági elnöki tisztség.
2: Le kell lemondani a Súlyog Tamásnak, illetve követelheti-e Magyar Péter a köztársasági elnök távozását? Erről beszélgettünk Kiszeli Zoltán politológussal. Köszönöm, és további szép napot kívánok.
3: Köszönöm én is.
2: Irán új békeajánlattal jelentkezett, pakisztáni közvetítéssel juttatta el javaslatát az Egyesült Államokhoz. A terv főként a fegyveres konfliktus lezárásáról, a Hormuzi szoros megnyitásáról és a tengeri kereskedelmet érintő szankciók feloldásáról szól. Miközben a legfontosabb kérdést, az iráni atomprogramot és az urándúsítást későbbi tárgyalási fordulókra halasztanák. Arról, hogy ez valódi diplomáciai nyitás Teherán részéről, vagy inkább időhúzás, és hogy Washington mennyire lehet most engedékenyebb, Kovács Attila iszlamológust, a pozsonyi Comenius Egyetem összehasonlító vallástörténeti tanszékének docensét kérdezem. Hogyan értelmezi ön ezt az új iráni békeajánlatot? Valódi nyitásról beszélhetünk, vagy inkább arról, hogy Teherán próbál időt nyerni?
4: Hát talán mindkettő. Ilyen, arról van szó, hogy az irániak igenis próbálnak kompromisszumot kötni az Egyesült Államokkal, de épp az amerikai elnök az, aki abszolút fanatikusan ragaszkodik néhány olyan ponthoz, amiről nem is akar tárgyalni. Egyébként ez a gond, hogy az Egyesült Államok egyfajta megadással Irántól a kezdetektől fogva, míg az irániak próbálnak lépésről lépésre haladva kompromisszumot kötni, szóval Egyesült Államok részéről azt szeretnék, hogy így egyszerre intézzünk el mindent, míg az irániak azt mondják, hogy rendben, akkor kezdjük el valamivel, köztjük kompromisszumot, és akkor menjünk tovább és tovább és tovább, szóval egy hosszabb folyamatot képzelnek el, és talán ez a legnagyobb tragédiában, hogy nincsenek egy összhangban a két oldalnak az elvárásai, úgyhogy Szerintem igen, ez egyfajta nyitás, de előtte is láttunk ilyet, bár Donald Trump az előző iráni javaslatot avval intézte el, hogy az annyira nevetséges volt, hogy végig se olvasta, tehát na szóval nehéz megmondani, hogy pontosan hogy értelmezi ezt az Egyesült Államok, de hát majd meglátjuk a következő napokban, hogy vagy hetekben, hogy ez vezet-e valamiféle lezárásához ennek a konfliktusnak.
2: Tehát a hírek szerint ez az új javaslat hát nem sokban tér el attól, amit ugye Washington már korábban elutasított. Akkor most miért kerülhetett mégis újra ez a javaslat a tárgyalóasztalra?
4: Hát ez egy jó kérdés, de igazából megszokhattuk ebben a konfliktusban is, de akár ami Gázát illeti, hogy Trump egyszerűen hitegeti a világot, szóval állandóan ígérget ezt, azt, azt már nagyon közel van a megegyezés, hisz gyakorlatilag 3 hónapja, 2 napra vagyunk a megegyezéstől Trump szerint, és ez nem tesz jót a konfliktusnak egyrészt, másrészt meg ez mellett, hogy így hitegeti a közvéleményt az Egyesült Államok elnöke, az mellett megfenyegeti Iránt időnként, megfenyegette is, tudjuk, hogy eltörli az egész civilizációt, meg hasonló, szóval nagyon túl dramatizálja Trump elnök ezt az egész konfliktust, és hát ez megint csak nem éppen annak a szóval nem éppen olyan taktika, amit a tényleg egyfajta tényleges megegyezéshez vezetne. Az irániak meg nagyon magabiztosak, mivel úgymond túlélték a világ legerősebb katonai szervezetének a támadását, és úgy érzik, hogy most vannak olyan pozícióban, amelyben sose lesznek már a közeljövőben, szóval most kell megfelelő és számukra kedvező megegyezéseket hozni, szóval itt van egy ilyen mindkét oldalra egyfajta ilyen elbizakodottság mondhatni.
2: Mit jelent az, hogy Irán pakisztáni közvetítéssel juttatta el üzenetét Washingtonhoz? Tehát miért éppen Pakisztán lehet most alkalmas közvetítő ebben a helyzetben?
4: Pakisztániak elég fontos szerepet játszanak, és Irán szövetségesen számítanak, és az Egyesült Államok szövetségesenek is számítanak. Ráadásul nem az öböllagságok egyikről van szó, akik akaratlanul is, de ott vannak a két malomkő közé szorulva, tényleg belekeveredtek a konfliktusba, mert hát megszoktuk azt, hogy Omániak vagy a Katariak közvetítenek sok közel-keleti konfliktusban az Egyesült Államok felé, de ők most részei a problémának. Tehát a pakisztániak léptek elő, mint egyfajta lehetséges tárgyaló közvetítő fél, de alapvetően tényleg arról van szó, hogy a pakisztániakban az irániak bíznak, és hát elvileg az Egyesült Államok is bízik Pakisztánban, úgyhogy mindkét fél legalább bízik a közvetítőben. Ez egy fontos lépés, mielőtt még megegyeznének, hogy olyas valaki legyen a közvetítő fél, aki nem részrehajló.
2: Irán most elsősorban a fegyveres konfliktus lezárásáról, a Hormuzi szoros megnyitásáról és a tengeri kereskedelem szankcióinak enyhítéséről beszél. Most ezek közül melyik a legfontosabb téma Teheránnak, és melyik lehet a legfontosabb az Egyesült Államoknak?
4: Iráni részről egyértelműen a kereskedelem újraindítás az, ami nagyon fontos nekik, a Hormuzi szoros keresztül folyik ez elsősorban. Persze ez így lehet játszani a felség vizeiken, a parti felség vizeken keresztül Pakisztánnal, Indiával és akár Kínával is kapcsolatban vannak, mert van egyfajta ilyen árnyék flotillája az irániaknak, mindenféle kisebb hajók, amelyek átnevezik, meg tényleg új szám alatt regisztrálják, és próbálják kijátszani a blokádot, de Iránnak nagyon fontos az, hogy el tudja adni az olajat, el tudja adni a más termékeit is a világban, szóval nekik ez a fontos. Az Egyesült Államoknak meg egyértelműen a hormozi szoros lenne az, ami fontos lenne, bár Trump kérdezte, ez nem is igazán fontos az Egyesült Államoknak, hiszen az közvetlenül nem érinti. Ez egyrészt hosszú távon nincs így, másrészt meg hát nagyon fontos az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseinek, az öbölállamoknak, azoknak gyakorlatilag ezen keresztül folyik a világgal való kapcsolatunknak a 90%-a, szóval úgyhogy ebből szempontból ott a hormozi szoros lenne a fontos, és persze megjelenik aztán az atomprogram is, mint az a probléma, ami miatt nem oldódnak meg a dolgok, de igazából történtek előrelépések a tárgyalások alatt, de mivel, hogy kétszer is megtámadták Iránt a tárgyalás közben, az irániak bekeményítettek ebből a szempontból.
2: És hát most ezt a legfontosabb kérdést, ugye az atomprogramot, illetve hát az urándúsítást, ezt most el is napolják, tehát későbbre harasztanák.
4: Igen.
2: Ön szerint lehet komoly megállapodást kötni úgy, illetve van-e esélye egyáltalán olyan megállapodásnak, hogy a legfontosabb vitapontot félreteszik?
4: Hát lehetne, hogyha tényleg egy hosszú távú megegyezési folyamattal számolnánk, mert hogy igazából az van, hogy megint miről beszélünk, mert az atomprogram azt jelenti, hogy irániak atombombát akarnak, atombombát építsenek, amit Donald Trump hangoztat, hiszen 2003-ból ne felejtsük el, ott van az előző legfővezető Ali Khamenei patvája, egy ilyen vallási nyilatkozat, ami úgymond leteszi a voksot az atombomba ellen. Tehát itt arról van szó, hogy urándúsítás, és milyen szinten gyakorlatilag, mert hogy egy bizonyos szint fölött lehet ez csak 90% fölött lehet ez csak fegyverkezésre felhasználni, és irániak egyébként nem 90%, hanem 60%-ig dúsítottak, ami egy ilyen jel arra, hogy jó, most akkor nem ez a 20-valahány százalékos a gyógyászathoz, meg az atomerőművekhez szükséges mennyiség fölé tudunk menni, tehát el tudjuk érni a 90%-ot is, és erről kéne majd megegyezni. De az irániak ezt úgy veszik, hogy a jog arra, hogy atomprogramok legyen, már hogy uramdúsítási programok legyen, ez egy szuverén nemzeti joga Iránnak, ami nemzetközi jogszampadjából tényleg így van, és az iránnak részei a nemzetközi atomsorompó egyezményt aláírták, szóval előtte is folytak az ellenőrzések, stb. Úgyhogy igazából ez a háború csinált az atomprogramról való tárgyalásból ennyire nagyon túlpolitizált dolgot. Előtte sokkal könnyebben meg lehetett volna egyezni Iránnal ebben a pontban, mint most a háború után.
2: Most Washington részéről azt hallani, hogy bizonyos kérdésekben talán engedékenyebbek lehetnek. Tényleg érezni bármiféle közeledést a felek között? Tetten érhető ez valamilyen gyakorlati dolgokban?
4: Egyelőre még tárgyalások sincsenek. Persze mindenki nyilatkozik mindenfélét, hogy igen, nagyon optimisták, és hogy persze, mert még mindig itt a B-verzió, mondta az amerikai elnök, ez pedig a fegyveres konfliktus, de az irániak nagyon óvatosak, hisz mondom, kétszer történt meg az, hogy a tárgyalások folyamán, míg folytak a tárgyalások, akkor az amerikaiak és Izrael megtámadta őket, szóval ők tényleg egy olyan megállapodást szeretnének, amire garanciák vannak, és ennek az esélye nagyon-nagyon kicsi. Az Egyesült Államok, a Trump adminisztratíva az meg egy gyors, egyszerű és globális megoldást szeretne. Ez meg lehetetlen is, az előző Iránnal megkötött egyezményt, a 2015-öset, 5 év tárgyalások után hozták össze. Annak a realitása, hogy ezt gyorsan és mindkét fél számára kedvezően megoldják, ez nagyon kicsi még mindig.
2: Irán új ajánlata tehát inkább óvatos diplomáciai próbálkozásnak tűnik, mint áttörésnek. Hogy ebből valódi megállapodás lesz-e, vagy csak egy újabb időhúzás, az a következő tárgyalási fordulókban derülhet ki. Kovács Attila iszlamológus, a Pozsonyi Comenius Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy segített értelmezni ezt a helyzetet.
4: Kérem, viszonthallásra.
2: Ma az Európai Parlament a Szlovákiával kapcsolatos állásfoglalásról szavaz. A téma nem új. Február 11-én már plenáris vita is volt arról, hogyan alakul Szlovákiában a jogállamiság, az alapvető jogok helyzete, az uniós pénzek felhasználása, a közmédia függetlensége, és szóba kerültek a Benes dekrétumok is. Arról, hogy jogi és politikai értelemben mit jelenthet ez az állásfoglalás, Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatásért felelős igazgatóját kérdezem. Ön szerint miért vagy hogyan jutott el odáig a szlovákiai helyzet, hogy az Európai Parlament külön határozatban foglalkozzon vele?
5: Én úgy gondolom, hogy most egy olyan politikai környezet alakult ki, aminek eredményeképpen a Fico kormányzat politikai döntéseire az Európai Parlamentnek reagálnia kellett. Ahogy az állásfoglalás tervezetből is látszik, vannak olyan ügyek, amelyek korábbra nyúlnak vissza, de azért a kifogásolt intézkedéseknek a jelentős része az a 2025-ös évhez köthető. Aki követte a szlovákiai közéleti nyilvánosságot, nyilván emlékszik ezekre a kérdésekre, a bejelentés védelem megszüntetésére, a speciális ügyészség és még sok-sok más, akár a, ugye a közéleti

0: akkor jogi lépéseket is fog tenni akár az Európai Bizottság, amely ugye jogi értelemben képes arra, hogy hátrányos jogkövetkezményt váltson ki az országra nézve.
1: Ez a hátrányos jogkövetkezmény, amit most mondott, ez inkább anyagi következmény? Tehát, hogy itt uniós források visszatartásán túl milyen szankciókra számíthat esetleg egy-egy ország?
0: Ugye itt arról van szó, hogy a jogállamiság ez egy deklarált Európai Uniós alapérték, amelynek védelmére több eszköz van, például az Európai Uniós szólószerződés 7. cikke, vagyis a 7. cikk szerinti eljárás, ami ugye 2018-ban például Magyarországgal szemben is megindult. Indulhatnak kötelezettségszegési eljárások, és indultak is kötelezettségszegési eljárások, aminek értelmében lényegében az Európai Bizottság egy eljárást indít, majd hogyha ez az Európai Unió bíróságán a bizottság szempontjából sikerrel ér véget, akkor rá tudják kényszeríteni arra lényegében a pénzügyi bírság fenyegetésével Szlovákiát, hogy változtassa meg a kifogásolt jogszabályi környezetet, és hát a már említett pénzügyi visszatartások, a források pénzügyi visszatartása. Ez, ahogy ha jól látom, egyelőre azért még nem merül föl komolyabban, azért ezeknek a jogállamisági kifogásoknak, ennek a folyamatnak legalábbis az elmúlt másfél évtizedre visszanézve van egy kialakult gyakorlat, egy kultúrája, hogy előbb egyik jelentés, és másik jelentés is, hogyha az ország, az állam nem reagál, akkor igyekeznek keményebb eszközökhöz nyúlni. Az viszont, hogy milyen kérdéseket húznak alá ebben az állásfoglalásban, az jelzésértékű, hiszen az egyes politikai tényezők is erre tudnak politikát alapozni, tehát teljesen világosan válik, hogy milyen problémák jelennek meg Szlovákiában, és ez az egyes érdekcsoportoknak, a politikai csoportoknak, általában véve a polgároknak egy erős legitimációs alapot nyújt.
1: Az uniós pénzekkel való visszaélés is külön téma dokumentumban. Miért kezeli ezt Brüsszel jogállamisági ügyként, és nem egyszerűen pénzügyi vagy adminisztratív problémaként?
0: Ugye a jogállamiságnak a fogalma, ez egy viszonylag sokat vitatott egyébként, egy széles körű fogalom. Ugye több alapérték van az Európai Unióról szóló szerződés második cikkében, a jogállamiság, szabadság, emberi jogok, demokrácia. Mégis azt látjuk, hogy a jogállamiság kapcsán alakultak ki olyan mechanizmusok, amelyek lényegében az Európai Uniós tagállamok jogalapú működését jelentik, és az uniós felfogás szerint, hogyha korrupciós tevékenység történik, itt kifejezetten a pénzügyi kérdésre reagálva, az a jogállamisági alapú működést veszélyezteti, és a jogállamiság kapcsán alakultak ki ezek a mechanizmusok, a jogállamisági jelentések, a kondicionalitási eljárás, tehát aminek egyértelmű pénzügyi vonatkozásai vannak, az is a jogállamisághoz kötött, tehát a jogállamiság egy jogalap, amit lényegében arra használnak, hogy az Európai Unió a jog erejével működjön, ideértve a forrás, az uniós források különösen felhasználását is, hiszen ennek különösen nagy politikai relevanciája van, hiszen számos nyugat-európai tagállam rendkívül rossz szemmel nézi, hogy az uniós forrásokat korrupt módon használják föl, vagy lényegében nem úgy használják föl, ahogy azt az elvárható lenne, és éppen ezért egyre nagyobb politikai figyelem irányul a források jogellenes felhasználására, de itt nem csak a források jogellenes felhasználásáról van szó, hanem általában véve azoknak az alkotmányos rendszereknek a mahinálásáról, amelyek azt szolgálnák, hogy egy állam kiegyensúlyozottan jogszerűen működjön a fékek és ellensúlyok rendszerére, a média erejére, a civil társadalom erejére, és ez az állásfoglalás tervezet sorra veszi, hogy ezek a kérdések milyen mértékben és hogyan sérültek az elmúlt években Szlovákiában.
1: Térjünk rá a Beneš dekrétumokra. Én ugye áttanulmányoztam ezt a határozati javaslat tervezetet, és hát egy eléggé elrejtett formában, nem is konkrétan megnevezve ezeket a dekrétumokat, ott szerepel ez a pont is. De miért fontos, hogy ez a téma bekerült a szlovákiai jogállamiságról szóló dokumentumba?
0: Ugye azzal kezdeném, hogy ez az állásfoglalás nem a kékékből jött, tehát hogy február 11-én tartottak egy plenáris vitát az Európai Parlamentben, ahol a jogállamisági problémák kerültek terítékre. És a

0: A dekrétumok kérdése ott is nagyon érintőlegesen jelent meg, legalábbis ami az európai parlamenti felhívást a vitára, a tájékoztatót illeti. A vitában ugyanakkor nagyon sokan, tehát arányaiban többen tértek ki a Benes dekrétumok kérdésére, mint amit az uniós európai parlamenti dokumentumokból várható volt. Tehát egy nagy érdeklődés volt a dekrétumok kérdése iránt, el kellett tennie néhány hétnek, hogy ez az állásfoglalás tervezet megszülessen, és bár valóban két pont érinti a dekrétumok kérdését, és igen, szó szerint a dekrétumok nincsenek is leírva, Benes neve nincs leírva, de nem is szükséges, hiszen körbeírja a tervezet, hogy ugye arról van szó, hogy a második világháborút követő berendezkedés kriminalizálás, tehát kritikájának kriminalizása elfogadhatatlan, illetőleg általában véve az a gyakorlat, hogy etnikai alapon a második világháborút követő dokumentumokra hivatkozva ma is föld tulajdonokat vonjanak el egyénektől. Ez lényegében a diplomácia nyelvezete és a jog nyelvezetének keveréke, hogy ez a szövegben megjelent. A jelentősége, kiemelt jelentősége abban áll, hogy a Szlovákia Európai Uniós csatlakozása óta nem volt ilyen dokumentum, állásfoglalás az Európai Parlament részéről, amely kifejezetten a Benes dekrétumokkal függött össze. Ez ugye abból is fakad, hogy a 2000-es évek közepén is megjelent ez a kérdés az Európai Parlamentben, 2010-es években is, ugye petíciók formájában, de akkor az alaphelyzet nem ugyanaz volt, mint most, hiszen 2020 óta legkésőbb tudjuk, hogy szisztematikusan rendszer szintűen alkalmazzák a Benes dekrétumokat, vagy hát azokat megerősítő szlovák nemzeti tanácsi határozatokat, annak érdekében, hogy földeket vonjanak el etnikai alapon, tehát mostanra a helyzet megváltozott, és mostanra el kell tennie közel 6 évnek, hogy kialakuljon egy olyan politikai környezet, amikor van politikai fogadókészség arra, hogy Szlovákia kapcsán ezeket a kérdéseket is felrólják. És én személy szerint azért is tartom különösen fontosnak azt, hogy ez egy jogállamisági keretben jelenik meg, mert azt látjuk itt az elmúlt néhány évtizedben, hogy az Európai Unióban a nemzeti és nyelvi kisebbségek kérdése nagyon nehezen vihető előre, számos tagállam ezt a kérdést abovó ellenzi, és nagy tagállamokról is van szó, tehát ezt láthattuk akár a Minority Safe-eknél, akár más kezdeményezéseknél.
1: Illetve hát saját hatáskörben akar ezekkel a kérdésekkel foglalkozni a legtöbb tagállam.
0: Pontosan, és számos tagállam ezt emiatt rendkívül módon ellenzi. Ugyanakkor a Benes dekrétumok kérdése az nem csak kisebbségi kérdés, ez egy emberi jogi kérdés, egy tulajdonkérdés, és még sorolhatnánk, és az, hogy ezt egy jogállamisági keretbe csomagolják be, ez én úgy gondolom, hogy rendkívül előnyös, hiszen a jogállamisági kritikáknak viszont megvan az a kerete, amivel a nyugat-európai és az európai, a többi tagállam érti, sokkal jobban érti, hogyha ezen keretbe csomagolják be ezt a kérdést, mint hogyha általában véve kisebbségi ügyekről lenne szó, és én úgy gondolom, hogy így a hatékonysága is nagyobb. És még ugye azt is hozzátenném, hogy nyújtottak be módosító javaslatokat, tehát az az állásfoglalás tervezet, amit most az Európai Parlament honlapján látunk, ez nem biztos, hogy végleges. Uhrik és Mazurek is nyújtott be módosító javaslatot, a szocialisták is, a patrióták részéről, László András is, és az EPP részéről Dehoszki képviselő is, cseh képviselő. Ugye ez egy nagy átfogó javaslat, ami több frakció, tehát a jobb-közép, közép és baloldali frakciók kezdeményezés jött létre, és a szlovákiai magyar érdeknek megfelelő kiegészített szövegjavaslat, ez az Európai Néppárti módosító javaslatba került be, tehát érdeklődéssel figyelhetjük majd, hogy sikerül egy kicsit bővebb szöveget elfogadtatni az Európai Parlament plenáris ülésével.
1: Vannak képviselők, illetve képviselőcsoportok, amelyek szűkítenék ezt az állásfoglalást, ennek a fókuszát, illetve vannak, amelyek pedig bővítenék, jól értem?
0: Természetesen, tehát Uhrik és Mazurek képviselő urak olyan módosítót nyújtottak be, ami lényegében bagatelizálja a jogállamisági vitát is, és ezt jelentős mértékben elvonná ennek az élét. A patrióták részéről ugye a Fidesz képviselője pedig olyat, ami egyfelől ugye bár megjegyzi, hogy a Benes dekrétumoknak a mai napig történő alkalmazása az nem elfogadható, másfelől azonban ennek az egész jelentésnek és állásfoglalásnak a jelentős lehetőségét igyekszik csökkenteni azzal, hogy magát a jogállamisági mechanizmust kritizálja, tehát hogyha úgy veszük, akkor ők is ezen állásfoglalás politikai jelentőségét igyekeznek csökkenteni, míg a Zdechovszky által benyújtott módosító javaslat kizárólag azon pontokban fogalmaz meg módosítást, egy kiegészítést, ami a Benes dekrétumok alkalmazását érinti, tehát ez is a magyar érdekérvényesítésnek a, egyébként az erejét mutatja, hogy sikerült meggyőzni az Európai Néppárt frakcióját, hogy ez a két pont, amit a dekrétumok mai napig történő alkalmazása vonatkozásában ez az eredeti tervezet megfogalmazott, ez nem elég, ezt egy kicsit még ki kéne bővíteni, nevesíteni kellene kifejezetten, hogy a magyarokat érinti nagy számban ez a gyakorlat, azt is próbálják nevesíteni ebben a módosító javaslatban, hogy ez egy rendszer szintű földrablás, tehát hogy egy bőves szövegjavaslatot szeretnének elfogadtatni, és hogyha ez megtörténik, azért az ténylegesen növelni fogja a politikai jelentőséget.
1: És a szlovákiai magyar közösség szempontjából mit jelenthet, hogyha az Európai Parlament kimondja ezzel a kérdéssel európai milyen alapjogi szinten is foglalkozni kell?
0: Én úgy gondolom, hogy a kisebbségi törekvések az európai térben az egy hosszú távfutás, ezt láthatjuk már hosszú ideje, és ez egy fontos legitimációs lépőkő lenne, hogyha a jogállamisági keretben elhelyezve tud az Európai Parlament kritikát megfogalmazni a minket érintő súlyos jogsértés ellen, és ez egy visszaigazolás is a következő évekre nézve, hogy hogyan és miként érdemes a kisebbségi jogsértéseket úgy megfogalmazni, hogy azok értő és hallgató fülekre találjanak az európai politikai térben, ez pedig a jogállamisági keret. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor egy módszertani újítás is van e tekintetben, és lényegében ez egy lajstrom, ez egy bűnlajstrom a Szlovákiának, és erre az állásfoglalásra épülhetnek további jogi és politikai lépések egyaránt, és nagyon fontos, hogy ebben a lajstromban, ebben a katalógusban például a Benes dekrétumok ügye is kapjon helyet, és olyan megállapításokat is tartalmaz, hogy a nemzeti kisebbségek jogai, azok lényegében a jogállamiság biztosításának feltétele, és ez egy nagyon fontos hivatkozási pont, mert innentől kezdve bármilyen kisebbségi jogsértést, diszkriminációs jogszabályi keretet meg tudunk legitim módon úgy fogalmazni, hogy ez a jogállamiságot sérti, már pedig azt kristálytisztán láthatjuk az elmúlt évekből, hogy erre a keretre nyitottak az európai fülek, és akár azt is lehet mondani, hogy ez egy rendkívül nagy előrelépés lehet a kisebbségi Európai Uniós érdekérvényesítésben.
1: És hogyan tovább? Tehát milyen szerepe lehet majd ezután az Európai Bizottságnak? Van lehetősége konkrét lépéseket tenni Szlovákiával kapcsolatban, illetve várhatók ilyen lépések?
0: Több lépést egyes területek kapcsán ugye már megtett, a bejelentővédelem kapcsán, a speciális ügyészség kapcsán itt már történtek lépések, tehát ez tényleg egy hosszú lajstrom. Szlovákiai magyar szempontból nekünk az különösen fontos, hogy a Benes dekrétumok ügyében történjen előrelépés. Itt ugye december óta az Európai Bizottságot több fórumon is tájékoztatták jogvédők, politikai aktorok arról, hogy mi zajlik Szlovákiában. Konkrétan a 2026 márciusi LIBE meghallgatáson láthattuk, hogy talán az Európai Bizottság még mindig nincs teljesen tisztában azzal, hogy mi is zajlik az országban, és minden egyes ilyen jelzés, ami az Európai Parlament, ami európai szintű politikai szereplők részéről jön, nem csupán a szlovákiai magyar politikai és civil közösségből, az erősíti azt a megközelítést, hogy az Európai Bizottságnak most már igenis kellene ebbe energiát szentelnie, hogy megpróbálja feltárni, hogy mi történik az országban. Márpedig, hogyha ezt megteszi, az én véleményem szerint egyértelmű a jogi helyzet, Európai Uniós jogot is több ponton sérti ez a gyakorlat, és hogyha erre a megállapításra eljut többek között ezen politikai nyomásnak köszönhetően is az Európai Bizottság, ami most az Európai Parlament részéről jött, akkor abból tényleges gyakorlati, kézzelfogható eredmények származnak, hiszen az Európai Bizottságnak megvan az eszközrendszere arra, hogy Szlovákiát rákényszerítse az uniós jog betartására.
1: A mai európai parlamenti szavazás tehát nem csak Szlovákia jogállamisági állapotáról szól, hanem arról is, hogy az uniós intézmények mennyire hajlandóak hajlandók alapjogi kérdésként kezelni a Benes dekrétumok mai következményeit. Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének kutatásért felelős igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy segített értelmezni a szavazás tétjét.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Pátria Rádió. Szent FM 102,4.
3: Mai ülésén több területen is fontos döntéseket hozott a kormány. A környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja az SNS. Donald Tusk szerint évek óta várunk arra, hogy a V4-ek ismét egy asztalhoz ülhessenek. Pozsonyban és Kassán is 23 fok van.
2: Napzárta. Paszmár Líviával.
3: Kedves hallgatóink, Önök adászáró hírműsorunkat hallják május 20-án szerdán. Tartsanak velünk! Mai ülésén több területen is fontos döntéseket hozott a kormány, módosultak a környezetvédelmi kármentesítés szabályai, lazulnak bizonyos helyi élelmiszerértékesítési korlátok, bővül egy stratégiai ipari park, és a kabinet a jövő évi állami épület felújítási tervet is áttekintette. További részletek Kis Balástól.
4: A kormány szigorítja és pontosítja a környezeti szennyezések felszámolására vonatkozó szabályokat. Az új rendszer célja, hogy egyértelműbb legyen, ki felel egy-egy szennyezett terület megtisztításáért. Alapelvként továbbra is az érvényes, hogy a kármentesítés költségeit a szennyezés okozója viseli. Ha azonban ez nem történik meg, és a helyzet azonnali beavatkozást igényel, az állam közpénzből is elvégezheti a munkát, de utólag behajtja a költségeket az érintetteken. A kabinet döntött a helyi élelmiszer értékesítés szabályainak enyhítéséről is. A jövőben több vadon élő állatból származó húst lehet közvetlenül a fogyasztónak vagy helyi üzleteknek értékesíteni. Az éves mennyiségi korlát az elejtett állatok felének megfelelő részre emelkedik. A cél a hazai, rövid ellátási láncok erősítése, a higiéniai és élelmiszer biztonsági szabályok betartása mellett. A hal és tojás értékesítésben is változások jönnek. A helyi boltokba szállítható hal mennyisége heti 100-ról 300 kg-ra nő. A tojás esetében a kistermelők naponta legfeljebb 30 darab osztályozatlan tojást adhatnak el egyetlen vevőnek, a helyi boltokba pedig hetente maximum 500 darabot szállíthatnak be. A kormány áttekintette a középületek felújítási tervét is 2026-ra. A dokumentum szerint jövőre egyetlen állami épület sincs jelenleg betervezve felújításra, annak ellenére, hogy uniós előírások szerint évente a középületek 3%-át meg kellene újítani. Erik Tomás munkaügyi miniszter a kormányülés után bejelentette, a gazdasági növekedést ösztönző első javaslatcsomagot előbb a háromoldalú érdekegyeztető tanács vitatja meg, utána kerül a kormány elé. A tárcavezető kihangsúlyozta, hogy ebben a csomagban nincs semmilyen intézkedés, amely negatívan érinteni a munkavállalókat.
3: A gazdasági növekedést ösztönző első javaslatcsomagot előbb a háromoldalú érdekegyeztető tanács vitatja meg, utána kerül a kormány elé, jelentette be a kormány mai ülése után Erik Tomás munkaszociális és családügyi miniszter. Elmondta, hogy a kormányhivatal tegnap szétküldte a javaslatokat az érdekegyeztető tanács minden résztvevőjének és más intézményeknek is. Tehát tegnaptól tanulmányozhatják a gazdasági élénkítő javaslatcsomag első részét, majd a tanácson megvitatjuk azt, tette hozzá. Az ülésre szerinte hétfőn vagy kedden kerülhet sor. Tomás kihangsúlyozta, hogy ebben a csomagban nincs semmilyen intézkedés, amely negatívan érinteni a munkavállalókat, tehát sem a munkahelyi ebédszünet lerövidítése, sem az üdülési támogatások eltörlése, sem a próbaidő meghosszabbítása. Az ellenzéki PS, a Szlovánszko és az Aludyi pártok bírálják a kormányt a Nemzeti Parkok területrendezési tervével kapcsolatban. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter hozzáállását felelőtlennek nevezték. Véleményük szerint Szlovákia emiatt mintegy 500 milliárd eurót veszíthet a helyreállítási tervből. Az ellenzék képviselői Robert Kalinyák védelmi minisztert is bírálják az eperjesi kórház építése kapcsán. Véleményük szerint ő viseli a felelősséget azért, hogy az építkezés túllép a költségkereten és elhúzódik. Robert Fico kormányfő által kilátásba helyezett lehetséges kormányátalakításra reagálva a Szlovák Nemzeti Párt saját jelöltje a környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja, tájékoztatott Zuzana Skopcová az SNS elnökének irodavezetője. A Szlovák Nemzeti Párt számára fontos a kormány stabilitásának megőrzése, és készen áll politikai kompromisszumokra koalíciós partnerevel, tette hozzá. Az SNS tegnap bejelentette, hogy elhatároló a Tátra területrendezési tervétől, amelyet Taraba készített elő. A miniszter a mai kormányülést követően kijelentette, hogy kiáll a tervezet mellett. A szlovák diplomácia szoros kapcsolatban áll annak a szlovák állampolgárnak a családjával, aki valószínűleg az izraeli haditengerészet által elfogott hajók egyikén tartózkodott. Az izraeli fél egyelőre hivatalosan nem erősítette meg, hogy a Gázába humanitárius segédszállító hajókon letartóztatottak között volt-e szlovák állampolgár is. Ezt Juraj Blanár külügyminiszter közölte a médiával finnországi munkalátogatása során. Hozzátette, hogy a szlovák diplomácia folyamatosan kommunikál a szlovákiai nő családjával és az izraeli féllel is. A legfelsőbb bíróság is bűnösnek találta Lubica Roskovát, a Smer volt parlamenti képviselőjét az uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos ügyben. Ma 2 év feltételes szabadságvesztésre ítélte, 3 év próbaidővel. Erre az időre pártfogó felügyelet alá helyezte, 10 000 euró büntetés megfizetésére kötelezte, és 3 évig nem pályázhat uniós támogatásokra. Ha nem fizeti be a bírságot, büntetése 1 év letöltendő szabadságvesztésre módosul. Az ítélet még nem jogerős. Roskovát agrártámogatásokkal elkövetett folytatólagos csalás és Európai Unió anyagi érdekeinek megkárosítása miatt ítélték el. Robert Dobrovocki ombudsman megtámadta az egyházak és vallási társaságok bejegyzésének feltételeit az Alkotmánybíróságon. A javaslat a törvény azon rendelkezései ellen irányul, amelyek az egyház vagy felekezet bejegyzésére irányuló kérelem benyújtásának feltételeként előírják, hogy ezt legalább 50 000 tag szlovákiai állandó lakhelye rendelkező nagykorú szlovák állampolgár vallja magáénak. Dobrovocki szerint ez a szám de facto lehetetlenné teszi az egyház bejegyzését. A beadvány nem arra irányul, hogy destabilizálja a Szlovákiában már elismert bejegyzett egyházakat, figyelmeztetett hozzátéve, hogy a kérdést éves jelentésében is tárgyalta és felszólította a képviselőket, hogy módosítsák a jogszabályt. Állítása szerint a Kulturális Minisztérium is tudott a kifogásairól. Az Európai Parlament szerint a szlovák kormány több intézkedése veszélyeztetheti a jogállamiságot, a korrupció elleni fellépést és az uniós pénzek átlátható felhasználását. Részletek Mezőszállási Márktól.
5: Az Európai Parlament szerdán elfogadott határozatában arra kérte az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, sérülnek-e az Európa Unió alapértékei Szlovákiában. A strasbourgi plenáris ülésen elfogadott dokumentum szerint romlik a demokrácia és a jogállamiság helyzete, ami veszélyeztetheti az uniós pénzek felhasználásának ellenőrzését is. A képviselők bírálták a szlovák büntetőjogi reformot, különösen a korrupciós bűncselekmények büntetéseinek enyhítését, valamint a speciális ügyészség és annak a megszüntetését. Az EP szerint ezek a lépések gyengítették a korrupció elleni fellépést és az uniós támogatásokkal kapcsolatos visszaélések kivizsgálását. Az állásfoglalás kifogásolja továbbá az alkotmánymódosítási terveket, amelyek a szlovák jogelsőbbségét erősítenék az uniós joggal szemben. Az Európai Parlament felszólította a szlovák kormányt az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítésére, valamint a médiapluralizmus és a kisebbségi jogok védelmére. A dokumentum kitér az úgynevezett Hacienda ügyre és az agrártámogatások felhasználásával kapcsolatos visszaélések gyanújára is. Az EP szerint az Európai Bizottságnak szükség esetén jogi és pénzügyi eszközöket is alkalmaznia kell a közösségi értékek védelmében.
3: Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy Lengyelország és Magyarország újra fel kívánja éleszteni az aktív együttműködést a visegrádi csoport keretében, és megerősíteni Közép-Európa jelentőségét az Európai Unión belül. Ezt a magyar miniszterelnökkel Magyar Péterrel való találkozója után mondta. Hosszú-hosszú évek óta várjuk azt a pillanatot, amikor újra leülhetünk egy asztalhoz a magyarokkal, a szlovákokkal és a csehekkel, és megbeszélhetjük, mit tehetünk együtt népeinkért és Európáért, mondta a lengyel miniszterelnök. Tusk kijelentette, hogy a V4 országoknak ismét össze kell hangolniuk álláspontjukat a migráció, a geopolitika és az energiabiztonság kérdéseiben. Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a miniszterelnök úrnak és természetesen Szlovákiának és Csehországnak is, hogy a visegrádi négyek visszanyerje egykori erejét, fényét és befolyását az Európai Unióban, tette hozzá magyar. A litván hatóságok vörös szintű riadó készültséget hirdettek Vilnius régiójában drónveszély miatt. A figyelmeztetésre reagálva az állam legfőbb képviselői óvóhelyekre vonultak. A hadsereg szerint a riasztásokat egy olyan objektum jelentette, amelyet a radar észlelt Belarus területén. A riadó összesen körülbelül 15 percig tartott. Litvánia fővárosában, Vilniusban leállították a közlekedést, a repülőteret is lezárták. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy Oroszország és Belarus közvetlen felelősséget visel az EU keleti részén található országok légterének drónok általi sorozatos megsértéséért. Ezt annak kapcsán mondta, hogy Litvániában mariadót rendeltek el a pilóta nélküli repülőgépek behatolásának veszélye miatt. Oroszország nyilvános fenyegetései a balti államok ellen teljesen elfogadhatatlanok, írta von der Leyen az X-en. Kijelentette, hogy Európa egységesen és határozottan fog reagálni, folytatni fogjuk keleti szárnyunk biztonságának megerősítését, erős kollektív védelem és minden szinten való felkészültség révén.
6: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
7: Ma is 4 mérkőzést rendeznek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Most játsszák a Svájc-Ausztria és a Csehország-Olaszország találkozókat. 20-20-tól bonyolítják le az Egyesült Államok-Németország és a Svédország-Szlovénia összecsapásokat. Isztambulban ma 21 órakor kezdődik a labdarúgó Európa Liga döntője. Története során a Freiburg először játszik európai kupa fináléban, az Aston Villa pedig a régmúlt dicsőségét idézné meg újra szerdán este. Az egykor a legjobbak közé tartozó Birminghami klub 1982-ben, azaz 44 éve elhódította a bajnokcsapatok Európa kupáját, majd 1983. januárjában a szuperkupát is, ugyanakkor az 1996-os Liga kupa óta egyetlen trófea sem került a vitrinjébe. Mind beszámoltunk róla, 22 év várakozás után ismét angol bajnok lett az Arsenal. Az észak-londoniak a 2025-2026-os kiírásban megtörték az elmúlt évek csalódásait, és egy rendkívül stabil, fegyelmezett, védekezésre épülő idény végén megszerezték történetük 14. élvonalbeli aranyérmét, valamint 4. Premier League trófeájukat. Figyelemre méltó, 19 meccsen nem kapott gólt a bajnokságban, és 238 napot töltött a tabella élén. Viktória Hruncsáková bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének utolsó, 3. fordulójába. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát nagy Roland Gokart versenyzőben, aki az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso Gokart csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült.
6: Időjárás.
3: A nap további részében derült lesz az ég, éjszaka csak helyenként növekedhet meg a felhőzet, 14 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben változóan felhős idő várható, helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim voltak Mezőszállási Márk, Kis Balázs és Kubányi Péter hangmérnök. Nevükben is köszönöm a figyelmüket, Paszmár Lívia hírszerkesztőt hallották, viszont hallásra.

Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Rozhlas a televízia.